0: is. Köszönöm szépen, Aladár, hogy elvállaltad a beszélgetést.
1: Én is köszönöm a meghívást.
0: Az apropó pedig, ami miatt beszélgetünk, az az, hogy jövő héten, kedden és szerdán, vagyis augusztus 26-án és 27-én 9 órától felvételi lesz az iskolában. Egy-két részletet elmondanál nekünk esetleg erről, hogy kiket vártok, kire számítotok még?
1: Igen, hát ez egy izgalmas és örömteli pillanat, amikor új gyerekek jelennek meg az iskolában. Nagyon nagy a várakozás természetesen a tanárok részéről is, de a gyerekek részéről is legalább olyan izgatottan szoktak jönni. És természetesen elvileg minden szakra van szabad hely. Tehát a hegedűtől a nagybőgőig, a csellisták, klarinétosok, cimbalom, brácsa, és ez volt mondjuk a komoly zenei része, tehát úgymond a komolyabb zenészek, a roma muzsikusok, akik magyar nótákat játszanak, de nagyon jól játszanak jazzt is, mert van egy kis együttes például a fiúk között, de természetesen a táncra is nagyon-nagyon várnánk. Elsősorban jó lenne, a fiú táncosok jönnének, mert azokból mindig is hiány volt, de nagyon ügyes lányok vannak egyébként, és nagyszerű lenne, hogyha a jazz, a szórakoztató zene, a könnyű zene felvételire is jönnének gyerekek, tehát gitárosok, zongoristák, énekesek, dobosok, nagyszerű tanári karunk van, tehát merem állítani, hogy az ország egyik legjobb tanári kara van ilyen szakokon, és ők is izgatottan várják az új jelentkezőket. Majd reméljük, hogy minél többen lesznek. Nagyon tudom ajánlani, mert nem csak, hogy nagyon magas zenei színvonalon tanítanak, és rengeteg szereplési lehetőséget kapnak a gyerekeink, hanem amellett érettségi diplomát, sőt, OK és képzésben is esetleg, aki tovább szeretne tanulni. Tehát itt végigjárhatja az elérhető legmagasabb szakmai végzettséget is megszerezheti, aki megfelelően szorgalmas, tehetséges és kitartó.
0: Természetesen a fő profilja az iskolának a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnáziumnak a cigányzene. Sőt, mondhatjuk, hogy a cigányzene fellegvára, hiszen ez az egyetlen intézmény Magyarországon jelen pillanatban, ahol iskolai keretek között lehet a cigányzenét tanulni. Mi a helyzet most a kiszenekarral, amit egyébként, ha jól tudom, még mindig Nyári László vezet?
1: Igen, Nyári Laci kollégám most ment ugyan nyugdíjba, de örök ifjú energiával továbbra is vezeti a zenekart. És hát alakul a zenekar, de ott például most egy kicsit bajba kerültünk, mert hál' Istennek az egyik tanítványunk, a Gergő, a Farkas Gergő felvették a Pécsi Zenetudományi Egyetem hegedű szakára, és hát a Lajoska, a másik első osztályú prímásunk, mert igazság szerint hárman vannak, akik úgy kiemelkednek a Villányi Lacikával együtt, és ő pedig hát most elment dolgozni, mert hát házas ember, és hát végigjárta, amit lehetett, és most már hát kenyérkereső pályát kellett választania, mert családos ember lett, és hát őt most nagyon nehéz lesz pótolni, őt és Gergőt. Tehát most ott tartunk, hogy jó lenne, ha jönnének, jelentkeznének hegedűsök a felvételire, hogy tudjunk felépíteni egy új gárdát, egy új generációt. Van még egy-két gyerek a tarsunkban, akik nagyon tehetségesek és szorgalmasak. Most tényleg nagyszerű hegedű tanárok vannak, a klasszikust és a roma zenét is tanítják.
0: Esetleg említsen meg közülünk néhányat, hiszen
1: hát Nagy Véla új szerzeményünk egy éve van ott, és fantasztikusan tanítja a srácokat, főleg a klasszikus zenére, de a jazzre is tulajdonképpen. Akkor ott van a Salai Enő is, természetesen a Nyári László is tanít hegedűt, és tulajdonképpen a gyerekek között van már olyan, aki fejlődik, nagyon hamarosan átveheti ezeknek a srácoknak a helyét, a primásoknak a helyét, de azért ez nem egy egyszerű dolog, mert azért annyi nótát megtanulni, azt a stílust elsajátítani, magát a zenekar vezetésének a technikáját, meg a viselkedési normáit, azt nem könnyű elsajátítani, és elsősorban azt hiszem, hogy inkább tehetségkérdése. És akkor ott van még a Puka Károly is, aki hát nem kell bemutatni, mert az első vonópárbajnak a győztesét azt hiszem, hogy mindenki ismeri. És hát én is annak idején még izgultam a tévében, és végignéztem, de hát a Karcsinak a tudása és az emberi hozzáállása is rendkívüli, tehát jó kezekben lesznek a gyerekek. Na most van egy nagyszerű csellótanárunk, akit szintén én vittem oda az iskolába, és a csellótanár Juhász Zita, és ő egy nagyszerű tanári vénával megáldott, türelmes és nagyon lelkes kolléganő. Azt kell mondjam, például a csellista tanítványunk, ugyan ketten vannak, de igazából egy fiú, aki nagyon-nagyon ígéretes, ő zseniálisan fejlődik, tehát ő egy év alatt olyan szintre jutott csellóból, hogy az tényleg csodálatra méltó. Ugyanakkor ott van a klarinéton egy Szlovákiából származó roma származású fiú, ő is nagyon-nagyon jól halad, és a klarinét tanárt nem kell szintén bemutatni, mert a Seres Vili, hát ő fantasztikusan minden műfajban ott van, tehát aki nála végez, azt garantáltan, hogy a roma zenétől a jazzig mindent meg fog tudni oldani szakmailag, tehát nem lesz probléma, és hát a Bőgön ott van a Sárközi Bandi, aki szintén egy fantasztikus bőgös. A múltkor volt egy közös koncertünk, csak így zárójelben jegyzem meg egy szimfonikus zenekarral, és azt kell mondjam, hogy a kollégák, akiket az Áházitól kezdve a fesztiválig mindenütt játszanak, és mikor meghaladták, hogy ezek az emberek hogy muzsikálnak, akkor kiintettek nekem a kulisszába, hogy nem mondom, mert csúnya szóval mondták, hogy ez milyen fantasztikusan jó. Tehát eltátották a szájukat, hogy micsoda szakmai tudással rendelkeznek a tanáraink, meg a kollégáim tulajdonképpen, és hogy milyen művészi szinten tudnak együtt muzsikálni. Óriási volt. Tehát a cimbalmon ott ketten vagy hárman is vannak, akik már nagyon ügyes gyerekek, ők be is illeszkedtek a kis zenekarba. A cimbalmosoknál a Solymosi Vince tanít, nagyon kedves, aranyos stílusban tanít, azt kell mondjam, olyan türelemmel, angyali türelemmel és olyan nagy tudással. Ő ráadásul még Erdélybe is kijárt tanítani ottani gyerekeket, tehát valami rendkívüli humánus és munkabírású kolléga ő is.
0: Azért azt mondjuk el a Vince esetében, hogy ő tulajdonképpen visszament oda, ahol ő kezdett, ahol
1: van,
0: ő indult, hiszen a Lukács Mikinak növendéke volt még fiatal korában.
1: Igen, tehát az biztos, hogy ez a legszebb dolog, ezt saját tanári pályámon is, mert volt egy rövid intermezzo, amikor én is tanítottam zeneiskolában, és akkor az volt a legnagyobb élmény, mikor visszajöttek azok a gyerekek, akiket mi neveltünk, vagy én, vagy a kollégák. Tehát ennél jobb dolog, mint mikor az egyik tanítványom visszajött tanítani, és kollégám lett, ennél szebb egy tanárnak ennél nagyobb örömet kevés dolog tud okozni.
0: De hát a
1: Jenő is tulajdonképpen, is, úgy, és ott van az öccse is, aki nagyon ígéretes
0: Dani,
1: énekes,
0: igen,
1: Dani,
0: igen.
1: Ő is nagyszerű énekel, és akkor itt már lassan megyünk át a jazz tanszakra, ahol a Bordás Józsi, hát nem kell mondjam, hogy milyen fantasztikus tanár, a dobtanár. Hát olyan órákat látogattam nála, hogy csak a szuperlatívuszokat tudnék volna mondani, de nem dicsérem, mert a szemébe is megszoktam, tehát most már a rádióban ne dicsérjem, de ott van aztán a két Balog testvér, akik hát a gitár és a zongora jazz királyai, azt kell mondjam. Tehát én így jazz zongorázni nagyon kevés embert hallottam, vagy jazz gitározni, mint ahogy ezek a srácok csinálják.
0: Igen.
1: És ugyanakkor olyan alázattal tanítanak, és olyan türelmesek a gyerekekkel, hogy most már az az igazság, hogy a jazz tanszakon, tehát a könnyű zenei tanszakon ott már annyira híre ment, hogy ezek a srácok ott vannak, hogy folyamatos a jelentkezés. Tehát ott igazából nagyon nagy a válogatás, a merítés, az nagyon komoly lehetőségek vannak ott.
0: Tehát a sikerek is mutatják,
1: persze,
0: tulajdonképpen,
1: persze.
0: Hiszen most legutóbb a Sallai Dani.
1: Igen, a Dani országos versenyt nyert, a basszusgitárosunk második lett ugyan, de még nagyon-nagyon fiatal, tehát egy fiatal gyerekről beszélünk, tehát még nagyon nagy a kifutási lehetőség, és ugyanakkor vannak ott leánykák is, akik gyönyörűen énekelnek, akikből szerintem pillanatokon belül sztár lesz, mert nagyszerű adottságokkal rendelkeznek. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy összességében a színvonal az fantasztikus, a táncosokról meg csak annyit, hogy egyetemi tanárok, tehát a balett, a táncművészeti főiskola tanárai is tanítanak nálunk, és az idén is felvettek egy kislányt, és tavaly is felvettek egy kislányt a főiskolára, tehát az azt jelenti, hogy azért komoly munka folyik, és hát azt kell, hogy mondjam, a közös produkciók azok, amikor ugye a teljes iskola megnyilatkozik, meg bemutatja, hogy fél évkor, karácsonykor vagy évvégén mit tanultak az elmúlt tanévben, akkor olyan előadások vannak, olyan koncertek, hogy csak a profizmus, tehát a profik szintjén táncolnak, énekelnek, muzsikálnak, úgyhogy az fantasztikus a gyerekállomány, azt kell, hogy mondjam.
0: Novák Kivi nevét mindenféleképpen akkor említsük meg, hiszen
1: hogy ő a jazz énektanárnő, igen, ő
0: jazz énektanárunk.
1: Aki annyiban áldottabb helyzetben van, hogy ő hegedülni tanult, tehát az ő füle igen. Azért nagyon-nagyon kifinomult, és ő nagyszerűen tanítja a gyerekeket. Tehát én általában évente többször is bejárok órákra, megnézem, természetesen elsősorban azt, hogy nekik mire lenne szükségük ahhoz, hogy jobban tudjanak tanulni, felkészülni és teljesíteni, és aztán persze én is megbeszélek velük egy-két dolgot, elbeszélgetünk szakmai dolgokról is, tehát a körülményeket is próbáljuk folyamatosan javítani, mert hát valljuk be őszintén, hogy ez egy olyan épület és olyan iskola, ami folyamatosan megújul, hál' Istennek, hogy a kapunk támogatást az állam részéről, és azt kell mondjam, hogy egyre jobb körülmények vannak ugyan, de azért még van mit fejlődnünk. Most például a nagy terem újul meg, új hangtechnikát vásárolt az alapítvány a tavalyi év folyamán az iskola, tehát hogy vannak azért nagyon komoly előrelépések, de azért az épület az már megharcolt néhány évtizedet, és azon még azért van mit felújítani, hogy egyre jobb körülmények legyenek, de általában nem ezen múlik. Én a régi iskolámban, ahol igazgató voltam, kiírtam az ajtóra, hogy ne a körülményekkel, hanem a teljesítményeddel légy elégedetlen. Volt egy pici felháborodás, de mai napig én már eljöttem onnan nyugdíjba mentem, de mai napig ott van, látom, hogy azért csak hatott valamennyire, hogy, mert tényleg így van az ember, hogyha én mindig azt mondom a gyerekeknek, hogy figyeljétek meg, József Attila hol született, el lehet menni a Gát utcába, van egy fantasztikus múzeum, hogy milyen nyomorúságból a világ egyik legszebb verseit írta meg. Tehát, bocsánat, nem a világ egyik legszebb verse, az egyik nagy kedvencem, nem árulom el, de hogy egy ilyen borzasztó hátrányos helyzetből, hogy mégis el lehet jutni, hogyha az ember nem hagyja magát, és van tehetsége, és van kitartása. Úgyhogy nem a körülményekkel kell foglalkozni, hanem tanulni kell, gyakorolni, és becsületesen órákra járni, és szorgalmasan készülni. És olvasni sokat, ezt mindig mondom a gyerekeknek. Én azt a szünetekben mindig beszélgetek sokat velük, és akkor mindig mondom, hogy gyerekek, olvasni, olvasni, olvasni, mert nem divat ugyan, de a műveltség nélkül nem lehet. Tehát aki nem elég tájékozott, nem a napi aktualitásokban, mert az egy dolog, arról is kell tudni, de a műveltség nélkül nem lehet valaki jó zenész. Lehet fantasztikusan tehetséges és technikailag nagyszerű előadó, de végül is a mély érzéseket, azon kívül, hogy születünk a nagyon mély érzéseinkkel, az csak akkor lehet igazán kulturáltan és szépen, és a stílusnak, és a helyzetnek, és a szövegnek akár megfelelően egy magyar nótát is előadni, csak ha műveltséged van, hogy tudod, hogy abban a helyzetben mettől meddig, mit illik, mit nem. Én nekem legalábbis ez elvem, hogy anélkül nem lehet jó muzsikus valaki.
0: Sőt, én azt gondolom, egyébként tovább megyek egy lépéssel, hogy a viselkedés is hozzátartozik természetesen, hiszen hogyha például Farkas Gyulát nézzük, aki ugyebár a Rajkók atya, tehát a zenekarnak a megalapítója volt, aki 1952-ben alapította a Rajkó zenekart, és ott tanította a fiatal Rajkókat egészen 1990-ig, egyébként éppen augusztus 18-án volt a születésnapja. Ő például nem csak zenére tanította a gyerekeket, tehát nem csak zenekari foglalkozásokat tartott nekik, és tanította őket kézről, az ő speciális módszerével, de majd erről is beszélgetünk természetesen, hanem ő nevelte is ezeket a gyerekeket. Tehát, hogyha valaki mondjuk túl hosszú hajjal jött be a zenekari próbákra, akkor elzavarta a gyereket, hogy akkor menjen, és akkor szépen vágja le a haját. Mert ez így túl hosszú, igen, és nem volt elég.
1: Nem, vagy,
0: igen, nem volt akkoriban azért ildomos, vagy nem volt tiszta a cipője, vagy esetleg nem úgy állt rajta az öltöny. Ő tulajdonképpen nevelte, kinevelte ezeket a gyerekeket, igen, és egy olyan generációt, muzsikus generációt nevelt ki, akiket egyébként még az utcán is megismertek, hogy igen, ő egy rajkós, látszik igen rajta.
1: Igen. Hát az egy más generáció volt, az biztos.
0: Igen,
1: és ami ide kapcsolódik, az, amit én is gondoltam, és akartam is említeni, hogy az alázat.
0: Ah, nagyon fontos.
1: Mert az alázat nélkül, igen, tehát alázat nélkül sehol az életben nem fog az ember úgy előre jutni, mert akkor azt jelenti, hogy se a szakmájával, se a munkájával, se a tanáraival szemben, senkivel szemben nem alázatos. És hát azért valljuk be, hogy ott kezdődik az egész, hogy kapunk a Jóistentől egy ajándékot, egy tehetséget, és ha ezt nem becsüljük meg, és nem vagyunk alázatosak ezzel az ajándékkal szemben, nem úgy bánunk ezzel az ajándékkal, ahogy kell, akkor ennyi kidobott idő volt, és egy elrontott élet következik belőle. És a viselkedés, amit említesz, hogy a Gyula bácsi hogy tanította őket, hát mi is a szünetben folyamatosan okítjuk őket, hogy igen, tessék köszönni, előre köszönni, a lányokat előre engedni, legyél úriember, nem tesszük fel a lábunkat úgy, ahogy nem kell, nem ülünk úgy, ahogy nem kell, tehát nem dobálunk el semmit a kuka igen mellé. Tehát,
0: a nevelés.
1: Ez folyamatos. Igen. Nekem a szüleim szerencsére mind a ketten pedagógusok voltak, és ezt láttam, hogy ez nem egy... Én véletlenül lettem végül is pedagógus, mert nem ennek készültem. Történelem tanári illúzióim még voltak, mert azt nagyon szerettem, de végül is hangszeres muzsikus voltam, és véletlenül lettem pedagógus, de mivel őket láttam, hogy ez nem egy 5-6 órás napi feladat, hanem vége volt, és akkor jöttek a szülők édesapámhoz, és kérték, hogy tanár úr segítsen, vagy ez a probléma, vagy ez az ilyen. Tehát ez egy, nem azt mondom, hogy 24 órás feladat volt, de folyamatos. Tehát nem lett vége azzal, hogy kicsengettek,
0: ezért
1: bezárták az iskola kaput, azzal nem lett vége.
0: Na de ezek a pedagógusok, tehát...
1: Hát ezt másképp nem is szabad
0: ezért
1: csinálni.
0: Ezért pedagógusnak, nem pedig tanárok.
1: Tanárok,
0: tehát akik csak letanítják az órákat.
1: Tanítják, igen, és igen, vége, és kicsengettek, se elrohan.
0: Sajnos.
1: Igen, azt nem szabad.
0: A műsorunk első felében dr. Szentkirályi Aladár hegedű művész, a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnázium művészeti vezetője volt a vendégem, aki mesélt nekünk a következő héten, vagyis augusztus 26-án és 27-én esedékes felvételi vizsgákról. A beszélgetés folytatását holnap este 22 óra 5 perctől hallgathatják meg. Most pedig a folytatásunkban ismét Jónás Judit színművész, a Cinka Panna Cigány Színház alapítója és művészeti vezetője lesz a mai vendégem, aki a beszélgetésünk harmadik részében mesél nekünk az életéről, a médiában betöltött szerepéről és szakmai kiteljesedéséről. Tartsanak velünk a műsorunk folytatásában is!
2: De hát említhetném a Gusztinak, a Nagy Gusztinak ugye az önéletrajzi könyvét. Hát lépten nyomon azt olvasom, hogy mindenhol könyörök, hogy segítsen valaki kiadni. Hát hol élünk? Úristen! Hát amit az ember is megtapasztalt az élete folyamán, a cigánytelepről indult, és hová jutott, és ez mind leírja egy könyvben, és ez nem kell senkinek. Szóval, és akkor most nem állítok szembe semmit, hagynáli csak szembe semmit, mert sokan nem örülnének, hogy viszont az meg kell. És akkor mindenki gondoljon bármit.
0: Egy kicsit evezzünk a média vízére, hiszen 2001-ben megalakult a Rádió C, ahol te is, és természetesen akkor még én is jelen voltunk az alapításnál. Az egy óriási pillanat volt, amikor megszólalt először a rádió.
2: Csak példának tudom hozni, hogy egy olyan érzés volt, mintha rabszolgasorsból lettünk volna felszabadítva. Ezt tudom hasonlítani, mert hirtelen lett hangunk, hirtelen lett egy olyan szócsövünk, ahol magunkról, gondolatainkról, a lelkünkről, kultúránkról, a roma emberről beszélhettünk. És kérdezhettünk, ismerkedhettünk a többségi kultúrával, úgyhogy mi is kérdezhettünk, visszajelzéseket kaptunk, egy kegyelmi időszak volt az, azt hiszem nekünk, igen.
0: Ez a 10 év.
2: Így van.
0: Hiszen 2011-ig szólt a rádió cél.
2: Igen, sajnos annak is vége lett.
0: Viszont most van Dik Rádió.
2: Igen.
0: És te előtte viszont, mielőtt a Rádió C-be keveredtél, már a Cigány magazinnak a megálmodója, illetve elindítója voltál. Mesélj nekünk erről az időszakról, hiszen ez is egy történelmileg jelentős pillanat lehetett.
2: Igen, az volt. A megálmodója nem én voltam, én csak az ihletője voltam, mert amikor a Pécsi Nemzeti Színházhoz szerződtem, akkor a Békés Sándor az ottani Pécsi körzeti stúdió igazgatója keresett meg, hogy ha már itt vagyok, akkor felmerült egy ilyen ötlet, hogy egy cigány magazint indítanának a cigány kultúráról, és egyáltalán a cigány emberek életéről, minden, ami ehhez kapcsolódik, művészetekről, stb. Hát nekem több se kellett. Hát ez az is egy olyan öröm, hogy nem akartam elhinni, hogy ébren vagyok-e, vagy álmodom. És percek alatt elindult két fantasztikus tehetséggel, Rózsavölgyi Erzsébet riporterrel, és Kuruc István szerkesztő riporterrel, és így hárman beindítottuk a Cigány magazint, Békés Sándor felügyelte, ötleteket adott, ez egy nagyon jó, igazi örömmunka volt. Hát, ugyanúgy, mint a Rádió C, ugyanúgy nem egy kényszer hatására, és tényleg a cigányok közé mentünk, borzasztóan örültek nekünk, szeretettel fogadtak mindenhol. Az is egy kegyelmi állapot volt.
0: De ez még a 80-as éveknek a vége, ha jól tudom.
2: Igen, akkoriban indult, ugye 87-ben szerződtem a Pécsi Színházhoz, és ha jól emlékszem, a 88-ban ez már elindult. Az, hogy meddig tartott, azt most már nem tudom, bocsássa meg nekem mindenki, fogalmam sincs, de utána, miután nagyon sikeres lett a műsor, hiába volt körzeti adás, az egész országban híre ment, és egyre nagyobb visszhangja volt. Na ezért aztán elvették a Pécsi Körzeti Stúdiótól erővel, és bekerült a nagy magyar televízióba, ami nekünk fájdalmas volt, de azt is tudni kell, hogy tulajdonképpen a romáknak és a többségi társadalomnak ez volt a jó lépés, hogy országos műsor vált belőle.
0: A Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel 2010-ben jutalmaztak, ami szintén egy nagy elismerés a szakmai kiteljesedésedben, gondolom.
2: Mit éreztél? Csak az enyémben az a Cinkapanna Cigány Színház kapta. Tulajdonképpen az addigi munkánkat, tehát a 93-tól, amit letettünk az asztalra és bizonyítottunk, egyszerűen kikerülhetetlen volt a Cinkapanna Cigány Színház bármilyen szempontból. A média, tényleg rádiók, újságcikkek, tehát rengeteg érdeklődés mutatkozott irántunk, és ezért országos hírnév volt, tehát elkerülhetetlen volt a Cinkapanna Cigány Színház, és ennek következménye volt ez a díj is.
0: Később nemzetiségekért díjjal is jutalmaztak, ami gondolom szintén a Cinkapanna Cigány Színházhoz köthető.
2: Igen, az már tulajdonképpen a személy szerint nekem címezték, de természetesen azért, mert hogy én tulajdonképpen a címere vagyok a színháznak, vagy a logója, vagy nem tudom, hogy nevezzem magamat, úgyhogy nem vonatkoztatható el természetesen attól, hogy a Cinkapanna Cigány Színház 93-tól milyen munkát végzett, milyen úttörő munkát végzett, de ugye azt egy személynek adományozzák, ezért kaptam én személy szerint, de ez valójában ez is a Cinkapanna Cigány Színház díja.
0: Mennyiben más egy színházat vezetni, szervezni, mint esetleg a színészetben kiteljesedni?
2: Hát teljesen. Ehhez én nem értek. Tehát a színház vezetéshez nem értek. Kókler vagyok benne, de a muszáj rávitt. Tehát kénytelen voltam. Ma is tanulom, Tehát az, ami ezzel jár, az, az egy borzalom. Tehát egy kőszínház struktúrája az, az, az körülbelül, most lehet, hogy hülyeséget mondok, de durván 150-200 ember munkája. Abból áll össze egy előadás, amit a kedves nézők esténként látnak egy színház teremben. Ott a színészek mögött mindenestül 150-200 ember munkája van.
0: Tehát nem csak az, akit fent látunk a színpadon, hanem természetesen mondjuk a fodrász, a paruka készítő, a díszlettervező, és még sorolhatnám,
2: a
0: hogy...
2: A jegyárus, mind... a portás, aha, aha. A büfés, az öltöztető, hát a kellékes, a gazdasági iroda, a művészeti iroda, a menedzsment, a titkárság, és sorolhatnám még tovább. Na most ezt a munkát két ember végzi. 93 óta két ember végzi. Azért ezt gondoljuk át, hogy ez, ez milyen munkával jár. Pályázatírás, elszámolás, könyvelés, szervezés, menedzselés, takarítás, jelmezmosás, szövegtanulás, és közben a színésznek is ott kellene, és az a legborzasztóbb, hogy arra jut a legkevesebb idő. És én ebbe fásultam bele egy kicsit, hogy 80% a háttérmunka, és 20% az, ami nekem a szakmám, és amit én imádok valóban csinálni, az 20%. És én szeretném 100%-ban csinálni, de ez az ára annak, hogy hogy működjön.
0: Viszont óriási sikereitek vannak az elmúlt évtizedekben. Kiemelnél esetleg ezek közül néhányat?
2: Itt mindig felhoztad ugye, hogy a Cigány magazinnál elsőként lehetünk ott, akkor a Rádió C-nél, de hogyha azt mondom, hogy a Művészetek Völgye indításánál ott voltunk, de még visszamegyek, bocsánat, hát a legfontosabb. A nemzeti, akkori Nemzeti Színház Ablonczi László, remélem jól mondom a nevét, vezetésével elhatározta, hogy csinál egy nemzetiségi fesztivált a Várszínházban. Ugye a Várszínház volt a stúdiószínháza az akkori Nemzeti Színháznak, és a Várszínházban volt, hányban, úristen, talán 92-ben az első nemzetiségi színházi fesztivál, ahol 4 nemzetiség szerepelt a mostani 13-mal szemben, és ott a mi színházunk képviselte a cigány nemzetiséget. Szóval ez, hát ez gyerekek, hát ez egy olyan óriási, az egész századnak az egyik legnagyobb rendezvénye volt, történése volt, és ez már történelem tulajdonképpen. Azért egy, az, hogy van cigány színház, az, az, hogy mint nemzetiségi színház ezt elismerik, az, hogy egy nemzeti színház behívja egy nemzetiségi színházi találkozóra, hát fantasztikus. De hát tulajdonképpen mindenhol egy olyan úttörő munkát kellett elsőként megvívni, mert ezek mind nagy csaták voltak, amik sikerrel végződtek, hála Istennek, és tényleg országos siker volt, sőt határon túli siker is volt, mert aztán hívtak minket Ausztriába, Szlovákiába, Romániába, most remélem nem felejtek ki semmit. Tényleg óriási siker volt.
0: Ez érdekes kérdés, hogy egy külföldi országokat is említesz, hiszen egy zenész esetében a zene az egy nemzetközi nyelv, de a színművészet, ott viszont, hogyha magyarul zajlik az előadás, nehezen tudom elképzelni, hogy az esetleg feliratozva, mint az operáknál zajlanak az előadások?
2: Most
0: hogy
2: már.
0: Működik?
2: Most már igen, most már a technika lehetővé teszi, de hát azért abban az időben ez még nem volt olyan hétköznapi, hát egy nagy nemzetközi fesztiválnál esetleg. Na de akkor még ez nem volt lehetséges. Tudod, hányszor bántam én, hogy nem zenész lettem? Hányszor, miért nem zenész lettem? Miért nem tanultam meg valami? Hogy tanultam hangszeren, csak abba hagytam sajnos. Vagy miért nem énekes lettem? Hát az egész világot bejárhatnám. De aztán mindig visszatérek a kaptafámhoz. Mert szeretem. De az az igazság, hogy ugye a határon túli magyar ajkú közönségnek játszottunk főleg, ami nagyon fontos, de voltak olyan nézőink bőven, akik nem beszélték a magyar nyelvet, és hát valamilyen módon megértették, és élvezték, és szerették. De hát én is néztem, meg mindannyian néztünk szerintem külföldről érkező színházakat, amelyeket nem értettük, és mégis olyan élményt adott, amit nem felejtünk azóta sem. Tehát nincs ez annyira kizárva, de ebben igazad van, hogy tényleg a zene és az énekhang az nemzetközi. A színészet nem.
0: Én emlékszem, egyszer voltam egy japán nyelvű nószínházi előadáson, és hát nem sok mindent értettem belőle, de minden esetre nagyon-nagyon izgalmas volt számomra.
2: A kultúrát hát, megtapasztalni, hogy pontosan, mennyire más, és a igen, mozdulatok. Igen. Azért a színészetben a mimika, a testbeszéd, ki lehet azt következtetni, lehet érni, hatással van. Tulajdonképpen az emberi testre, szervezetre, lélekre hatással van a színművészet, és ez alól tök mindegy, hogy milyen ajkú éppen az az ember, azért az embernek, az emberre való hatása érvényesül.
3: A műsorunk második felében ismét Jónás Judit színművésznő, a Cinka Panna Cigány Színház alapítója és művészeti vezetője volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk harmadik részében mesélt nekünk az életéről, médiában betöltött szerepéről és szakmai kiteljesedéséről. A beszélgetésünk folytatása érdekében tartsanak velünk holnap este is, 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, a viszonthallásra.
4: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
5: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
4: A Rádiódi kulturális műsora.
5: Tarts velünk minden hétköznap.
4: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.
6: Jakari, jakari, a bátor kis indián száguldozik pont.

0: nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírja az alaptörvény 17. módosítását. A módosítás hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az államfő a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, az alkotmánymódosítások tartalmi kérdéseivel összefüggésben a köztársasági elnök nem fordulhat az alkotmánybírósághoz. Kiemelte, hogy ő az alaptörvényt mindvégig megtartotta, azt meg sem sértette. Feladatait annak teljes tiszteletével látta el, hozzátéve, hogy ezért sem tagadta meg az aláírást, amivel jogsértést követett volna el. A 17. alkotmánymódosítást az államfő a politikai hatalommal való visszaélés súlyos és szégyenletes történelmi példájának nevezte, amely szerint töréspontot hozott a magyar alkotmányos demokráciában, és mély sebet ejt a demokrácia, a hatalmi ágak megosztása és a jogállamiság alkotmányos értékein. Szeptemberben indulhat meg a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint, ha minden jól megy, már nem kell sokat várni az indulásra. A Tisza kormány pedig korábban bejelentette, hogy nyilvánosságra hozza a beruházás minden dokumentumát. Jelenleg a kínai beszállító hibajavításokat végez, amelyeknek határideje jövő héten lejár. Vitézy Dávid szerint, amennyiben ezt követően minden készen áll az üzemre, hamarosan megkezdődhetnek a tesztek, majd akár rövid időn belül az utas forgalom is elindulhat. Életveszélyes állapotba került a János hegyen álló február óta zárva tartó Erzsébet kilátó, ezért több milliárd forintos azonnali felújításra szorul, közölte a 12. kerület. Kovács Gergely polgármester állami támogatást kért Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztertől, valamint Magyar Péter miniszterelnöktől, aki a kerület országgyűlési képviselője. A szakértők egy 100 éves statisztikai hibát tártak fel, amelyet súlyosbított az 50-es években a kilátóra szerelt, majd eltávolított vörös csillag.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyere, Filódi, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések. Roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádiódik.
0: Rólunk, neked.
2: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. augusztus 21-e csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. A műsorunk első felében ismét dr. Szentkirályi Aladár hegedűművész, a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnázium művészeti vezetője lesz a vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesél nekünk a következő héten, augusztus 26-án és 7-én 9 órától esedékes felvételi vizsgákról, valamint az iskolának a történetéről. A program második felében ismét Jónás Judit színművész, a Cinka Panna Cigány Színház alapítója és művészeti vezetője lesz a mai vendégem, aki a beszélgetésünk negyedik felében mesél nekünk az életéről, médiában töltött szerepéről és a szakmai kiteljesedéséről. Tartsanak velünk ma este is!
5: Térjünk vissza egy kicsit kellemetlenebb vizekre, mégpedig az, hogy a cigányzene az kétségtelenül sajnos manapság nem feltétlenül az aranykorát éli. Tehát aki bekerül ide a Rajkóba, az milyen pluszt kap, egyáltalán meg tud élni majd abból, hogyha itt végez?
6: Én azt hiszem, hogy igen.
5: Én azt így gondolom határozottan, csak ezt tegyük rendbe a
6: fejben. Én pár éve kerültem ezzel a iskolával közelebbi kapcsolatban, amikor a dr. Berendi Beatrix megkért, hogy ismertük egymást már nagyon, több évtizedes ismerettség, vagy megkért, hogy jöjjek segíteni, mert hogy jó lenne, ha lenne egy zenész is a vezetőségben. Így csöppentem én ebbe bele. Évekig kerülgettem, mert általában az van, hogy ha valamit csinálok, akkor nem szeretek másfele kacsingatni, hanem azt komolyan csinálom. És miután nyugdíjba mentem, én úgy éreztem, hogy lezártam egy eléggé normálisnak nevezhető kisebb-nagyobb sikerekkel teli pályát, és én úgy gondoltam, hogy én annyi mindent kaptam a sorstól, a Jóistentől, az emberektől, az élettől, hogy valamit jó lenne, ha vissza tudnék adni. Sokáig azon gondolkodtam, hogy elmek és hegedűt tanítok a Vakok Intézetébe, de aztán ez jött ez a kérés szembe velem, és akkor nyilván tudom, hogy milyen a helyzetük a Észak-Magyarországon, majd itt ott, ott a roma falvakban főleg, vagy külvárosi részeken a gyerekeknek milyen nehéz sorsuk van, hogy mennyire muszáj onnan kitörni, muszáj onnan egy pályát mutatni a gyerekeknek, és akkor itt kanyarodnék vissza ahhoz, amit kérdezte, hogy milyen jövő vár rájuk. Ezek a gyerekek, akik ide járnak az iskolába, ezeknek azt kell, hogy mondjam, hogy minden lehetőségük megvan arra, hogy megéljenek jól, normálisan és méltóan a tudásukból, a szakmájukból. Nyilván, hogy azt, amit te mondasz, hogy nem tizede annyi a zenés vendéglő Budapesten a számuk most, mint volt ezelőtt 30-40 évvel, ez egyértelmű. Csak az az érdekes, és ezen éppen gondolkodtam valamelyik nap, hogy itt van a cigányzene. Tudjuk, hogy a magyar nóta, hogy egy párhuzamos világ valójában a magyar népdal meg a magyar nóta nem ugyanaz, és itt volt az, amikor a Brassai meg a Liszt összevesztek még az 1800-as években, hogy a Liszt állította, hogy az az igazi magyar zene, a Brassai pedig mondta, hogy nem, és aztán természetesen Bartókék, Kodályék, tehát az a generáció aztán egyértelmű válaszokat adott a felmerülő kérdésekre, de itt van az a hihetetlen dolog, hogy mindenki, tehát még az én generációm a rádióban hallgattunk, mert nem volt televízió, mikor én megszülettem például, vagy volt adás, csak nekünk nem volt egy pár évig, és akkor hallgattuk a rádiót, és ott rendszeresen volt Jó ebédhez szól a nóta, vagy Móta csokor, vagy magyar nótákat, rendszeresen hallottunk, és akkor úgy feltűnt, hogy a magyar nóta akkoriban mennyire megbecsült része volt a szüleinknek, a generációnak a szórakoztató zenéje volt, legalább olyan szinten, sőt, jobban, mint annak idején ezek a táncdalok, vagy az ilyen könnyezenei számok. Tehát arra mulattak az emberek. A 90% magyar nótát hallgatott, és erre bulisztak, ahogy mondanánk mai szóval. Na most az az érdekes, hogy ma ez úgy tényleg, ahogy mondott, hogy egy kicsit háttérbe szorult, csak az az érdekes, hogy mikor bemennek egy ilyen előadásra, vagy bemegy valaki egy kocsmába, idézőjelben kocsmába, egy vendéglőbe, ahol élő cigányzene van, akkor tátott szája hallgatják, mint a világ 8. csodáját, és nem tudnak betelni vele, és nem akarják elhinni, hogy ilyen létezik. Vagy elmentünk a gyerekekkel külföldre, volt például Vukováron utoljára egy június 4-e összetartozásnapi koncertünk, és nem akarták elhinni, vagy Lengyelországban, Vielicskában voltunk februárban, és nem akarták elhinni, hogy ezek a gyerekek játszanak. A teremben próbáltak, és benéztek az ottani zeneiskola tanára, és nem akartak hinni a szemüknek, hogy ez fiatal gyerekek játszanak, és muzsikálnak, és ilyen szinten, ilyen tudása. Vagy elmegyünk hangbeállni, például volt a Margit-szigeten most egy ilyen, hát nem szabadtéri volt, a kristályteremben, ott a régi Margit-szigeti kristályvíz forrás helyén, ott van egy nagyon jó kis koncertterem, és ott a konzik voltak tulajdonképpen, a budapesti konzik, és köztük bennünket is meghívtak szerencsére, és hát mikor látták, hogy ezek, hogy muzsikálnak ezek a gyerekek, akkor a konzis tanárok tátott szájjal hallgatták őket, és az ottani szervezők is nem akarták elhinni, hogy itt nem kell hangbeállni, nem tudom, egy fél óráig, itt 2 perc alatt megvolt a hangbeállás, mert mindenki tudta a dolgát, és olyan profi szinten alkalmazkodtak egymáshoz, muzsikáltak a gyerekek, hogy hihetetlen volt, és az, hogy mindent kotta nélkül, tehát az is természetes, a világ legtermészetesebb dolga, hogy mindent fülhallásból megtanulnak pillanatok alatt, és abban a hangbeállásban játsszák szinte le, ahogy a, nem tudom, aki éppen az énekes, ha nem bírja a hangmagasságot, lejjebb mennek, ha magasabban gyakorolta be a számot, akkor feljebb mennek. Tehát nincs gond, vagy össze kellett játszani a lengyel zenekarral, egy ilyen közös produkció volt. Hát ők hetekig gyakorolták azt, amit a Nyári Laci keze alatt, fél óra alatt úgy gatyába rázott, hogy így mondjam, finom szólva, hogy tehát úgy pontra tette, egy pillanat alatt a hangnemváltásra nem volt gond. Ja, nem ebbe a hangnem, akkor gyerekek, így, egy fel. Tehát nem volt probléma. Tehát ez zseniális, ez utolérhetetlen. Tehát ez egy olyan kincs, és amellett, hogy a Hungarikum, hát ez egy elcsépertnek nevezhető szó, de hát ilyen a világon sehol nincs. Nem csak, hogy Budapesten ez a Rajkó iskola, ez a gyerekekkel foglalkozó csoda, meg a Gyula bácsiéknak az öröksége, hanem ilyen szerintem a világon sehol nincs. Pedig itt a környéken azért a románoknál, a szerbeknél, a balkáni népe országoknál azért komoly cigányzene hagyományok vannak, de ilyen ott sincs.
5: Mi ennek a titka? Mi lehet az a motívum, az a részlet, ami miatt tulajdonképpen ilyen sikeresek és ilyen hatékonyan tanulnak ezek a gyerekek itt a Rajkóban?
6: Hát én azt hiszem, hogy a elsősorban nyilván az adottságokkal születni kell, mert van, amit nem lehet soha megtanulni. Tehát ezt szorgalom, az azt mondják, hogy 80% és csak 20% a talentum, hogy így mondjam, a szorgalom, a tehetség, de ha az a 20% nincs meg, akkor bármit lehet csinálni. Tehát mi is látjuk rögtön a gyerekeknél, ahogy bejön, megfogja a hegedűt, hogy na, ebből lesz valami. Az egy perc után látszik. Tehát az, hogy a több generációs cigányzenész dinasztiák vannak már Magyarországon, tehát itt Budapesten főleg, az biztos, hogy valamit kell, hogy jelentse, mert tudjuk, hogy a Nizsiszki is, aki már nem tudom, negyed vagy ötödik generációs táncos volt már a családjában, ő neki olyan adottságai voltak, tehát olyan ugrásokat és olyan antrosász sziszeket csinált, ami hát tényleg ezelőtt 150 évvel az hihetetlen volt. Tehát valószínűleg valami, mégis azt mondjuk, hogy a genetika az ilyen, meg olyan, meg amolyan, de lehet, hogy egy picit azért a sok csiszolással valamit a következő generációnak csak sikerül ebből átvenni. Tehát ez biztos, hogy a tehetség. Amellett pedig, hogy nekik ez egy, hogy is mondjam, egy fantasztikus kitörési lehetőség azoknak a gyerekeknek, akiket például a vidéken is jártunk, meg van 17, ha jól emlékszem, kihelyezett tanszakunk a kisebb falvakban, meg kisebb városokban, ahol tanítanak kollégák. Tehát, hogy nekik ez egy kitörési lehetőség is ahhoz, hogy ha valamiben nem tudnak másban megmutatkozni, akkor a zenei tehetség az nekik egy óriási adottság, és ebben én hiszek, hogy ez nekik nagyon-nagyon nagy lehetőség. És itt csatlakoznék arra a gondolatra, hogy tehát nálunk az iskolában azt kell mondjam, hogy minden a gyerekekről szól. Tehát olyan szinten a vezetőség is, meg a kollégáim is annyira próbálnak úgy hozzáállni, olyan segítő módon, olyan a szakmaiságra kihegyezve, tehát hogy itt minden a zenéről szól, a művészetről szól, tehát hogyha valaki valamilyen tárgyból gyengébb is lenne, azt olyan szinten segítik a tanárok is, hogy csak csodálattal tudok beszélni róluk, türelmesen, tehát annyira tehetséges egyik-másik gyerek, hogy szinte neki például a szolfés tanulás az, ami minden zenésznek általában gondot okoz, vagy nem egy szeretett tantárgy. Tehát aki ott is, ha valaki szakmailag már rég túl van azon a szinten, amit szolfésból kell tanulni, mégis a tanárok, a tanárnő az olyan csoportbeosztást csinál, hogy az ő szintjüknek megfelelően okítsa őket. Mert a másik dolog, amit most azért, amiben változtatunk, hogy nagyon nagy hangsúlyt helyezünk a klasszikus zeneoktatásra is. Tehát a Rajkó módszer az egy dolog, de a mai világban mindig ezt a szünetekben, amikor beszélgetek a gyerekekkel, mondom, gyerekek, olyan is majd elő fog fordulni, hogy egyszer csak ott vagy egy bandával, és valaki éppen nem jön meg, mert valami történt. És így elé tesznek egy kottát. És akkor mi van? Ott van az életed lehetősége akár, és te nem fog, ha nem tudsz kottát olvasni első osztályon, tehát simán ne tudja a primavisztázni, blattolni, akkor baj van.
4: A műsorunk első felében ismét dr. Szentkirályi Aladár hegedűművész, a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnázium művészeti vezetője volt a vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a következő héten, augusztus 26-án és 7-én esedékes felvételi vizsgákról. A folytatásban ismét Jónás Judit színművész, a Cinkapanna Cigány Színház alapítója és művészeti vezetője lesz a mai vendégem, aki a beszélgetésünk negyedik részében mesél nekünk az életéről, médiában töltött szerepéről és szakmai kiteljesedéséről. Tartsanak velünk a folytatásban is!
5: Milyen szerepeidre emlékszel vissza legszívesebben?
7: Mindig azt szeretem a legjobban, amit éppen akkor adott pillanatban játszom, de most, ha így nagyon ki akarok emelni, akkor volt a Vörös Sándor Pszichéje, ami egy monodráma volt. Imádtam Vörös Sándort, a Pszichét, amikor elolvastam, akkor teljesen oda meg vissza voltam. Mert hát ugye kiderült, hogy a Pszichében van cigányvér, csörgedezik benne cigányvér, amit ezt erre nem feltétlenül fektettek addig hangsúlyt, én meg jó kihangsúlyoztam. De maga a mű egy fantasztikus írás. Károlyi, ami Vörös Sándor felesége is eljött a bemutatónkra, és hatalmas virágcsokrot kaptam tőle, és tényleg szívből gratulált, és megköszönte az előadást. Vagy Lorkának a kötete, a Cigány románcai, amikor a kezembe került, azt az izgalmat, azt az érzést, hogy úristen, spanyol országban ért egy ilyen költő, és ugyanazt érzem, amit ő ott, hogy lehet, hogy ugyanúgy elindítja a lelkemet, az agyamat, a fantáziámat, és rólunk beszél, szóval ezek a találkozások, ezek nagyon-nagyon megrázóak tulajdonképpen, és örökérvényűek. Vagy Márqueznek a 100 év magány. És egy nagyon keveset értettem belőle, mert azt talán 13 éves koromban olvastam. De az egésznek a hangulata, az egész az a füllett dráma. Szóval azt azért éreztem, hogy ezek mi vagyunk. És tulajdonképpen ezek mind olyan meghatározó szerepek voltak, amik, de még sorolhatnám, mert mindegyiket nagyon szerettem. Vagy Josephine Baker élete, ugye a 900-as évek elején a néger énekesnő, aki forradalmár volt. Először afroamerikaiaként színpadra lépett, és bejárta az egész világot, és Európába, a Molerúsban és satöbbi helyeken fellépett. Na de hogy? Ezt is külön a Forgács András és Böhm György, az akkori igazgató, Pécsi Nemzeti Színház igazgató, a Lengyel György kérésére írta meg kifejezetten nekem, mert én olvastam a Josephine Baker életét, és felelőtlenül az igazgató úr megkérdezte, hogy miért, mit szeretne játszani. Nem volt más ötletem, éppen akkor azt olvastam, és rávágtam, hogy hát például ezt. Hát a fene gondolta, hogy megvalósítja, létrehozza. Én voltam a legjobban betojva, amikor közölte, hogy jó van, Judit, akkor ez meg lesz írva, dolgoznak rajta a fiúk. És találtak egy olyan történetet, ami hát annyira szíven ütött, és azt mondtam, hogy igen, akkor ezt én át tudom élni, és a magamévá tudom tenni, mert az, hogy én gyönyörűen énekeljek, és úgy táncoljak, mint Josephine Baker, hát azért ahhoz egy jó pár évtizedet el kellett volna töltenem táncórákkal és énektanulással. Na de a történet maga az, hogy már világsztár volt Josephine Baker, amikor Magyarországra érkezett, és amikor ezt meghallotta az akkori belügyminiszter, akkor betiltatta. a nyugatiba érkezett meg, de ez megtörtént, tehát ez így történt annak idején, utána lehet olvasni. Egyetemistákat küldtek ki, hogy tojással dobálják meg, tehát ez a rasszizmus című történet. És neki külön egy személyben a belügyminiszternek és a helyetteseinek, akik ott ültek, elő kellett, mint egy vizsgabizottság, elő kellett adnia külön a műsorát, hogy eldöntsék, hogy engedélyezik-e. Egy világsztár volt, még egyszer mondom. Tehát a világot bejárta, a legelőkelőbb helyeken lépett fel, és várták vissza, és könyörögtek neki, hogy vállalja el a fellépést. És neki ezt itt Budapesten ezt kellett átélnie. Hát persze, hogy azt mondtam, hogy akarom ezt a darabot. Mert mindig egy cigányszínháznak azért a faji megkülönböztetés ellen élen kell járnia. Tehát mindig fel kell hívni a figyelmet. Mindig emlékeztetni kell az embereket arra, hogy nem vagyunk alacsonyabb rendűek, se mi, se más, másságú ember, legyen az más színű, alacsony, kövér, tök mindegy, hogy milyen bélyeget ragasztunk rá. Egyenlőek vagyunk, és az értékeink és az intelligenciánk határozza meg, a cselekedeteink határozzanak meg minket. És az alapján ítéljük meg egymást, és ne az alapján, hogy milyen a külső jegyeink. És még sorolhatnám, igen, a szerepeket, de kevés a műsoridő.
8: Volt olyan színésztársad, aki valamiért rendkívüli módon inspirált a színpadon? Illetve nagyon büszke voltál arra, hogy vele léphettél fel?
7: Hú, hát persze! Hát kezdem a Vígszínházzal, ugye ott voltam gyakorlaton, hát Bánsági Ildikó, tulajdonképpen az elérhetetlen kategória, Kern András, Jászlóira szembe, hihetetlen volt, hát nem, úgy kellett belökni a színpadra, mert nem hittem el, hogy én ott játszom. Azokat az színészóriásokat, hát én még láttam Rutkait az öreg hölgy szerepében, és tényleg sorolhatnám ezeket a színészóriásokat. Aztán folytatódott a Pécsi Nemzeti Színházban Vári Évával, több darabban játszottunk. Szegvári Menyhért rendezett Sipos Laci, aki nagyon fiatalon elment sajnos, fantasztikus színész volt, de az egész akkori gárda a Pécsi Nemzeti Színházban egy csoda volt. Mindegyiket külön, mindegyik megérdemelni, hogy felsoroljam tényleg, és vegyük úgy, hogy fel is soroltam őket, utána lehet nézni. És a Vígszínházban is. Lukács Sándor, szóval tényleg, ja Istenem, egy csodák volt, Koltai Róbert, és rengetegen, akik akkor már akkora színész zsenik voltak, és akkora színész óriások, és olyan szakmai tudással rendelkeztek, hogy én azt se tudtam, hogy lehet ennyit mindent megtanulni ilyen rövid idő alatt. Úgyhogy igen, mindegyiket sorolhatnám.
8: Hogy érzed, mivel egy nagyon kis ország vagyunk, egy olyan nyelvvel, ami tulajdonképpen a színművészeket valahol egy kicsit bezárja. Mi is akkora tehetségekkel, óriásokkal rendelkezünk, mint mondjuk egy angol nyelvű ország?
7: Abszolút. Sőt, szerintem most nem akarom azt mondani, hogy sokkal tehetségesebbek, nem. Hát persze van tehetségtelenebb is, de nagyon sok színész, ha már ott kezdjük, ugye, hogy a vasfüggöny nélkül élünk, és nyitva van a világ számukra, akkor világhírűek. Borzasztó nagy tehetségek vannak, de ezt már hála Istennek nem csak mi mondjuk, hanem rengeteg külföldi, akár tengeren túli, akár európai rendezők, filmrendezők többször elmondták, többször hangsúlyozták. De ennek talán az egyre több Oscar-díj is a bizonyítéka. Most talán kevesebb magyar film készül, nem talán, hanem kevesebb magyar film készül sajnos, tehát nem dübörög úgy, mint a 80-as, 90-es évek környékén. A rendezők, a borzasztó tehetséges rendezők ugyanúgy megvannak, ugyanolyan ötletekkel, ugyanolyan tehetséggel, mint Jancsó, mint Szabó István, mint Bacsó, és sorolhatnám megint a rendező zseniket a filmekbe, filmrendezők között. Ugyanúgy, csak egyszerűen megakadt, vagy megakasztották, és a bulvár felé vitték ezt az ipart is.
8: Mi lettél volna, ha nem színész? El tudod magad más szerepben is képzelni?
7: Persze, konkrét elképzelésem volt. Kisebb koromban még tanár szerettem volna lenni, de aztán azt felváltotta az ügyvéd. Nagyon erősen ügyvéd akartam lenni. Olyannyira, hogy a színészi pályafutásom közepe táján még a Pécsi Jogi Egyetemre be is adtam a jelentkezésemet, hogy levelező szakon elvégzem. Nagyon komolyan, mert annyira érdekelt, és annyira szerettem volna ügyvéd lenni, ügyvéd is lenni. És hát gondoltam, hogy a kettőt együtt majd valahogy. De sajnos akkor született meg a második gyermekem, aki fogyatékkal élő. És ez aztán végképp lehetetlenné tette, hogy ezt az álmomat is megvalósítsam. Mert azóta 0-24 órában igényel a gyermek, de a másik gyermek is, a színház is 0-24 órát igényel, igen. Úgyhogy ennyi bőven elég, örülök, hogyha ebben helyt tudok állni.
8: Mit tanácsolnál egy fiatalnak, egy tizenévesnek, akit érdekel a színművészet? Szeretne színész lenni, szeretne a tévében szerepelni, szeretne egy filmben részese lenni mondjuk a játéknak, vagy csak akár egy színháznak a színpadán?
7: Hát akkor két részre osztom a választ. Az egyik a nagyon rossz tapasztalatom és negatív érzésem, és ezt nem tanácsolom, ezt a részét. De akinek ez megy, az megy. Gondolok itt arra, hogy ma már bárkiből lehet színész. Ha körülnézünk a rádióban, a televízióban, a filmekben, a színpadon és bárhol, most nem mondom ki, kifejezetten nem mondom ki azoknak a csatornáknak, internetes platformoknak a nevét, ahol már ott szerepel, és akkor ő már színész, ő már sztár, ő már celeb. Sajnos így is van. És onnan tulajdonképpen rögtön bekerülnek produkciókba. Tehát az a munka, amit mi diplomás színművészek iszonyatos verítékkel, odaadással, elhivatottsággal végigcsinálunk, először a főiskolán, most az egyetemen, mert átkeresztelték egyetemre, az tulajdonképpen teljesen kimarad, meg hát az alázat, az elhivatottság, a szerelem ezzel a szakmával, pályával kapcsolatban, ami egész életünket végigkíséri, és ami nem tántorít el, ami erőt ad nekünk, azt ez a csoport nem viseli, nem tudhatja magáénak. Uh-huh. Tehát a könnyű siker, a gyorsan jött siker, a munka, belefektetett munkanélküli siker, és erre ez az elbulvárosodott, elfajzott közeg lehetőséget ad erre. Sajnos az Isten adta nép is vevő rá, de mint mondtam az elején, a nép azt teszi meg, amit eléraknak. Mert nem kap mást. De ha kap mást, akkor azért tud választani.
8: De az értékek viszont nem erről szólnak, az értékeknek a közvetítése. Illetve mondhatom azt, hogy európai értékek vagy a magyar kultúrának az értékei, az természetesen még mindig mélyen gyökerezik az igazi színművészetben.
7: Én is úgy remélem, hogy így van, és hogy nem fog teljesen kihalni, mert azért a színházak repertoáriát, ha megnézzük, van olyan, ami tényleg, még hála Istennek, akkor lenne csak igazán nagy baj, ha nem lenne már egyáltalán. De, mert kell ez is, kell az is.
8: Persze.
7: Tehát nem szükség elvakult vagyok, igen, hanem az, hogy a mérlegnek két serpenyője van, és a mérleg akkor működik jól, hogyha egyenlő szintben van. De hogyha igen, leesik az egyik a mélybe, a mocsárba, akkor ott valami nem stimmel. De ugyanezt tapasztalhatjuk akár a világ közszereplői között is. Tehát vagy valahol ez nagyon elcsúszott. Színész, politikus, komikus a politikus, showműsor zajlik a politikában, a politikusok között, ki tud nagyobbat mondani, és most nem politizálok, csak egyszerűen rámutatok arra, hogy tulajdonképpen minden szegmens, az életünk minden szegmensében és a világban is megfigyelhető ez az elbulvárosodás és a show business.
8: Én inkább azt az oldalát fognám meg, hogy a dráma pedagógiára, illetve ezekre a képességekre mondjuk, amivel egy színész is rendelkezik, ezek olyan különlegesek, hogy más szakmákban is szükség van rá, akár egy politikus személyében. Ezek így erősítik egymást.
7: Igen, hát ugye most már azért hála Istennek a pozitív történet az, hogy akár egy vállalati összejövetelen már ugye meghívnak színészeket, hogy akár beszédtechnikára oktassa a vezetőket, hogy a biztosabb kiállás, jobban tudja kommunikálni a gondolatait, a céljaikat, tehát azért ez abszolút pozitív hozadéka ennek a történetnek, de még egyszer mondom, hogy a helyén kell kezelni, és a mérlegre oda kell nagyon figyelni, oda kéne figyelni. Viszont még ugye azt nem mondtam el, hogyha valaki tényleg olyan mélyen és elhivatottan a színművészetet szeretné választani, az úgy is érzi, hogy merre felé visz az útja, de alapvető dolog, hogy művelt legyen, rengeteget olvasson. Tehát én egy kisgyermeknek, aki megkérdezi, hogy lehetnék színész, akkor azt mondom, hogy az első az, hogy olvasni. Rengeteget tanulni a világról, de az olvasás az intelligencia, az egész világlátása, véleménye, tehát fejlesz-e önmagát. Fejlesz-e belülről önmagát, fejlesz-e az agyát, fejlesz-e az érzelmi sokszínűségét. És ehhez a legelső lépcső az olvasás. Nekem mindegy, hogy mit mondom. Teljesen mindegy, hogy mit olvasol, drágám, csak olvas. És hogyha naponta fél oldalt hangosan olvasol, akkor már gyönyörűen meg fogsz tudni szólalni, mert a beszédtechnikának az egyik legegyszerűbb módja az, hogyha hangosan olvasunk minimum fél oldalt naponta. Az a fél oldal, az körülbelül 2-3 perc, annyi időnk csak van magunkra, hogy szépen tudjunk beszélni. Tehát artikuláltan felolvassuk azt a fél oldalt, és észre fogjuk magunkat venni, egy hónap múlva meg fogják kérdezni, hogy jé, de szépen beszélsz, tanultál valahol? Szép beszédet, vagy beszédtechnikát? Észre fogják venni a környezetedben, hogyha ezt csinálod. Verseket tanulni, keresni azokat a lehetőségeket, ahol gyakorolhatja a szereplést, hogy ki kell állni, és ha rátszegeződik minden tekintet, ott neked meg kell tudni szólalni, egy magabiztos kiállást kell megtanulni, és ez csak gyakorlaton keresztül. Mindig az már egy következő szint, hogy mindig akkor lépjél ki színpadra, vagy akkor álljál ki emberek elé, ha van mondani valód. Tehát keresd a gondolatokat. Keresd az, hogy te mit tartasz fontosnak, és azt te akard elmondani a világnak, a nézőknek, a közönségnek. Ehhez viszont ugye az kell, hogy legyen önálló gondolatod, legyen érdekeljen, kíváncsi legyél a világ dolgaira, az emberekre, a történésekre, tehát legyél ott a környezeted ütőerén, mert te fogod tudni továbbadni, interpretálni az embereknek azt, amit más nem tud, mert te egy szócső vagy, egy közvetítő. ami ugye a színdarabokban az van, hogy a szöveget odaadják és megtanuljuk. Na de hát az csak egy szöveg, fekete-fehéren egy szöveg, nekünk azt meg kell tölteni. Ahhoz olyan gondolatokat kell mögé vinni, olyan húsvér dolgokkal kell megtölteni, amit a néző nem is sejt, hogy meddig le kell ásni magunkban, vagy mennyit kell utána olvasni, mennyi embert kell megkérdezni, mennyi embert kell meginterjúvolni, hogy ezt te hogy csinálod, ezt hogy megnézhetem, akár egy orvost játszunk, akár egy ügyvédet, egy rendőrt, egy boltost, bármit, tehát oda nekünk konkrétan meg kell tanulnunk azt az embert, hogy ő milyen, mit érez, mikor kell, hogy ébred, hogy teszi túl magát azon, amikor a vevő bejön és rossz kedvű, és beszól, és stb. Stb. Hát ezt mind mögé kell rakni, mert egyébként fekete-fehér szöveg marad. Akkor jönnek a rossz alakítások. Amikor valaki nem ássa bele magát. Azért szokták mondani, hogy amikor a színészek másfél-két hónapig próbálnak, akkor nem lehet velük mit kezdeni, mert őrültek. Nem lehet velük normálisan kommunikálni, mert megbolondulnak. De hát persze, mert benne vannak. Tehát teljes mértékben az van előttük, és ha ebben nem mélyülünk el annyira, akkor persze, hogy nincsenek gondolataink, nincs közölnivalónk. Úgyhogy mindenképpen oda kell arra figyelni, hogy ne azt mondjuk, amit hallani akarnak, hanem saját gondolataink legyenek, és legyünk ezáltal egyéniségek.
8: Egy nehéz kérdés. A műsor végén mindig megkérdezem a zenész kollégáimat, hogy mi lenne az az öt zenemű CD bakelit album, amit elvinnének magukkal egy lakatlan szigetre. Esetetben viszont akkor azt szeretném megkérdezni, hogy mi lenne az az öt, akár vers, verses kötet, színdarab, amit elvinnél magaddal, és azt olvasgatnád. Tehát tulajdonképpen...
7: Melyik olyan balrapjak?
8: Igen, tehát tulajdonképpen mik voltak azok a meghatározó művek, alkotások, amik a legjobban hatottak rád?
7: József Attila biztos, hogy vinném.
8: Tehát akkor egy József Attila kötet az jöhet.
7: Abszolút. Nagy László, tulajdonképpen azokat, amiket műsoron is tartok. Hát gyerekkoromtól fogva. Nagy Lászlónak a nem csak a versei, hanem a gondolatai, amiket leírt novellákban, akár. Tehát ezek de József Attilának is, ami az önéletrajzáról szóló írások, a szabad ötletek jegyzéke, de a verses kötete is fantasztikus, tehát abból is azért mindenki derül róla. Ugye említettem Vörös Sándort, vidném a Bibliát, végre végigolvasnám. Hát akkor, de sok mindent vinnék magammal, Atya Úristen, ez olyan borzasztó ezt így kiragadni. De Lorkát vagy Márkezt, nem tudom melyiket választanám. Mm-hmm. Igen.
8: Akkor legyen mondjuk egy bónusz, és akkor mehet mind a kettő.
7: Valahogy oda csalom.
8: Ez egy nagyon izgalmas beszélgetés volt számomra, és természetesen megtisztelő, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és beszélgettél nekünk az életedről. Megismerhettük egy picit a szakmádat, illetve a Cinka Panna Cigány Színházat is.
7: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és igazán örülök, hogy így is meghívtatok, hogy nem vagyok celeb. Nagyon szépen köszönöm.
8: Köszönöm szépen.
4: A műsorunk második felében ismét Jónás Judit színművész, a Cinka Panna Cigány Színház alapítója és művészeti vezetője volt a mai vendégem. Aki a beszélgetésünk negyedik részében mesélt nekünk az életéről, médiában töltött szerepéről és szakmai kiteljesedéséről. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk jövő héten is, a viszonthallásra!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
0: A Rádió D kulturális műsora.
2: Tarts velünk minden hétköznap.
0: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Dick. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: Budapest történetének legnagyobb elektromos buszfejlesztését készítik elő. Legalább 250 új elektromos buszt szeretnének forgalomba állítani, írta a főpolgármester Facebook oldalán. Karácsony Gergely hozzátette, ez tisztább levegőt, csendesebb utcákat, korszerűbb közösségi közlekedést és zöldebb Budapestet is jelent. Tudatta azt is, a projekt előkészítése már zajlik a Budapesti Közlekedési Központ és a BKV együttműködésében. Céljuk az, hogy Európai Uniós forrásból valósuljon meg a beruházás, amely a buszokat, a garázsokat és a teljes töltőinfrastruktúrát is megújítja, tette hozzá a főpolgármester. Összesen 1 milliárd 250 millió forintból korszerűsítenek 20 mentőállomást az Országos Mentőszolgálat programjában. A beruházások során megújítják az épületek hőszigetelését és nyílászáróit, korszerűsítik a fűtési és hűtési rendszereket, valamint energiahatékony villamos hálózatokat alakítanak ki. Több helyszínen napelemeket is telepítenek. A cél az energiafelhasználás és a környezeti terhelés csökkentése, valamint a gazdaságosabb működés. Bérházzá alakíthatnak egy negyedik kerületi 19 éve használaton kívüli iskolaépületet. A beruházás telepítési tanulmánytervének véleményezése már elkezdődött, közölte a főpolgármesteri hivatal. Mint írták, a fővárosi önkormányzat tulajdonában álló Megyeri út 45 szám alatti egykori iskola magas energiahatékonyságú, közel zéró kibocsátású többlakásos lakóépületté válhat. Átalakításával 48 bérlakás jönne létre, jellemzően a kerületben munkát vállaló családok számára. Megmenteni a kotorékozást a vadászkamara. Gajdos László miniszterrel egyeztettek a Magyar Vadászkamara képviselői, miután a tárcavezető bejelentette, hogy kezdeményezi a kotorék vadászat betiltását. Az élő környezetért felelős miniszter szerint ez a legkegyetlenebb vadászati forma, amelynek nincs helye a 21. századi Magyarországon.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick, korábbi adásunk ismétlése következik. Ez a Trájó. A 100.3 Rádió Dick egyházi műsora.
3: 100.3 Rádió Dick romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Dani György az én vendégem, köszöntelek téged.
4: Köszöntelek én is téged a názdereti Jézus nevében. Sok mindenki.
3: Isten áldjon meg téged. Nos, te tevékenykedsz, szolgálsz Istennek, de ne csapjunk bele ennyire a közepébe a dolgoknak, kezdjük a legelején. Neked milyen volt a gyermekkorod gyermekként, milyen volt az Isten képed, hogyan nőttél föl?
4: Hát megmondom neked őszintén, a gyermekkorom nagyon rossz volt, mert megmondom őszintén, ott is azt mondom, az Úrban vagyok gazdag, de amúgy meg gyerekkoromban nekem az édesapukám elmondom neked, mert ezt úgy kezdte, hogy most gyerekkorom óta milyen volt az én életem, ugye?
3: Így van, igen, igen.
4: Hát elég sajnos rossz volt az életünk, mert apukám mi volt? Vert anyukámat. Rossz életünk volt, utca nevet, utcákon aludtunk, állomásokon aludtunk, szomszédoknál aludtunk, nekünk ilyen életünk volt, és így nőttünk föl, hát nem voltunk testvérek, maradtunk öten, és akkor már gyerek voltam még, körülbelül megmondom neked őszintén, nagyon elment az idő, lehettem 13 éves, akkor egy gyertyánk volt, nem volt villanyunk, és úgy képzeljed el, hogy a gyertya mellett olvastam az igét, a Bibliát, és apám mindig azt mondta nekem, hogy te belőled még nagy bab lesz, és utána adott nekem egy nagy babont. De én akkor is olvastam az igét is. Anyukám is nagyon szerette az urat, és akkor jár, ugye sötétségben éltek, mert halott volt a szellemük. Miért mondom ezt a testvérem, mert szoborba imádkoztak, bálványokba imádkoztak, szentképekbe, és most is látjuk ezt a 21. századot, ezt látom ezt is, hogy szobrokat kérik, meg elmennek hasznosra, csatkára elmennek. Nem mondom, hogy nem, mert egyébként is elvittek a szüleim, tudatlan voltam, halott volt a szellemem, és ebben nőttek föl, ebben a hitben, a katolikuságban nőttek föl, de ez csak vallás, de ez nem hit, a katolikuság. Ezt kimerem mondani az egész roma testvéreknek is, meg nem roma testvéreknek is, ugyanúgy el tudom mondani a magyaroknak is, mert Istenén nincs személyválogató. Ez csak egy vallás, de ez nem hit. Tudjátok, mert azért mondom, mert nem látásban hiszünk, mert amit nem látunk, abban hiszünk, ez a hit. És én az Úr nekem megmutatta, hogy sajnos, hogy ők ezek a szüleink, és meg annak a szüleink, meg ugye annak az őseink, ezek voltak, az embereken van ilyen, hogy most is azt csinálják, és akkorjában régében azt csinálták, amely gyerekkor voltam én is, hogy átkozták magukat, úgy bizonyítottak maguknak, és most is így, ahogyan abban a világban élünk, mint például a 80-as években volt, amikor úgy átkozták magukat, vagy átkolozták egymást, bevették a templomba, vetettek kendőkre, gyertyákra, így bizonyítottak, pedig nem így kell bizonyítani, miért, mert erre mindjárt adok egy választ, hanem akik ezt csinálják, sajnos a rosszak imádkoznak, a sátának imádkoznak. Ilyenkor még a sátán örül még, mert amikor veszek felnek az emberek, és egymás közt húzítsák egymást, akkor a sátán összehúzítsa, és csatát csinál köztük, és még jó kirölgi őket. Na látjátok, ezt megcsináltam veletek. Vagy ide küldlek titeket, vagy amoda küldlek titeket. Ezt csinálja. Miért? Mert helyet annak az emberek nekik, és meg kell törni, és ezt meg kell tenni sok embernek, én ezt kívánom, hogy tegyék meg sok emberek, hogy a generációs átkor, amikor az őseink átkolóztak, ezeket mind hordoztuk a gének, be így nőttünk föl átokkal.
3: És ebben a... bocsánat.
4: Igen.
3: Ebben a gyermekkorban, amiről te most beszélsz, hogy rossz volt a gyermekkorod, meg hogy néha mentetek csatkára, te hallottál Istenről? Mi volt az Isten képed akkor?
4: Nem, én akkor nem fogadtam szót a szüleimnek, hanem enyémet is elvittek, és éreztem, hogy lementem ott is a templomnál, láttam ott a képeket, a szobrokat is, nem szólt vissza. És mondtam is, hogy nem itt kell keresni az Urat, nem itt kell keresni az Istent, egy kép, egy szobor összetör, egy törékeny eltörik, a képet el lehet tépni, de az Isten maga, Istent, azt nem lehet. Ő nem aranyból van, nem ezüstből van, hanem maga élő názareti Jézus, aki elvitte a Golgotán a mi bűneinket, és ártatlanul ment fel a kereszt, hogy elvigye mi bűnünket, hogy mink éljünk, és átokká lett, hogy mink áldás vegyünk tőle, de dicsőség az Úrnak, hogy harmadra feltámadt, és mi is feltámadtunk, adott nekünk egy jó életet, és megtisztított minket ettől, kivett engemet is a rosszból, majd el szeretném még, majd, ha megengednéd, majd bizonságokat is elmondani.
3: Persze, természetesen. Mondhatsz majd bizonságokat. Annyit szeretnék hozzátenni, hogy igen, ez a te nézeted, ez a te hited szerint van így, és nem szeretnénk megbántani semmilyen katolikus hallgatót, meg senkit, mindenkinek a hitét tiszteletben tartjuk, és kívánjuk, hogy mindenki az Istennel a személyes kapcsolatát megélje úgy, ahogy azt ő tudja. Te neked az ott az a szobor dolog nem szólt vissza, nem érezted az Istennek a jelenlétét. Hamarosan tovább fogunk menni a beszélgetésbe, hogy hogyan halad tovább az életed, és hogyan világosodtál meg, hogy ebből a rossz gyermekkorból, amit mondtál nekünk, ebből a tragikus gyermekkorból, hogyan jutottál el a te hitedig, hogy lettél te Isten szolgálója. A következő szegmensben erről fogunk beszélgetni. Most meghallgatunk egy szép keresztény dalt, benne vagy?
4: Benne vagyok, természetesen.
3: Rendben, akkor szóljon egy dicsőítő dal, kedves hallgatók, aztán folytatjuk a beszélgetést tovább.
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Dani György az én vendégem, köszöntelek téged itt a stúdióban.
4: Köszöntelek én is téged, és a sok testvért és hallgatót is.
3: Nos, nagyon örülök neki, hogy itt vagy, hiszen egy olyan gyermekkorról meséltél nekünk az imént, ami egy ilyen rossz gyermekkor volt sajnos. Ugye nem jó példákat láttál magad előtt. Mégis, és aki ilyen gyermekkorban nő föl, az valószínű bűnöző lesz, vagy rossz életet fog élni. Te helyett az Istennek az igéjét hirdeted. Na, hogyan ment tovább ott a te életed? Tehát felnőttél így, hogy egy ilyen rossz gyermekkor volt, hogy néha vasútállomásokon kellett aludni, az utca nevelt föl titeket, és néha szomszédoknál aludtatok, meg sok fülest is kaptatok. Hogyan haladta te életed tovább úgy, hogy megismerted a názáreti Jézus Krisztust? Mesélt neked erről valaki, vagy ellátogattál a gyülekezetbe, vagy hogy történt ez a dolog? Meséld el nekünk.
4: Igen, elmesélem neked, testvérem. És az egész hallgatóknak, akik itt hallgatják, áldja meg titeket a názáreti Jézus. Nekem úgy kezdődött, hogy bekobogott nekem a szívem az Úr, és cigántelepen, romatelepen laktam. Ma Bácsiskó megyében lakok én Kiskörösön lakom. Kiskörösi lakos vagyok én most is, és akkor én most elköltöztem egy kis falucskában, Kiskörösön körül a 8-10 kilométerre vagyok, Csengőzön lakom, és körülbelül már én nekem így bevetettem a hitemet az Úrban van több mint 30 évvel. Tisza szépből én elmondom nektek, a közösségnek, hogy elkezdtem előtte, nagyon alkoholista ember voltam. Alkoholizáltam, megvertem a feleségemet, féltéken voltam, és akkor hazamentem el, elittem a pénzt, kiabált velem a feleségem. Utána lett egy gyermekünk, első lányom, most 17 éves, és büszke vagyok benne, hogy felemelt minket az Úr úgy, hogy megszólított az Úr engemet elsősorban, hogy eleinte elkezdem, testvérem a beszélgetést, eleintől kezdve, hogy nagyon nagy alkoholista voltam. És bekerültem, majd nagyon rosszul voltam. Ugye kidobtak minket albéletből, albéletbe mentünk, és lett egy három gyermekem lett, három gyerekem van, kettő lányom is, egy fiam van, ők is az Istenben vannak, és be vagyunk mind három merítkezve. Mind a öten. És akkor kidobta minket albérletbe, mert elittom a pénzt. És képzeld el, a hallgatók is. Utána visszakerültem a roma telepre, és ott is albérletbe laktam. És kiáltottam az Úrnak a nevét, kivittem a Bibliát, és fölnéztem az égre, és elkezdtem imádkozni. Elkezdtem sírni. Uram, én tudom, hogy Uram, te nem mondasz le rólam. A világ lemond rólam. Az emberek lemondanak rólam, Uram. De te egyetlen, a názareti élő Istenünk, te nem mondasz le minket. Rólunk. És nem adsz el, és nem maradsz el tőlem. És imádkoztam hozzá. Uram, add meg, Uram, a szívem vágyát. Adj nekünk, Uram, egy hajlékot. És dicsőség az Úrnak, minden imád megválaszol, és meghallott az Úr, aki kéri tiszta szívből. Adott nekünk egy... Úgy kezdem el, testvérem, hogy amikor elkezdtem imádkozni, akkor nagyon sokan káromlóztak, ugye, örültek az én bajomnak, nem volt házunk, hajléktalan voltam. Ezt ki kell, hogy mondjam, testvérem. Nem szégyen, testvérem. Nem volt házunk. Nem volt, hol letegyük a fejünket. Tízezőmben elmondom, az édes testvérem is elzavart minket. Elzavart minket anyósom is. Isten őt ki kell, hogy mondjam. De megbocsátottam. Mert ha én nem bocsátok meg valakinek, akkor názereti Jézus, bocsát meg. És mondtam, Uram, bocsáss meg nekünk, mert nem tudjuk, Uram, mit cselekedtek. És na majd kértem az Urat, és imádkoztam. Uram, adj egy hajlékot nekünk. Egy olyan hajlékot, Uram, hogy ne vándorunk, Istenem. Ez tőled legyen, Istenem. És képzeld el, és képzeljék el a hallgatók is. Sajnos nagyon sok kározók volt, és sokan örültek az én bajomnak, de áldjam őket az Isteni, most is azt mondom, áldást mondok rajtuk. És úgy képzeld el, hogy az Úr adott egyszerre két házat nekem, és csodálkoztak, hogy Dani, ezt hogy csináltad? Semmit nem tett, és egyszerre két házat lett, és hajléktalan volt, ha nem volt házat. Azért, mert az Úrnak az akarata ez. Meg kértem az Úrat. És képzeljétek el, és képzeld el, és a hallgatók is, hogy hallgassák ezt, és megköszöntöm. Letérdeltem, mai napig ezt csinálom. Letérdelünk, és le is térdeltem az Úrhoz, és sírva. És azt mondom, köszönöm, Uram. Köszönöm neked, drága mennyi atyám. Én annyira szerelmes vagyok, te beléd, Istenem. Hagy költözök beléd, Istenem. És akkor már nagy nehezen mindig undorodtam, hány gyerem volt az italtól, az alkoholtól, és nagyon-nagyon akkorjában leestem a lábamról, nagyon gyöngye voltam, ki voltam száradva, Kiskohalason, itt van Bácsiskó megye melletti kórház, Kiskohalas kórház, ez a neve neki, és bekerültem a kórházba. Nagyon csúnya betegekkel voltam, minden nap vágták a kezüket, a lábukat, elkezdtem éjszak is imádkozni ott, sírva. És mondtam, Uram, vegyék engem, Uram, a sötétség, birodalmából, Istenem. Minden parancsolatodban meg fogadom, hagyj meg, innen kiviszel, Uram. És jött egy hang, ezt mind te akartad. Mert nem ő akart, hogy én így legyek, hanem én akartam a saját akaratomat. Nem az ő akaratát kerestem. Most is könnyezik a szívem is, a szemem is, testvérem. És merem jelenteni, aki föl lennék egy jegyre, az egész világnak elmondanám. Ezt mondták az orvosok, a földi orvosok, hogy búcsúzzanak el tőlem, hisz meg a reggel sem fogom megélni. És az orvosokat kirögtem, én nem fogok meghalni. Tegyél rám két infúziót, és menjünk, fáradjon ki, doktor úr. Legyen szíves, megkérem, menjen ki az osztályban, hagyjon engemet, hagyj pihenjek. Elkezdtem imádkozni is. És uram, ha lementem, uram, az impulzió, elkezdtem imádkozni. Te tudod, uram, az én életemet. Adjál nekem, uram, hitről hitet. Imáról, imáról adjál nekem, uram, imádságokat. Nyisd nekem, uram, ajtókat, kapukat. Hagyd legyek, uram, a te szolgád. A te szolgád akarok lenni úgy, mint Ábrahám, mint Izsák, mint Jákob, mint Illés. Kérek, mennyi atyám, hogy tisztítsd meg a májfunkciótól kezdve a veségtől. Egy tisztulást kérek, Istenem, amire jönnek be ezek az orvosok, a földi orvos, uram, hogy csodákat, csodákat tettél velem, Istenem. És úgy képzeld el, testvérem, és a hallgatók is, akik hallgassák, jött be egy orvos, és azt mondta nekem az orvos, Dániel, kérek egy üzeletet erre benne. Mondom, viszem doktor, csak nem tudok olyan gyorsan menni, mert kapaszkodok a palakba. Ő azt mondta, hogy nyugodtan, Dániel. Nekem én ki voltam száradva, beszesüledése voltak, és a méregagyagom fölment 300-al, és a májpukciuk már fölment, fölmondták a szolgálatot. Ilyen beteg voltam. És amikor kért a vizeletet a főorvos úr, és nézz rám, Dániel, maga áttolt engemet? Mondom, miért, doktor úr? Maga csapvizet ötött bele. Mondom, doktor úr, maga a doktor, én nem vagyok senki. Tegyük bele egy mércét. És nézz rám az orvos. És mondtam, uram, te megszabadítottál. Én tudtam, hogy uram, te megtisztítottál engemet. És mondtam ennek a földi orvosnak, főorvosnak, urológusnak, hogy mikor mehetnék már innen haza. Haza szeretnék innen menni a családomhoz. És nézz rám az orvos. Szóval Dániel, maga már is haza mehet. Magában nincs gyulladás, maga ki van tisztulva. 40 éve orvos vagyok, de miért nem látom az életemben. Magáról egy halálos beteget mondtunk, aki a reggelt nem ér meg. Maga ki van tisztulva. Ennyire képes az úr, hogy megtisztított engemet, meg az utolsó percben is.
3: Amen, dicsőség Istennek, halleluja, hogy ez így történt veled. Hála Istennek. Ezzel kapcsolatosan még lesznek kérdéseim a következő szegmensben. Most ismét meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést Dani Györgyével. Maradjatok velünk.
0: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
3: 100.3 Rádió Dik romákról, nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, az az Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Dani György az én vendégem. Köszöntelek téged.
4: Én is köszöntelek téged, a hallgatókat is.
3: Nos, adhattuk abba a beszélgetést, hogy meséltél egy bizonyságot nekünk, hogy hogyan gyógyultál meg. Most ezt szeretnéd még folytatni, vagy kérdezhetek róla?
4: Nyugodtan, persze.
3: Amikor ugye közölték veletek az, hogy nincsen, hogy el kell, hogy hagyjad az albérletet, és szembesültél vele, hogy nincsen albérletet, hogy került hozzád Biblia?
4: A kórházban.
3: Ja,
4: Igen, volt egy ószövetség, és az ablakban volt.
3: És azt kinyitottad, de. És elkezdted olvasni, és így jött Igen. neked az, hogy akkor kéred Istent, hogy meggyógyuljál.
4: Igen, a Máté 7.24-et olvastam, és kinyitottam a Bibliát, és elkezdtem olvasni, és minden igényét kaptam választ az Úrnál. És akkor hirdettem a betegeknek is.
3: Tehát akkor teljesen egyedül kezdted el olvasni a Bibliát, és egyedül világosodtál meg.
4: Igen.
3: Hogy tudtad értelmezni az igét? Nem volt senki akkor, aki megmagyarázta neked, nem evangélizált feléd senki, hanem az iszákosságból bekerültél a kórházba, és a kórházba kinyitottad a Bibliát, és ott szólt hozzád Isten személyesen.
4: Igen.
3: A Biblián keresztül.
4: A Biblián az igen szerint, mert az igen maga a názareti Jézus, az Istennek a fegyvere, a Biblia, és szólt hozzám az Úr, és hirdettem a betegeknek az elmúlt, hogy a gyógyulás, a szabadulásért, és imádkoztam is értük, és akkor elmondtam az igét, és el is magyaráztam az igét, mit mond az Úr. Mert az Ézsiás 53 azt írja, hogy már ő által már elvitte, és meggyógyultuk az ő sebei által, a Golgotán. És a betegekért is imádkoztam, térjetek meg, mert Istennek az országa elkövetkezik nem sokára, a mennyek országa.
3: Hogy reagáltak erre a betegek?
4: Mert olvastam meg az igét, és elkezdtem imádkozni. És elkezdtem beszélni az Úrról, elmondtam bizonságokat őnekük, hogy majd itt is el fogok majd nektek bizonságot neked mondani, tesőim is, a hallgatóknak is. És a betegek elkezdtek sírni, és elkezdtem imádkozni értük. 2-3 embert az is engedtek, jobban lettek. Én akkor még ott maradtam, átkaroltak engemet, sírtak. És mondtam, ne nekem köszönjétek, hanem az Úrnak köszönjétek. Nagyon csodálatos volt abban a kórházban a betegeknek. És még egyet szeretnék mondani, hogy amikor kiengedtek a kórházba engemet, képzeld el, hogy volt egy lány cigántelepen, a mamája nagyon hosszú volt. A kórházban, ahol én feküdtem a kórházban, kiskolhason, és képzeld, de nem volt senki, aki elvigye. Sírt, könyörgött mindenkinek, hogy vigyék el.
3: Mármint, hogy a kórházból vigyék el?
4: Ő a mamájához, hogy vigyék el egy lány, tudod?
3: Ja, hogy a... Értem. Akkor ezt a következő szegmensbe beszéljük meg. Most meghallgatunk ismét egy keresztény dicsőítő dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést Dani Györgyével. Maradjatok velünk, kedves hallgatók!
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el. Na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Dani György az én vendégem. Köszöntelek téged!
4: Én is köszöntök tégedet is, minden hallgatót.
3: Most ott tettük abba a beszélgetést, hogy elkezdtél éppen egy sztorit, aztán megszakítottam a zenével. Tehát volt egy lány, aki sírt, hogy a nagymamájához vigyék őt el, mert nem tudott oda eljutni, nem volt autója, ugye?
4: Így van. És mondtam neki, ne sírjál, hanem gyere el, és elmegyünk busszal, én elmegyek veled. Az a lány nagyon sírt. Köszönöm, Danikám, hogy te olyan rendes vagy, hogy tiszta szívből Istenbe vagy. Mondom, ne aggodalmaskodjál, gyere el, én elmegyek veled. Elmettem vele, ahol én feküdtem kiskolhason a kórházban. Pont azon az osztályon, képzeld el, és a hallgatók is, az Úr oda vezérelt engem, mert vissza, ahol én feküdtem, és ott volt a mamája is. És a mai napig nem tudom, hogy mi volt a baja, csak elkezdtem érte imádkozni. Annyira megszólította önnyújt az Úr a kórházba, hogy ő hangomat hallották a főnővérkék, orvosok, és jön egy főnővérk oda, ki ez az ember, aki itt imádkozik. De a főnővérke nem ismert meg engemet. És én mondtam neki, Hőnővér, nem tetszik engemet ismerni? Azt mondja, nem. Nem ismer meg. Biztos, hogy nem ismer? Nem. Tudja, ki vagyok én? Mondom, én vagyok a Dániel, akiről lemondtak. Maga Dániel? Hát jön, hagy öleljem át. Hagy karoljam át. Hát maga úgy imádkozik, mint egy próféta. Az Úrnak a dicsősége, testvérem. Átölet a nővérke, és elkezdve sírni. És látjátok, és hallod, az Úrnak nem véletlen, és egy olyan csoda, hogy átkorult a nővérke, és nem ismert meg engemet. És amikor imádkoztam a mamájáért, most sem tudom, hogy miért imádkoztam, csak az Úr megszólított, hogy imádkozok, imádkozok. És kijött egy orvos, és ezt mondtam a doktornak. Doktor úr, minden rendben a mamával. Minden rendben. Nem találtunk semmi bajt. Nem is kell, mehet haza. Ezt mondta az orvos.
3: Amikor elindultál, akkor te tudtad, hogy melyik kórházba kell menni ezzel a lányjal, vagy csak önzetlenül felajánlottad, hogy te elmész vele?
4: Tudtam, hogy Kiskovalason van, csak nem tudtam, hogy melyik osztályon van, mert ugye a unokájával mentem el, a lánya.
3: Igen, igen, tehát amikor az unokája kérte, hogy valaki vigye őt el, akkor te nem tudtad, hogy ugyanaz a kórterem lesz. Nem
4: így tudtad. Van, így van, és pont azon az osztályon feküdt mamája, ahol én is feküdtem a betegekkel. Oda vezetett el engem az úr.
3: Akkor ez az orvosok által is egy nagyon megdöbbentő dolog volt, tehát papíron más volt az elvárt, mint ami történt veled, ugye? Tehát ők lemondtak rólad, és azt hitték. Azt is említetted az előző szegmensben, hogy az orvos azt mondta neked, hogy Dani maga átvágott engem.
4: Ugye igen, igen. És mondtam neki, hogy a doktorónak, hogy én nem toltam át önt, és maga az orvos, maga a kezelőorvosom, tegyen bele egy mércét, és akkor és beletett egy mércét, és akkor kivenesztette rám a szemét, és akkor azt mondta nekem, hogy mondta neki, hogy mikor mehetnék innen haza, mert haza szeretnék már menni. Már is azonnal haza mehet, szóljon a hozzátartozókkal. Magában a csoda történt, maga ki van kis szó, nem látok semmi gyulladás szerintve.
3: Azt a mindenit. Itt ugye mi volt a fő probléma ilyenkor, a vesével van gond, vagy a májjal?
4: A máj annyira össze volt zsugorodott, testvérem, hogy már fölmondta a szolgálatot.
3: De és akkor ez eltűnt teljesen, és működik?
4: Működik, igen, igen.
3: Azt a mindenit, elképesztő Istennek a csodája ez. Dicsőség igen. Istennek.
4: És a méreganyagom ráment a besére, beselesüljet, majdnem gépre kötöttek, ha túl is értem volna, ha ezt mondták ezek az orvosok, és a méreganyagom 300 volt, és az agyamra ment rá. Szóval úgy képzeld el, hogy hát szóval a gyerekeimet, a feleségemet nem bírtam magam mellé tűrni. Annyira a méreganyag megtámadt az agyamat. És ki voltam száradva.
3: Azt a mindenit. Hát akkor ez egy igazi, valódi csoda.
4: Igen, igen. Ez isteni csoda. A názáreti Jézus.
3: Názáreti Jézus hatalmas, és meggyógyított téged. Meg ugye maga is az is egy csoda, hogy nem kellett egy ember, aki evangélizált neked, aki elmagyarázta neked Isten igéjét, hanem te, ahogy kinyitottad a Bibliát, egyből megértetted, és tudtál magadtól imádkozni. Tehát már ez igen. is csoda igazából.
4: Igen, igen, igen.
3: Igaz, igen. hogy rögtön szolgálatba álltál, és ezt tetted. Aztán utána... ahogy kijöttél a kórházból, biztos elmesélted ezt nagyon sok embernek, meg hogyha jól látom a Facebookon, akkor már ilyen gyülekezetekben is ki szoktad venni a részed, ugye?
4: Igen, igen. Igen, hírzetem is. Pünkösdi országos misszióként vagyok kint, nevezett vezető, kint vagyok, és úgy vagyok, hogy vezető vagyok.
3: Na hát akkor erről is fogunk beszélgetni majd, hogy milyen ilyen vezetőnek lenni, meg hogy mi történt utána a kórházból, mikor hazamentél. Úgyhogy folytatjuk innen majd a beszélgetést. Kedves hallgatóink, most meghallgatunk egy dicsőítő dalt, ne menjetek sehova, folytatjuk a beszélgetést majd.
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk.
1: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
0: Roma folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
2: Fontos mérföldkőhöz érkezett a Szolnok és Abony határába tervezett heves lakossági és politikai ellenállást kiváltó kínai elektrolitüzem ügye. Rost Andrea, térség Tiszás országgyűlési képviselője bejelentette, hogy a beruházásnak nincs nemzetgazdasági szempontból kiemelt státusza. Így jelenleg nincs olyan érvényes engedélyezési folyamat, amely alapján megkezdődhetnének a munkálatok. Megerősítette, a tervezett üzem kapcsán eddig semmilyen környezetvédelmi engedély iránti kérelem nem érkezett be a hatóságokhoz. Nincs folyamatban környezethasználati eljárás, és a helyszínen semmiféle építkezés nem vette kezdetét. Matyasovszki Zsolnai Bencét nevezi ki Tar Zoltán kulturális miniszter a Nemzeti Kulturális Alap alelnökének. Az új vezető korábban a Piros Orr Bohóc Doktorok Alapítvány ügyvezetője, a Pintér Béla és társulata produkciós vezetője, valamint a Katona József Színház munkatársa volt. Kinevezésével párhuzamosan folytatódik az NKA támogatásainak átvilágítása. A vizsgálat részeként 806 pályázót szólítottak fel arra, hogy 15 napon belül részletesen számoljanak be a korábban kapott támogatások felhasználásáról. Az ellenőrzést az új alelnök, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő munkatársai végzik. Egyirányosítják Budapesten az első kerületben az Attila utat a Vérmező út előtt a Szél-Kálmán tér felé közművezetékjavítás miatt. Ezért július 20-ától augusztus 5-ig a Krisztina körúton a Vérmező út felé csak egy sáv járható, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Mint írták, július 20-ától hétfőtől augusztus 5-ig szerdáig az első kerületi Attila út, Krisztina körút, Vérmező út csomópontban közüzemi munkák miatt sávlezárásra kell számítani. A Szél-Kálmán tér felől nem lehet behajtani az Attila útra, a Krisztina körúton a Vérmező út felé pedig csak egy sáv lesz járható.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dick.
1: Korábbi adásunk ismétlése következik.
0: Trájó, magyarul élet.
1: Életutak, hit, kereszténység.
0: Rádió Dick.
4: 100.3 Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Dani György az én vendégem, köszöntelek téged itt a stúdióban.
5: Köszöntelek én is tégedet és a hallgatókat is.
4: Nos, elmeséltél nekünk egy csodálatos bizonságot, hogy Isten hogy szabadított meg téged a betegségből. Az orvos azt mondta, mikor azt mondtad neki, hogy mikor mehetek haza, azt mondta, hogy maga meggyógyult, csoda történt magával, azonnal indulhat haza. Na, hogy reagáltak erre a hozzátartozók, és mit csináltál, amikor hazamentél?
5: Hát képzeld el, testvérem, hogy elkezdtek sírni. Elkezdtek sírni.
4: Ez egy igazi csoda.
5: Elkezdtek sírni a gyerekeim. Elkezdtek sírni a testvéreim. A barátaim. És akkor hazamentem. Jött egy értem kocsival, és a nyakamba borultak. És elmeséltem. Az Úr nagyon jó. Forduljatok egy kis az Istenhez. Mert ő a szabadítók, ő a gyógyítók, nincs más, senki, nincs olyan senki, mint ő, a maga élő Istenünk.
4: A családod nem volt megtérve akkor, ugye? Mert te is ott a kórházba kezdted el olvasni a Bibliát.
5: Nem volt megtérve.
4: Nem volt nekik furcsa ez a dolog? Nem volt, aki ellenkezett veled?
5: Nem, csak néztek rám furcsán. Ugye, úgy hitték, hogy én elmegyek, tudod, és mondták, hogy én, hogy mondjam el neked, testvérem, hogy te tényleg egy macon, de nekem, te Dani, te egy különleges ember vagy.
4: Ja igen, mivel a földi orvosok lemondtak rólad, így mindenki csodálkozott rajta, hogy fú, te egy különleges ember vagy, mert te ezt túlélted.
5: Igen, igen. És csodálkoztak, hogy most földi életen élsz, vagy ott fönt élsz nekem. Barátok is, ugye, meg a testvérem is. És sokan ezt nem, hogy mondja neked testvérem, amiből én átmentem, amit elmeséltem, akinek az Isten nincs erősen, és nem hív be az életébe, és nem tér meg az Úrhoz, akkor az, ma nem tértem volna meg, és nem hittem volna be az Úrat az életemben, testvérem, és nem imádkoztam volna tiszta szívből, tiszta erőből, tiszta lelkemből, akkor lehet, hogy nem is lettem volna itt.
4: Hogy osztottad meg a családoddal ezt, a családtagokkal, a barátaiddal ezt az egész dolgot? Ugye nyilván csodálkoztak rajta, és akkor mit mondtál nekik, mit tudtál mondani, hogy hogyan gyógyultál meg?
5: Mondtam nekik, hogy az orvosok csak ellátnak, de aki gyógyít, az a maga Názáreti Jézus. Ő az élő Istenünk. Ő, akit meg tudja tenni. Ő, aki közbe jár. És ő szabadított meg a betegségtől. És mondtam, fogadjátok el ti is maga élő Istenünket, és forduljatok el a világtól, és forduljatok az Úrhoz. És hogy így beséltem is, testvéremnek is, a családomnak, a gyerekeimnek is.
4: És ők hogyan reagáltak rá erre?
5: Elkezdtek sírni, és elkezdtem imádkozni, sírtak, megérintette őket az Úr. Mondtam, drága mennyi atyám, öntözd meg őket, Uram, a te drága szent szellemeddel, Uram. A te leheleteddel, Istenem. Öleld át őket, Uram, a te szent csókaiddel, Uram. Tedd rájuk, Uram, hatalmas szent kezedet, a te keneteted, Uram, a te szent tüzedet, Istenem. Áldás, hogy győzelem, győzelem, Uram. És megérintette őket az Úr, és nagyon csodálatos, nem olyan rég, én merítettem be a fiamat és a lányomat, meg egy pár embert. Most augusztusban. 6-án, ahogy emlékszem.
4: Na oda, hogyha bemerítkezz, hogy bemerítsél valakit, ott már szolgálónak kell lenni. Hogyan jutottál el erre az útra? Tehát kijöttél, akkor hirdetted a családodnak az evangéliumot, mind megtértek, hála a jó Istennek, és utána hogyan haladt tovább a te életed? Megkerestél egy gyülekezeti közösséget?
5: Igen, igen, igen, igen, igen.
4: Hogyan kerested meg? Hogy jutottál el oda?
5: Hát, olvastam az igét is, egyszer csak kimentem a roma telepre is, ők is ott voltak, utcában, az a utcájuk, a kis Örösön is. Ott hirdettük az evangéliumot, összejöttünk.
4: Ja, pont volt a cigánytelepen egy evangélizáció, és te oda mentél?
5: Kim volt az utcám.
4: Aha.
5: És akkor mondtam bizonságokat, hirdettem az evangéliumot, így összejöttünk. Többen, mert tudod, amikor 2-3-on az Úrnál vagyunk, akkor ő ott van. Most is itt van. Nem látom, de tudom, hogy itt van.
4: Amen.
5: És akkor voltak ott pásztorok is. Szegedről voltak, Zánkánszékről. Úgy ismerkedtem meg. Pásztorokkal, a prezsiterekkel, előjárókkal is ő hozzájuk csatlakoztam úgy a pünkösdi, magyar pünkösdi országos misszió cigány.
4: De először jártál hozzájuk a közösségbe, vagy egyből bevettek téged szolgálónak?
5: Igen, igen, bevettek és jártam hozzájuk, persze.
4: Mi a feladata egy ilyen szolgálónak, amit csinálsz? Például itt bemerítkezést is csináltál. Erről majd beszélgessünk a következő szegmensben, hogy mit is jelent az, hogy bemerítkezés, meg hogy te csináltad ezt, hogy mi a te feladatod ilyenkor, és meg úgy egyáltalán, hogy néz ki egy ilyen bemerítkezés. Ezt meséljük el a hallgatóknak majd.
5: Rendben.
4: Akkor most elmegyünk, meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést tovább Dani Györgyével. Maradjatok velünk.
1: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
4: 100.3 Rádió Dik romákról, nem csak romáknak. Én Sztolyk Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el. Na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Dani György az én vendégem. Köszöntelek téged.
5: Én is köszöntök mindenkit, és tévedet is.
4: Nos, ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy te bemerítettél valakiket augusztusban a családodból. Na most ez hogyan történik? Mit jelent egyáltalán az, hogy bemerítkezés, és neked mi a feladatod ilyenkor, hogy te merítetted be őket? Ez mit jelent?
5: Hát az azt jelent, testvérem, hogy amikor nem saját akaratomat keresem, hanem az Úrnak az akaratát. Tudod, akkor az Úr megszólít, hogy föl vagy kengve az Úrnál valaki, és bátor is telefonált, akkor nem mondhatod vissza. És akkor az Úr megszólít, és föl vagy kengve. És az azt jelenti a bemerítés, hogy a régi életedet az ember eldobja, ott hagyja a szennyes életét. Többé már hátra nem néz, hanem csak előre. És ott hagyja a régi életét, a bűnös életét a vízbe, és felveszi az új életet a názareti Jézusra. Ez egy olyan megtisztulás. Érted?
4: Igen, igen. És mi a te feladatod ilyenkor? Tehát mit kell csinálnod neked?
5: Hát lelkileg megerősítem őket, szólok hozzájuk, hirdetem az evangéliumot, és amikor bemenjünk a vízbe, és ezt megkérdem tőlük, hogy erőtetette valaki, hogy te bemerítkezzé. És ők azt mondják, hogy nem. Kinek a parancsolatát kaptad, hogy te bemerítkezzé, és kinek az akaratát akarod keresni, és meddig akarod. És ő azt mondja, hogy nem erőszakoskodott senki, hanem az Úrnak az akaratára a Fiú és a Szent Szellem által bemerítkezik. És meddig akarja szolgálni az Urat, a világ végzetéig. És megfogja a két kezét, összekulcsolja, és billentem be a vízbe, le a vízbe, és aztán fel. Ez a bemerítés. Szóval az azt jelent, hogy a régi életet eldobta, és felvette az új életet az Úrról. Szóval ez megtisztult. Ez egy tisztulás, mint a keresztelő János bemerítette a Jézust.
4: Igen, igen, igen, igen. Ezt el tudnád nekünk mesélni, hogy ez hogy volt akkor a keresztelő János idejében, meg Jézus idejében? Mert ezt ők hagyták ránk, ezt a példát. Jól elmondtad, hogy erről szól a bemerítkezés, hogy ez hogy volt akkor?
5: A keresztelő János?
4: Igen.
5: Hát arra hitte el őket, hogy a keresztelő János is, hogy remélem, hogy nem merülök, de keresztelő János erre hitte el, hogy a megtérésre és a hitre hitte el az embereket is. Ezt mondta keresztelő János is, hogy merítkezzetek be a Szent Szellem által, mert elközödik az Isten országa. És erre hitte el, hogy az Úr adott neki hatalmat a keresztelő Jánosnak, hogy bemerítkeztesse az Istennek a dicsőségére. De nem az ő nevére, de jön majd, előttem majd valaki, de az nagyobb nálam.
4: Igen,
5: és azt tudja, tűzzel keresztelik. De az jön nálam, az ő nálam nagyobb.
4: Igen, keresztelő János azt mondta Jézusról, hogy még arra sem vagyok méltó, hogy a szaruás íját megoldja.
5: Így van. De majd jön nálam még egy nagyobb. És ez szerint a kertség, hogy Szent Szellemmel és tűzzel bemerítkezik az ember. Azért mondom ezt el nektek és sok hallgatónak, hogy nagyon jó az óra, aki még teheti, azt tegye meg, mert hisz, nagyon romladó világban élünk, testvéreim. Az Úr az megígérte, hogy ő vissza fog jönni. És ne így találjon az embereket. Mert amikor elmeséltek, ugye még egy sztorit.
4: Nyugodtan, nyugodtan.
5: Tudjátok, amikor az Úré jöttek, ezek a katonák, az Úr úgy találta tanítványait, hogy aludtak. És azt mondta az Úr, elaludtak. De egy órát lennétek velem, de nem voltak vele egy órát is. Ma is így van, testvérem. És ebben szeretném mondani neked, és mindenkinek, a hallgatóknak, hogy azt mondja az Úr is, készen legyetek, és ébren legyetek, amire én vissza fogok jönni. Ezzel a kapcsolatban megengedett nagyon sok, a Jakab 5.14.18-ban írja, és a hitből való imádság megtartja a betegeket, és az Úr felsegíti őt, és ha a bűn követi is megbocsátatik néki. Minden bűnünket elvitte ő a keresztre. Ebben szeretnék mondani, testvérem, mindenkinek, a hallgatóknak, akik hallgassák most ezt a rádiót, az Isten töltse be minden szükségünket. Nekem nagyon sok, azt jelent, sok elragadtatás, az azt jelent, az elragadtatás, ez egy bizonság. A elragadtatás az, akkor a testem halott, de a szellemünk az él. A szellemünk a soha nem hal meg. És amikor én az Úrral vagyok, találkoztam az Úrral, nem egyszer, nem két, és szeretnék egy pár bizonságot, ha megengedett.
4: Persze, hogy megengedem, bántja. A következő szegmensbe akkor folytatjuk a bizonságoddal. Most ismét elmegyünk, meghallgatunk egy jó kis szuper dicsőítődalt, aztán folytatjuk tovább a beszélgetést Dani Györgyével.
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
4: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el. Na de nem akár hogyan, hanem az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Dani György az én vendégem. Köszöntelek téged!
5: Köszöntök én is tégedet és minden hallgatót!
4: Nos, ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy bele akartál kezdeni egy sztoriba. Mondjad el nyugodtan, ami a szíveden van.
5: Elmondom, egy pár bizonságot szeretnék mondani. Az elragadtatás az, hogy ott vagyok az Úrral igazából, mert az Úr az háromszor szent. El szeretnék mondani egy bizonságot még, nagyon sok bizonságon, és imádok az Úrról bizonságot mondani, itt a Földön az embereknek, mert ha én mondok bizonságot, akkor ő is mond az Atyáról, rólam és rólatok is. Tudjátok, az Úr az háromszor szent, és vagyok a világegyetemen egy űrhajóban, és ott van körülbelül 6 műtős orvos, és egy beteg fekszik, és mellettem áll a názareti Jézus fejét kötösben aranyaga, és azt mondta nekem, mond. Ezek az orvoskodnak, az betegnek nem találták a baját, és az Úrnak körülött volna közbejárni, és engemet kért föl, és amit én ezeknek az orvosokra mondtam, az orvosoknak, hogy mit csináljanak, azt csinálták, az az ember meggyógyult. És a názareti Jézus megtapsolt engemet. Dicsőség a mennyei atyámnak.
4: Dicsőség az Úrnak. Ez egy nagyon nagy, hatalmas dolog. Ez, mit csináltál utána, amikor ez megtörtént veled?
5: Az azt jelenti, hogy én akkor ott voltam az úrral, és mondtam, köszönöm uram, hogy ennyimet kértél fel, uram, és neked kellett volna közbe járni. Annyira használsz engem, mennyi atyám. Köszönöm uram, az életemet, uram, hogy én eszközöd vagyok, uram. Köszönöm uram, hogy ennyire használsz engemet, uram, hogy a betegekért is tudja, imádkozz Istenem. És az ember az meggyógyult, és az úr megtapsolt engemet. Nagyon csodálatos volt, testvérem. Nagyon csodálatos. Nincsenek szavaim, most is mind előttem van, mind lejátszódik. Még egy bizonságot szeretnék elmondani, ha megengeditek majd, ha megengedek.
4: Persze, természetesen, mondjad nyugodtan.
5: Tudjátok, testvérem, vagy Jerikóban voltam, vagy Jeruzsálemben, vagy Izraelben. Ez is egy bizonság nekem, hogy én voltam a... Hát ez nem álom volt, hanem egy bizonság, egy járogatotás. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor ott vagyok az Úrral. És sivatagban voltam, mint a filmekben látod, igazi istenes filmeket látjátok, hogy adják majd, szokták nézni, leadni a tévébe is, közvetíték. És sivatagban voltam, rajtam is volt egy barna köntös, mezétlá voltam, és az Úr vezetett minket, és szamarat fogta, és így gyalogoltunk. Én voltam azt hiszem a nem tudom, a hanyadik tanítványa, lehet a 70 vagy a 72. tanítványa voltam én, és kiszaladtam a sorból, és mondtam neki, uram, én annyira imádok téged, uram, áldjál meg, uram, mert áld meg, uram, az életemet, uram, a családomat, uram. És azt mondta, és rátette kezét, a szent kezét a szívemre, a más kezét a homlokomra. Ne aggodalmaskodj semmi felől. Én megáldottalak tégedet. Te az én kiválasztottam vagy. És letérjettem az Úrhoz, mert méltó minden ember az Úrhoz téged hajón. A menny, a föld és a föld alatt tégét. És visszaszaladtam a sorba. Annyira csodálatos volt, testvérem, az Úr, hogy nincsenek szavaim. Nagyon sokat megmutatott nekem az Úr. És még volna egy másik is majd, ha megengedett.
4: Mondd el nyugodtan, nyugodtan. Nem kell engedélyt kérni, ami a szíveden van. Nyugodtan elmesélheted, hiszen azért vagyunk itt, hogy a bizonságaidat meghallgassuk.
5: Én ezt kívánom, hogy adja meg, akik mondják magukról pásztorok. Tiszta szépen is adassa meg minden embernek, amit neki váltatott, és mindent megmutatott. Tudjuk, hogy se a fiú nem tudja, se angyalai az unok, aki szövetőit. Én kint voltam a konyhában, és elkezdtem imádkozni sírva. Uram, hagyd találkozok, uram, még egyszer veled, uram, és sokszor akarok le találkozni, Istenem. Add meg, uram, az én szívem kívánságot, uram, hogy legyen találkozásom veled. Legyen, uram, egy látomásom veled, uram. És képzeld el, testvérem, pont éjfél tájban volt, és megadta nekem az Úr. Nagyon csodálatos, testvérem, és hallgatóknak is kívánom ezt tiszta szívemből. Itt a házamnál történt ez, te kis ajtónál jössz fel a járdán, és megmutatta nekem a visszajövetelit. Tettem, hogy nyitott az eget. Mendörgéssel, villámcsapással, De nem milyen villám, ami itt van. Nem tudom elmondani nektek. Mennydörgés és villámcsapással jött. Beremegett az egész föld. És fölraktam a kezemet. Elkezdtem sírni. Fehér lóhától jött színkorona fején, piros öv, fehér köntössel, az ő sereg angyalaival. Drága mennyatyám, köszönöm, Uram, hogy még egyszer láttaslak, Uram, visszajöttél, Uram. Én tudom, Uram, találkoztam veled, akkor is mondtam, hogy áldjál meg. Én már megáldottalak, kiválasztottam. Én a szent tüzemet odaadtam neked. Mondd meg ebbe a föld életbe az embereknek, amire vissza fogok jönni, fordulnak el a világtól, és fordulnak én felém. Mert ugyanúgy, hogy neked megmutattam, mindenki fog énmet látni. A világtól a másik sarkától a világig. Olyan csodálatos volt, testvérem, a visszajövetelit, amikor láttam, hogy nincsenek szavaim, hogy gyönyörű az Úr. Nem is tudjuk elképzelni, milyen gyönyörű, milyen hatalmas, és mekkora hatalma van, hogy az ő visszajövetelit megmutatta köröztül rajtam, az ő dicsőségi testvére. Én ezt kívánom tiszta szívemből, hogy adassa meg minden embernek, minden testvérnek. És ezt kívánom tiszta szívemből, hogy térjen meg mindenki, mert lehet, hogy késő lesz, aki nem tér meg. Maga az Úr egy szeret, maga a szeretet az Isten, maga a békesség az Isten. A senki nem tud akkor szeretet adni, mint a názareti Jézus. Senki nem tud annyit adni, olyan nagy erős békességet, egy nyugvás. Ő a vigasztalunk, a názareti Jézus.
4: Amen. Nagyon szépen köszönjük, hogy ezt megosztottad velünk. A jó Isten áldjon meg, hát nagyon kiváltságos vagy, hogy ezen keresztül mentél. Folytatni fogjuk a következő szegmensben a beszélgetésünket. Most meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán beszélgetünk tovább Dani Györgyével. Maradjatok velünk, kedves hallgatók!
1: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
4: 100.3 Rádió Dik romákról, nem csak romáknak. Én Sztolk Armandú vagyok, ez pedig a Trájó, az az Élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el. Na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Dani György az én vendégem, köszöntelek téged.
5: Köszöntelek én is téged is, a hallgatókat is.
4: Most nagyon kiváltságos dolgokban van részed, hála jó Istennek, hogy abból a szörnyű gyermekkorból, amit meséltél, egy nagyon jó, csodálatos felnőtt életed van. Nos, felteszem neked az aranykérdést, amit szoktam ebben a műsorban. Meséld el nekünk, hogy ki számodra Jézus Krisztus?
5: Ő az én megváltom, ő a szabadítom, ő a gyógyítom. Őt teszem első helyre, mindig, mind a családomat.
4: Amen, amen. Nos, sokszor hallottuk azt, hogy hirdeted az evangéliumot. Ez pontosan mit jelent? Tehát mi az az evangélium, mit szoktál hirdetni, mit szoktál mondani ilyenkor az embereknek? Tudod, sok hallgatónk van, aki még nem hallott Istenről, lehet, hogy most hallja először, tehát nem érti ezt. Kérlek, meséld el nekünk az evangéliumot, picit röviden.
5: Maga az evangélium, hogy röviden fogom. Magam evangélium a názareti Jézus. Az örömhírt hirdetem, a békét, a szeretetet, a megtérést. Térjetek meg, azt mondja az Úr, mert elkövetkezik a mennyek országa. Hát ebben ezt szeretném mondani, hogy a világ minket nem tud meggyógyítani, nem tud megszabadítani. A világ csak egy keserűséget tud adni, egy sírást, egy bánatot. Az Isten azt mondja, gyere én hozzám, én megnyugást adok neked. De a világ nem tud. Erre szoktam hirdetni magamat, az örömét, hogy térjen meg minden ember, mert van egy élő Istenünk, akihez tudunk imádkozni, egy tesszük magunkat mindig benne az imádságba, az élő Istenhez, mert ő ad nekünk szeretetet, békességet, örömöt, életet, aki innen a nyomorság idején még megszabadít minket, mert azt mondja az Úr, kérjetek, mert megkapjátok. Mert aki zörget, annak ajtót nyitodik. Ez az örömhír. Ez az örömhír, hogy ma is látjuk, testvéreim, hallgatók, akit hallgatok engemet, az Úr tud minket megszabadítani. És látjuk, lehet mélegülni ezt a világot, hogy nincs sok hátra, az Úr vissza fog jönni, hogy megmutatta köröztül rajtam az ő dicsőségi testvéreim. És aki nem tér meg, testvéreim, akkor ez el fog veszni a világban. El fog veszni, zsákutcába fog kerülni. Csak az Úr tud minket megmenteni, testvéreim. Egy romlandó világban élünk, és ki is merem jelenteni, hogy egy terrorista világban élünk, testvéreim. Mert az emberekben kihűlt a szeretet. Nincs bennük szeretet, nincs bennük békesség, de az Úr akar nektek adni szeretetet, békességet, áldást, győzelemet. Őtet kéritek, én hiszem, hogy megadja a szívetek kívánságát az Úr. Egy örökké való Istenünk van, aki nem mondott le rólunk. Mert az emberiség nem mond rólunk, a világ le tudna rólunk mondani, a miniszterek is le tudnak rólunk mondani, orvosok is le tudnak mondani rólunk, de maga élő názareti Jézus, a soha nem mond le rólunk. És az nem bánt senkit, az Úr. Az nem bánt meg senkit.
4: Mik a jövőbeli terveid, hogyan fogod folytatni tovább az életedet? Mik a tervek a jövővel kapcsolatosan?
5: Hát az, hogy várom az Urat, mi vagyunk a benyasszonyok, ő a vőlegény, várom az Urat, testvérem, minden naponként szüntelen imádkozok. Nem szeretnénk beszélni így a, hogy mondjam már neked, az anyagi áldásokat is ő adja. Nem vagyok gazdag ember itt a földön, de az Úrban gazdag vagyok, mert az Úrban élek, a Krisztus meg él én bennem, és bennetek is. Én az Úrban vagyok gazdag.
4: Amen.
5: Mert tudod, ezt mondja az Úr, ne gyűjtsetek kincseket, aranyat és ezért megeszi a rozs és a moly, meg a tolvaj ellopja. Azt mondja az Úr, ha van a születek, ott tegyen a kincsetek is. Semmit nem vihetek itt, ezen a földön. Mindenki itt hagy mindent. És tudjátok, az Úr az odatta. Valami egyet nem lehet megvenni. Azt az egyet. Bármi, aki én is üzenem, testvéreim, akik hallgattok egyébként tiszta szívemből. Bármit a gazdag emberek. Bármit megvehetnek a gazdag emberek. De valamit egyet nem, meg az inge van. Ezt mondja az Úr, az örök életet.
4: Amen. Amen, amen. Nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt voltál velünk a mai nap folyamán ebben a műsorban, és bizonságot tettél. A jó Isten áldjon meg téged a családoddal együtt, bővölködő áldott életet kívánok nektek, és nagyon jó szolgálatot.
5: Veletek együtt, testvérem, és a hallgatókkal is, és innen üzenem, hogy ha akarnak eljönni Bácsiska megyén, Kiskörös, Csengőzre, sok szeretettel várjuk a názareti Jézus. A gazdag embereknek meg azt üzenem, testvérem, van még egy pár percet, hogy térjenek meg, és tegyék le a büszkeségüket, és vigyék az Úr előtt. Az ő szent lábai elő, az ő szent köntös előtt. Térjenek meg a gazdag emberek, mert akinek van, az annak adjon. Amen.
4: Amen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Isten áldjon.
5: Szia-szia. Szia-szia.
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval.
1: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: You like that?

0: 100.3 Rádiódik. Romákról nem csak romáknak. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírja az alaptörvény 17. módosítását. A módosítás hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az államfő a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, az alkotmánymódosítások tartalmi kérdéseivel összefüggésben a köztársasági elnök nem fordulhat az alkotmánybírósághoz. Kiemelte, hogy ő az alaptörvényt mindvégig megtartotta, azt meg sem sértette. Feladatait annak teljes tiszteletével látta el, hozzátéve, hogy ezért sem tagadta meg az aláírást, amivel jogsértést követett volna el. A 17. alkotmánymódosítást az államfő a politikai hatalommal való visszaélés súlyos és szégyenletes történelmi példájának nevezte, amely szerint töréspontot hozott a magyar alkotmányos demokráciában, és mély sebet ejt a demokrácia, a hatalmi ágak megosztása és a jogállamiság alkotmányos értékein. Szeptemberben indulhat meg a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint, ha minden jól megy, már nem kell sokat várni az indulásra. A Tisza kormány pedig korábban bejelentette, hogy nyilvánosságra hozza a beruházás minden dokumentumát. Jelenleg a kínai beszállító hibajavításokat végez, amelyeknek határideje jövő héten lejár. Vitézy Dávid szerint, amennyiben ezt követően minden készen áll az üzemre, hamarosan megkezdődhetnek a tesztek, majd akár rövid időn belül az utas forgalom is elindulhat. Életveszélyes állapotba került a János hegyen álló február óta zárva tartó Erzsébet kilátó, ezért több milliárd forintos azonnali felújításra szorul, közölte a 12. kerület. Kovács Gergely polgármester állami támogatást kért Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztertől, valamint Magyar Péter miniszterelnöktől, aki a kerület országgyűlési képviselője. A szakértők egy 100 éves statisztikai hibát tártak fel, amelyet súlyosbított az 50-es években a kilátóra szerelt, majd eltávolított vörös csillag.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Romafolk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
2: Budapest történetének legnagyobb elektromos buszfejlesztését készítik elő. Legalább 250 új elektromos buszt szeretnének forgalomba állítani, írta a főpolgármester Facebook oldalán. Karácsony Gergely hozzátette, ez tisztább levegőt, csendesebb utcákat, korszerűbb közösségi közlekedést és zöldebb Budapestet is jelent. Tudatta azt is, a projekt előkészítése már zajlik a Budapesti Közlekedési Központ és a BKV együttműködésében. Céljuk az, hogy Európai Uniós forrásból valósuljon meg a beruházás, amely a buszokat, a garázsokat és a teljes töltőinfrastruktúrát is megújítja, tette hozzá a főpolgármester. Összesen 1 milliárd 250 millió forintból korszerűsítenek 20 mentőállomást az Országos Mentőszolgálat programjában. A beruházások során megújítják az épületek hőszigetelését és nyílászáróit, korszerűsítik a fűtési és hűtési rendszereket, valamint energiahatékony villamos hálózatokat alakítanak ki. Több helyszínen napelemeket is telepítenek. A cél az energiafelhasználás és a környezeti terhelés csökkentése, valamint a gazdaságosabb működés. Bérházzá alakíthatnak egy negyedik kerületi 19 éve használaton kívüli iskolaépületet. A beruházás telepítési tanulmánytervének véleményezése már elkezdődött, közölte a főpolgármesteri hivatal. Mint írták, a fővárosi önkormányzat tulajdonában álló Megyeri út 45 szám alatti egykori iskola magas energiahatékonyságú, közel zéró kibocsátású többlakásos lakóépületté válhat. Átalakításával 48 bérlakás jönne létre, jellemzően a kerületben munkát vállaló családok számára. Megmenteni a kotorékozást a vadászkamara. Gajdos László miniszterrel egyeztettek a Magyar Vadászkamara képviselői, miután a tárcavezető bejelentette, hogy kezdeményezi a kotorék vadászat betiltását. Az élő környezetért felelős miniszter szerint ez a legkegyetlenebb vadászati forma, amelynek nincs helye a 21. századi Magyarországon.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dick.

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
2: Fontos mérföldkőhöz érkezett a Szolnok és Abony határába tervezett heves lakossági és politikai ellenállást kiváltó kínai elektrolitüzem ügye. Rost Andrea, térség Tiszás országgyűlési képviselője bejelentette, hogy a beruházásnak nincs nemzetgazdasági szempontból kiemelt státusza. Így jelenleg nincs olyan érvényes engedélyezési folyamat, amely alapján megkezdődhetnének a munkálatok. Megerősítette, a tervezett üzem kapcsán eddig semmilyen környezetvédelmi engedély iránti kérelem nem érkezett be a hatóságokhoz. Nincs folyamatban környezethasználati eljárás, és a helyszínen semmiféle építkezés nem vette kezdetét. Matyasovci Zsolnai Bencét nevezi ki Tar Zoltán kulturális miniszter a Nemzeti Kulturális Alap alelnökének. Az új vezető korábban a Piros Orbó Úc Doktorok Alapítvány ügyvezetője, a Pintér Béla és Társulata produkciós vezetője, valamint a Katona József Színház munkatársa volt. Kinevezésével párhuzamosan folytatódik az NKA támogatásainak átvilágítása. A vizsgálat részeként 806 pályázót szólítottak fel arra, hogy 15 napon belül részletesen számoljanak be a korábban kapott támogatások felhasználásáról. Az ellenőrzést az új alelnök, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő munkatársai végzik. Egyirányosítják Budapesten az első kerületben az Attila utat a Vérmező út előtt a Szél-Kálmán tér felé közművezeték javítás miatt. Ezért július 20-ától augusztus 5-éig a Krisztina körúton a Vérmező út felé csak egy sáv járható, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Mint írták, július 20-ától hétfőtől augusztus 5-éig szerdáig az első kerületi Attila út, Krisztina körút, Vérmező út csomópontban közüzemi munkák miatt sávlezárásra kell számítani. A Szél-Kálmán tér felől nem lehet behajtani az Attila útra, a Krisztina körúton a Vérmező út felé pedig csak egy sáv lesz járható.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Dikben. Rádió Dikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Infodrom.
1: 100.3 Rádió Di.
0: Utazz a Dik Rádióval.
2: Azt hittem, csak fáradt vagyok. Így vettem észre a kiégés első jelét. A kiégés nem mindig látványos összeomlással kezdődik. Néha csak azt veszed észre, hogy elfogyott belőled az energia, az öröm, és lassan elveszted a kapcsolatot önmagaddal. 100.3 Rádió Dik romákról, nem csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni számotokra, zenei téren pedig egészen 10 óráig a folklória főszerep, tehát autentikus cigányzenét hallgatunk. És most olvasom is nektek ezt a cikket. Kedd délután volt, emlékszem, mert aznap volt a csapat megbeszélés, amit már harmadszor toltam ki, mert nem bírtam ránézni a naptáramra. Ott ültem az iroda konyhájában, kezemben egy kihűlt kávéval, és arra eszméltem, hogy már vagy 10 perce bámulom a mosogató fölötti csempét, anélkül, hogy bármi is átfutott volna az agyamon. Nem gondolkodtam semmin. Egyszerűen csak üres voltam. Mint egy kiürült akkumulátor, amit hiába dugsz be a töltőbe, nem tölt. Azelőtt is voltak fáradt napjaim. Persze, kinek nincsenek. De ez más volt. Reggelente úgy ébredtem, mintha egyáltalán nem aludtam volna. Pedig 8 órát feküdtem az ágyban. A kollégám egyszer megjegyezte, hogy furán nézek ki mostanában. Mire csak legyintettem, hogy sok a meló, majd elmúlik a hajtás után. Mondom ezt magamnak is, szinte naponta. Majd a hétvégén kipihenem. Majd ha lezárul ez a projekt. Majd ha eljön a nyár. Volt egy végtelen listám azokból a pillanatokból, amikor majd jobb lesz. Az a bizonyos hétfő. A fordulat egy hétfő reggel jött, amikor sírva fakadtam, mert nem találtam a kék blúzomat. Egy blúz miatt. Ott álltam a szekrény előtt, pizsomában, és úgy zokogtam, mintha valami visszafordíthatatlan történt volna, pedig csak egy ruhadarabról volt szó, ami valószínűleg a szárítóban lapult. A férjem bejött megnézni, mi a baj, és amikor meglátta az arcomat, nem szólt semmit, csak leült mellém a földre. Akkor mondta ki először hangosan azt a szót, amit én eddig nem mertem kimondani magamnak sem. Nem attól égtem ki, hogy túl sokat dolgoztam, hanem attól, hogy hónapokig nem engedtem meg magamnak, hogy fáradt legyek. Mert ez volt a legnagyobb csapda. Én azt hittem, a kiégés valami drámai összeomlás, amikor az ember összecsuklik egy megbeszélésen, vagy sírva fut ki az irodából. Nálam ez így nézett ki. Nálam úgy nézett ki, hogy egyre kevésbé érdekelt, ízlik-e az ebéd. Hogy a barátnőm hívásait néztem a telefonon, aztán visszatettem zsebre, mert nem volt bennem semmi, amit meg tudtam volna osztani velük. Hogy a munkahelyi sikereim, amikért régen ünnepeltem volna magamat egy pohár borral, most annyi hatással voltak rám, mint egy elküldött e-mail. Semennyivel. Folytatni fogom ezt a cikket, kedves barátaim, most pedig szóljanak nektek a jó kis folklorzenék. Tavénszasztitel vachtálék!

100.3 rádió dikromákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni számotokra, és a mai nap folyamán természetesen megtehetitek azt ugyanúgy, ahogy eddig is, hogy írtok nekem SMS-t, vagy betelefonáltok, és beszélgetünk egy jót, akár a témával kapcsolatosan, akár más dologról, vagy küldhettek valakinek egy dalt. Ez pedig a 0630-30-30-100-as telefonszámon tudjátok megtenni. Nézzük, ma is megdőlhet a meleg rekord. Egy Pest vármegyei településen megdőlt az eddigi meleg rekord. 40 fokot mértek. Ma a tegnapinál is melegebb lehet napközben. Amint arról a Hungaromet Non-Profit ZRT közösségi oldalán is beszámolt. 2026. június 27-én szombaton melegebb volt Magyarországon, mint valaha. Még a korábbi 1996-ban Örkényben regisztrált maximum hőmérsékletnél is nagyobb volt a forróság. Budakalásznál 40 fokot mértek. A vasárnap is hasonlóan forrónak ígérkezik. Sok napsütéssel, kevés gomoly felhővel számolhatunk napközben. Várhatóan a hőmérséklet 35 és 40 fok között alakulhat. A meteorológiai előrejelzések szerint. És akár a mai csúcs is megdőlhet. Folytatódik a kánikula. Újabb rekord dőlhet meg. A napi középhőmérséklet várhatóan országszerte 27 fok felett alakul majd az ország egy középső északnyugat délkeleti szelesebb sávjában, azonban kicsit még melegebb lesz, ott 29 fok feletti meleg várható. Másodfokú riasztás van érvényben ma a meleg miatt. Zala, Somogy, Baranya, Nógrád, Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsodabúj-Zemplén és Hajdú-Bihar vármegyékben. Harmadfokú riasztás van érvényben mai napra Vas, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Veszprém, Tolna, Fejér, Pest, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Csongrád-Csanád, Békés vármegyékre. A Balaton, a Fertőtó, a Velencei tó vize egyaránt 28 fokos, a Tiszató vize 26 fokos, a Duna vize Komáromnál 21 fokos, a Mohácsnál 27 fokos. A délutáni órákban nem zárható ki egy-egy zivatar, melyet 60-80 km per órás, de akár azt meg is haladó széllökések kísérhetnek. Jövő héten is melegünk lesz. Hétfőn és kedden is hasonló forróságra készülhetnek egy anticiklon hatására, köszönhetően akár 40 fokos nappali hőmérséklet is lehet. A hőség kedden tetőzik. Az enyhez hozó hideg front nyugat felől csak a hét második felében éri el hazánkat. Csütörtökön várhatóan emiatt már

visszaesik a hőmérséklet. A csapadék esélye szerdától nő. Több helyen is kialakulhatnak záporok. Most pedig szóljanak nektek a jó kis folklórzenék. Tavén szasztetel bachtále!

0: A mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel. A nyári hőség nem csak a közérzetünket befolyásolja, az alvás minőségét is jelentősen ronthatja. A tartósan rossz alvás pedig hosszabb távon növelheti több egészségügyi probléma kockázatát. Ezért érdemes tudatosan tenni a pihentető éjszakákért. Mutatjuk hogyan. Árulkodó, ha a nyaralás és a szabadság közben változás következik be az alvás minőségében. Aki rendszeresen rosszul alszik, az gondolkodjon el azon, hogy felkeresi a házi orvosát, mert sok esetben testi problémák állnak a háttérben. Nyaraláskor lazábban kezeljük a napi rutin. Dr. Mangó Gabriella házi orvos hangsúlyozza, hogy legyünk mértékletesek az üdülés alatt is. Ne terheljük túl a szervezetet, mert ha hirtelen, drasztikus változás következik be az életmódunkban, a testünk nehezen tolerálja, és egy sor szokatlan, kellemetlen tünet alakulhat ki. Ezek is segíthetnek az alváson. A rendszeres testmozgás. Akár már napi fél óra séta javíthatja az alvás minőségét. Azok alvásán, akik nagyon nehezen viselik a kánikulát, segíthet a légkondicionálás. De csak mértékkel. A későn alvóknál nyáron tanácsos reggelente több időt tölteni természetes fényben. A Semmelweis Egyetem tanulmánya szerint este érdemes megváltoztatni a képernyőfényeket két fényszűrő programmal. A normál bioritmus pedig megköszöni az ebéd utáni siestát. Vannak tiltott órák is, amelyek destabilizálják az éjszakai alvást. Az ebéd és a vacsora előtti időszakokban nem tanácsos szundikálni. A nyári szabadság idején sokan lazábban kezelik a megszokott alvási rutint, pedig a rendszertelen alvás hosszabb távon növelheti a keringési rendellenességek kialakulásának kockázatát. Az évnek ebben az időszakában a nappalok a leghosszabbak. Este 9 óra körül is világos van, ami megzavarhatja a szervezet természetes biológiai óráját. A késői világosság miatt kevésbé érezzük magunkat álmosnak. Könnyen kitolódik a lefekvés ideje, amely végül a szervezet fokozott terheléséhez és az alvás hiányhoz vezethet. Most pedig szól nektek a folklór zene, és várlak benneteket a következő órában is nagy-nagy szeretettel.
0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

0: hatalmat.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
2: Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírja az alaptörvény 17. módosítását. A módosítás hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az államfő a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, az alkotmánymódosítások tartalmi kérdéseivel összefüggésben a köztársasági elnök nem fordulhat az alkotmánybírósághoz. Kiemelte, hogy ő az alaptörvényt mindvégig megtartotta, azt meg sem sértette. Te feladatait annak teljes tiszteletével látta el, hozzátéve, hogy ezért sem tagadta meg az aláírást, amivel jogsértést követett volna el. A 17. alkotmánymódosítást az államfő a politikai hatalommal való visszaélés súlyos és szégyenletes történelmi példájának nevezte, amely szerint töréspontot hozott a magyar alkotmányos demokráciában, és mély sebet ejt a demokrácia, a hatalmi ágak megosztása és a jogállamiság alkotmányos értékein. Szeptemberben indulhat meg a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint, ha minden jól megy, már nem kell sokat várni az indulásra. A Tisza kormány pedig korábban bejelentette, hogy nyilvánosságra hozza a beruházás minden dokumentumát. Jelenleg a kínai beszállító hibajavításokat végez, amelyeknek határideje jövő héten lejár. Vitézy Dávid szerint, amennyiben ezt követően minden készen áll az üzemre, hamarosan megkezdődhetnek a tesztek, majd akár rövid időn belül az utas forgalom is elindulhat. Életveszélyes állapotba került a János hegyen álló február óta zárva tartó Erzsébet kilátó, ezért több milliárd forintos azonnali felújításra szorul, közölte a 12. kerület. Kovács Gergely polgármester állami támogatást kért Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztertől, valamint Magyar Péter miniszterelnöktől, aki a kerület országgyűlési képviselője. A szakértők egy 100 éves statisztikai hibát tártak fel, amelyet súlyosbított az 50-es években a kilátóra szerelt, majd eltávolított vörös csillag.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
4: Gyere, fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek, addig
1: jót. Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádiódik. Közlekedési hírek.
5: Ma üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz-Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A Király utcában a Rottenbiller utcánál félpályás lezárásra kell készülni burkolatjavítás miatt, várhatóan ma délig. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. A H6-os hév Ráckeve és Szigetszent Miklós gyártelep között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon volán autóbuszok igénybevételét ajánljuk. Lezárták a Párkány utcát a Süllő utcánál építkezés és felújítás miatt. A Robert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljáron lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. A Szépvölgyi úton a Virág Benedek utcánál a forgalom egy sávon váltakozva jelzőlámpás irányítás mellett haladhat, mert gázvezetéket építenek. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
1: Időjárás.
5: Nyári meleggel búcsúzik a hét. Ma a változóan napos felhős időre számíthatunk a térségben. A legtöbb helyen száraz marad az idő, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki futózápor. Sokfelé élénk lesz a nyugatias irányú szél. Hajnalban 23, délután pedig 31 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.

0: Rádiódik, ahol a jó kedv kezdődik.
1: Ezért nem működik a teraszod. 7 hiba, ami tönkre teszi az összhatást. 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak, én Sztolyk Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen télig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni, és ebben az órában a zenei téren a folklória főszerep, tehát autentikus cigányzenét hallgatunk. A teraszod az otthonod határa. Az a finom átmenet, ahol a kint és a bent találkozik. Mégis gyakran épít, csúszik félre valami, és nem látványosan, inkább úgy, hogy nem tudod pontosan megfogalmazni, mi a probléma, csak érzed, a tér valahogy nem működik. A legtöbb hiba nem a stílus hiányából fakad, hanem abból, hogy a terasz sokan nappaliként vagy kertként kezelik, miközben valójában egyik sem. És éppen ez az a pont, ahol az összhatás csendben szétesik. Nem tisztázott, pihenőtér vagy átmeneti zóna. Az egyik leggyakoribb hiba, hogy a terasz szerepe nincs egyértelműen meghatározva. Ha egyszerre akar long, étkező és közlekedő lenni, a tér könnyen zavarossá válik. Egy fotel útban lesz. Az asztal túl nagynak hat. Az egész kompozíció elveszti az egyensúlyát. A jól működő terasz mindig egy tudatos döntéssel kezdődik. Mire használod valójában? Túl sok a bútor? Túl kevés a tér? A túl zsúfolt terasz azonnal nyomasztó hatást kelt. Még akkor is, ha a bútorok külön-külön szépek. A levegő hiánya vizuális feszültséget teremt, amit azonnal érzékelsz, még ha nem is tudod megfogalmazni. Egy jól megválasztott pad, vagy két karakteres szék sokkal erősebb jelenlétet ad, mint egy teljes garnitúra, ami elnyomja a teret. Felborult arányok. A méretezés kulcskérdés. Egy túlméretezett bútor, vagy egy alulméretezett szőnyeg azonnal kibillenti az egyensúlyt. Ez nem feltétlenül látványos hiba, inkább egy finom diszonancia, amitől a tér nem áll össze. Az arányok határozzák meg, mennyire érzed harmonikusnak a teraszt. Rossz anyagválasztás. A terasz egy félkülteri tér. Így az anyagválasztás nem esztétikai kérdés, hanem alapfeltétel. A beltéri anyagok itt gyorsan veszítenek a minőségükből. Fakulnak, vetemednek, elhasználódnak. Egy nem megfelelő textil vagy fa felület már egy szezon után is fáradtnak, igénytelennek hat. A tartóság és az időjárás állóság nem kompromisszum, hanem kiinduló pont. Nincs árnyékolás. Egy árnyékolás nélküli terasz a nap nagy részében használhatatlan. Mégis gyakran kimarad a tervezésből, mert nem látványos elem. Pedig egy jól elhelyezett textil, pergola vagy akár növényzet nem csak komfortosabbá teszi a teret, hanem vizuálisan is keretet ad neki. Most pedig szóljanak nektek a dalok. Tavén szasztétel bachtáli, osz unta délte zsuti.

0: Zenék, amelyeken felnőttünk. Roma Folk a 100.3 Rádió Digben.
1: Pajnamuk dévla, temerau, andeluma trubuval, kertemel.

0: 100.3 rádiódik. Fogod?
1: 100.3 rádiódik, romákról nem csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas lágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni számotokra, és természetesen, ha érdekel a téma, vagy más dologgal kapcsolatosan beszélgetnétek velem, esetleg küldenétek valakinek egy dalt, akkor tárcsázzátok a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, írjatok nekem SMS-t, vagy telefonáljatok be, és beszélgessünk egy jót. Egyébként pedig a zenei téren a folklóri a főszerep, tehát autentikus cigány zenét hallgatunk ebben az órában. Most pedig nézzünk egy nagyon remek cikket. Egyszerűen az unalommal azonosítom a jóságot. Miért nem választjuk a kiszámítható, rendes férfit? Ezt kérdezik a nők. Sok nő számára kedves, megbízható partner nem mindig elég vonzó. De miért nem tudjuk értékelni a kiszámítható kapcsolatot, amikor valami hiányzik? Ezt egy nő írta. Nem minden esetben tudjuk értékelni a kedves, megbízható partnert, ha hiányzik valami. Tudtam. A barátnőmmel éppen leülünk a nemrég nyílt, felkapott burgerezőbe, és ahogy ő nagyon élvezettel a szájába emeli a zsírtól csepegő, de kétség kívül incsiklandó kalóriabombát, kibukkan belőlem a szó. Szerintem szakítani fogok Áronnal. A mozdulattal megáll a levegőben, a burgert visszaengedi a tálcára, és mosolytalan arccal azt mondja, ezt most ugye nem mondod komolyan. Áron tök cuki, és oda van érted. Kifejezetten kedvelem, és te is. Igaza van, Áron valóban cuki, oda van értem, és én is kedvelem. Jól is néz ki. Jó az ágyban is. Tényleg semmi rosszat nem tudok róla mondani, csak azt, hogy nem hoz semmi drámát az életembe, amire ezek szerint szükségem van. A differencia. Én tudom, hogy a hiba az én készülékemben van. Egyszerűen az unalommal azonosítom a jóságot. Ez egy nagyon rossz tulajdonság, ami sok fejfájást és szívfájdalmat okozott már nekem, és sajnos még nem tudtam tenni ellene. De a terapeutámmal dolgozom rajta, és egy nap remélhetőleg nem fogom elunni magam egy rendes partner oldalán. Fordulaton narratíva. Ha egy pasi nem teszi olyanná az életem, mint egy brazil szappanopera, akkor nem kell. Ez többet mond el rólam, mint rólunk, de ez van. Valamiért mindig visszamegyek a narcisztikus exemhez, akivel pár mézes hét után mindig elkezdődik a sírás, a veszekedés, a sértődés, majd fergeteges, békülős dolog. Mámor, és az egész kezdődik előről. A kémia fantasztikus. Lelki béke zéro. A szikra. Szegény jóanyám szavai csengenek a fülemben. Úristen kislányom, ez egy olyan jóra való srác volt. És ezt is elűzted. Mi van veled? Az van velem, hogy nem volt szikra. Nem volt izgalom. Megbízható volt, de kiszámítható. Gáláns, de unalmas. Pár hónap után úgy érzem magam mellette, mintha már 20 éves házasok lennénk. És én ezt az érzést még nem kívánom. Talán majd akkor, ha elmúltam 55 éves, és már valóban hosszú éve együtt vagyunk a párommal. Akkor talán már értékelni fogom ezt a kiszámítható biztonságot. De most még bocsánat, de nem. Most még kell az izgalom, például az, amit Zsolt ad, aki hónapokig a tenyerén hordoz, majd a hetekre eltűnik. Ezzel engem totálisan elpusztítva, hogy aztán bűnbánóan újra előkerüljön, és én századjára is visszafogadjam. Hát, sajnos vannak ilyen lányok, pedig szerintem ez nagy probléma. Írd meg a véleményedet SMS-ben a 06 30 30 30 100-as telefonszámon, most pedig szóljanak a dalok, legyetek áldottak és szóljanak.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Tu menge penas?
0: Rólunk, neked.
2: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak. Ta vensas te bachtale romalo sunto del tejutitume. Legyetek áldottak és szerencsések mindannyian. Én Stoik Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas lágerekkel. Közte pedig, ugye ebben az órában a folklore szól, 10 órától pedig már populárisabb slágerekre fogunk áttérni. Na de, igyekszem minél érdekesebb témákat hozni nektek közte, és hogyha érdekel a téma, vagy más dologgal kapcsolatosan beszélgetnél velem, esetleg küldenél valakinek egy dalt, akkor tárcsázd a 0630303030-as telefonszámot, ír nekem SMS-t, vagy telefonálj be, és beszélgessünk egy jót. Azonnal jelentsd, ha ilyen darazsat látsz. Nézzük is meg, hogy milyen ez a veszélyes darázs. Nyugalom, nyugalom, emberekre szerencsére nem veszélyes, de a méheknek sajnos nem kegyelmez, úgyhogy tényleg érdemes jelenteni, hogyha ilyet látunk.

amit aztán az Országos Magyar Méhészeti Egyesület munkatársai sikeresen megsemmisítettek. Az ideghonos faj emberekre nem jelent veszélyt, azonban prédaként tekinti a növények beporzásának legfontosabb szereplőire. A nyugati mézelő méhekre, amivel súlyos mezőgazdasági károkat okozhat. Az állat nehezen téveszthető össze a hazai darásfajokkal, ugyanis az európai lódarázsoknál kisebb, sötétebb színű, lábainál alsó része élénksárga, potroha vége pedig narancssárgába hajló árnyalatot mutat. A mesterséges építményeket rendszerint elkerülik, fészeképítésnél, így elsősorban a szabadban, fákon és bokrokon, ritkább esetben az erdő talajszintjén futhatunk bele otthonukba. Bár mérge kevésbé toxikus, nem javasoljuk, hogy bárki komolyabban megvizsgálja a fészket, de segítséget nyújthat még a beazonosításban, hogy az európai lódarázsokkal ellentétben nem oldalt, hanem alul található az odújuk bejárata. Az OMME keresésének értelmében, amennyiben a faj bármelyik egyedét észleljük, jelezzük azt hivatalos e-mail címükön. A velutiona@omme.hu lehetőleg pontos lokalizációval. Most pedig szóljanak nektek a dalok. Tavinsas tetel bachtale romale, osunto delte jutitume. Ebben az órában még folklor dalokkal búcsúzom tőletek, azt követően pedig át fogunk térni már populárisabb slágerekre. Hát egyszerűen zseniálisak ezek a dalok, úgyhogy még ebben az órában ezek fognak szólni, aztán áttérünk populárisabb slágerekre. Tartsatok velem!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
2: Budapest történetének legnagyobb elektromos buszfejlesztését készítik elő. Legalább 250 új elektromos buszt szeretnének forgalomba állítani, írta a főpolgármester Facebook oldalán. Karácsony Gergely hozzátette, ez tisztább levegőt, csendesebb utcákat, korszerűbb közösségi közlekedést és zöldebb Budapestet is jelent. Tudatta azt is, a projekt előkészítése már zajlik a Budapesti Közlekedési Központ és a BKV együttműködésében. Céljuk az, hogy európai uniós forrásból valósuljon meg a beruházás, amely a buszokat, a garázsokat és a teljes töltő infrastruktúrát is megújítja, tette hozzá a főpolgármester. Összesen 1 milliárd 250 millió forintból korszerűsítenek 20 mentőállomást az Országos Mentőszolgálat programjában. A beruházások során megújítják az épületek hőszigetelését és nyílászáróit, korszerűsítik a fűtési és hűtési rendszereket, valamint energiahatékony villamos hálózatokat alakítanak ki. Több helyszínen napelemeket is telepítenek. A cél az energiafelhasználás és a környezeti terhelés csökkentése, valamint a gazdaságosabb működés. Bérházzá alakíthatnak egy negyedik kerületi 19 éve használaton kívüli iskolaépületet. A beruházás telepítési tanulmánytervének véleményezése már elkezdődött, közölte a főpolgármesteri hivatal. Mint írták, a fővárosi önkormányzat tulajdonában álló Megyeri út 45 szám alatti egykori iskola magas energiahatékonyságú, közel zéró kibocsátású többlakásos lakóépületté válhat. Átalakításával 48 bérlakás jönne létre, jellemzően a kerületben munkát vállaló családok számára. Megmenteni a kotorékozást a vadászkamara. Gajdos László miniszterrel egyeztettek a Magyar Vadászkamara képviselői, miután a tárcavezető bejelentette, hogy kezdeményezi a kotorék vadászat betiltását. Az élő környezetért felelős miniszter szerint ez a legkegyetlenebb vadászati forma, amelynek nincs helye a 21. századi Magyarországon.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió DIK, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a DIK-nóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió DIK. Közlekedési hírek.
4: Ma üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz-Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A Király utcában a Rottenbiller utcánál félpályás lezárásra kell készülni burkolatjavítás miatt, várhatóan ma délig. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. A H6-os hév Ráckeve és Sziget-Szent Miklós gyártelep között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon volán autóbuszok igénybevételét ajánljuk. Lezárták a Párkány utcát a Süllő utcánál építkezés és felújítás miatt. A Robert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljáron lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. A Szépvölgyi úton a Virág Benedek utcánál a forgalom egy sávon váltakozva jelzőlámpás irányítás mellett haladhat, mert gázvezetéket építenek. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
0: Időjárás.
4: Nyári meleggel búcsúzik a hét. Ma a változóan napos felhős időre számíthatunk a térségben. A legtöbb helyen száraz marad az idő, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki futózápor. Sokfelé élénk lesz a nyugatias irányú szél. Hajnalban 23, délután pedig 31 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei.

0: Ennyi.
1: 100.3 Rádiódik. Fogod?
2: 100.3 Rádiódik romákról, nem csak romáknak. Én Sztolk Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni számotokra. És most már áttértünk populárisabb slágerekre, ahogy hallhattátok már a dalokat, tehát az autentikus cigányzenét elengedtük. Viszont továbbra is, ha érdekel a téma, vagy más dologgal kapcsolatosan beszélgetnétek velem, esetleg küldenétek valakinek egy dalt, akkor tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, írjatok nekem SMS-t, vagy telefonáljatok be, és beszélgessünk egy jót. Nézzük is az első érdekes témákat ebben az órában. Három lépéses házi csapda, ami pillanatok alatt előzi a legyeket és a musincákat. Hiába zárjuk le a szemetet és tartjuk tisztán a pultot, a legyek és a muslicák valahogy mindig találnak rist a pajzson. Azonban nem kell kétségbe esni, mert megtaláltam a tökéletes megoldást ezekre a kellemetlen rovarokra. Íme, hogyan készíthetsz egyszerűen és gyorsan hatékony csapdát? Az előkészületek. Mivel mielőtt belevágnál, gyűjtsd össze a szükséges hozzávalókat. Egy üveg vagy műanyag tál, almaecet, egy darab átlátszó fólia és egy befőttes gomb. Az almaecet természetes vonzóanyag ezeknek a repülő betolakodóknak. Így nem kell aggódnod a vegyszerek miatt. A csapda elkészítése. Töltsd az üveget negyedig, félig az almaecettel, majd húzd rá szorosan a fóliát. Biztosítsd az esetleges szivárgás ellen befőttes gumival. Egy fogpiszkálóval vagy egy vékony ceruzával néhány apró lyukat szúrj a fóliába. A muslicák és a legyek így be tudnak jutni az üveg belsejébe. A kijutás már lehetetlenné válik számukra. Ez érdekes. Az elhelyezés. Helyezd az elkészült csapdát a konyhád egy stratégiai pontjára, például a gyümölcstál vagy a szemetes közelében. A muslicák és legyek rövid időn belül észre fogják venni az almaecet illatát, és belerepülnek a csapdába. Ne felejtkezz el arról, hogy rendszeresen legalább heti egyszer ellenőrizd és cseréld az almaecetet, hogy mindig friss maradjon. Egyéb tippek. Használj illóolajat, mint például a citromfű vagy a menta, hogy még hatékonyabb legyen a csapda. Rendszeres szellőztetéssel is csökkentheted a rovarok jelenlétét. Figyelj oda a szemét tárolására, és lehetőség szerint naponta vidd ki a hulladékot. Most pedig szóljanak nektek a jó kis zenék, a Vincent Détail Bartalé, és egy következő témával fogok érkezni nektek, és remélem, hogy addig kapok egy betelefonálást vagy egy SMS, amit megtehettek a 06 30 30 30

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Rádió Dick.
1: Vorba,
2: vorbasza.
0: Rólunk, neked.
3: Nem a sótól vagy a cukortól kell félni, ezzel mérgezzük magunkat szinte minden nap. 100.3 Rádió Dick romákról, nem csak romáknak. Tavénszaszte bachtále romalo szunta délte zsutítumé. Legyetek áldottak és szerencsések mindannyian. Még mindig Sztolj Karmandó vagyok a mikrofon mögött, hiszen egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, és közte igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni, és természetesen, ha érdekel a téma, vagy más dologgal kapcsolatosan beszélgetnétek velem, esetleg küldenétek valakinek egy dalt, akkor tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, írjatok nekem SMS-t, vagy telefonáljatok be, és beszélgessünk egy jót. A legtöbben a cukrot és a sót tartják a modern táplálkozás legnagyobb ellenségének. A szakértők szerint azonban van egy másik tényező, amely sokkal alattomosabban jelenhet meg a mindennapjainkban. Rejtett veszély. Ha szóba kerül az egészségtelen táplálkozás, szinte mindenki ugyanazokat a bűnbakokat említi, a túl sok cukrot, a túl sok sófogyasztást vagy a zsíros ételeket. Ezek valóban fontos tényezők, hiszen a WHO is azt javasolja, hogy korlátozzuk a hozzáadott cukor és só bevitelét, mivel túlzott fogyasztásuk növelheti többek között a szív- és az érrendszeri betegségek kockázatát. A kiegyensúlyozott étrend alapját továbbra is a friss, minimálisan feldolgozott élelmiszerek jelentik. Az utóbbi évek kutatásai azonban egyre inkább arra hívják fel a figyelmet, hogy nem csupán az számít, milyen cukrot vagy sót fogyasztunk, hanem az is, milyen mértékben feldolgozott élelmiszerekből áll az étrendünk. Az úgynevezett ultrafeldolgozott élelmiszerek, ultra procedens foods, UPF. Ugyanis gyakran nem csak nagy mennyiségű sót, cukrot és telített zsírt tartalmaznak, hanem számos adalékanyagot, ízfokozót, színezéket és állományjavítót is. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ezek az élelmiszerek szó szerint mérgező, vagy hogy egyetlen elfogyasztott készételből bárkinek baja lesz. A szakemberek inkább arra figyelmeztetnek, hogy a rendszeres, nagy mennyiségű fogyasztás hosszú távon összefüggésbe hozható több krónikus egészségügyi problémával. A legnagyobb gond éppen az, hogy ezek a termékek szinte észrevétlenül váltak a mindennapjaink részévé. Sokszor nem is édességekről vagy chipsekről van szó, hanem olyan élelmiszerekről, amelyeket egészségesnek gondolunk, vagy amelyeket időhiány miatt szinte automatikusan emelünk le a polcokról. Most pedig szóljanak nektek a dalok, és a következő szegmensben pedig, még az óra záró előtt meg fogom mutatni nektek, hogy mely termékek tartoznak az ultrafeldolgozott élelmiszerek közé. Úgyhogy tartsatok velünk mindenféleképpen.

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádiódi.
1: 103 Rádiódi, romákról nem csak romáknak. Én Sztolyk Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, és ahogy ígértem az előző szegmensben, hogy most folytatni fogjuk az előző cikket, mi szerint azt mondják, hogy nem csak a só és a cukor tesz tönkre minket, hanem a rengeteg tartósítószer is, és hogy mondanak olyan ételeket, amikről azt gondoljuk, hogy egészségesek, és mégis nem azok. Nézzük tovább. Ízesített joghurtok. Nem minden gyümölcsjoghurt számít ultrafeldolgozottnak, de sok változat jelentős mennyiségű hozzáadott cukrot, aromát, sűrítő anyagot, stabilizátort tartalmaz. Érdemes elolvasni az összetevő listát. Minél rövidebb és egyszerűbb, általában annál jobb választás. Egy natur joghurt friss gyümölcsel gyakran kedvezőbb alternatív lehet, miközben ugyanúgy finom és laktató. Készítelek. A fagyasztott pizzák, az instant tészták vagy a mikrózható készételek sokszor megkönnyítik a rohanó hétköznapokat, de gyakran nagy mennyiségben tartalmaznak adalékanyagokat, sót és különféle állományjavító összetevőket. Alkalmanként természetesen beleférhetnek az étrendbe, a szakértők azonban azt javasolják, hogy ne ezek képezzék a napi táplálkozás alapját. Feldolgozott húskészítmények. Virslik, felvágottak, szalámik és egyes húskészítmények is az ultrafeldolgozott kategóriába tartoznak. Ezekbe a hús mellett gyakran tartósítószereket, nitritek, ízfokozók és egyéb adalékanyagok is megtalálhatóak. Ha lehet, érdemes gyakrabban választani frissen elkészített húsokat vagy kevésbé feldolgozott alternatívákat. Cukros üdítők. A cukros üdítőitalok nem csak magas cukortartalmuk miatt kerültek gyakran a szakértők célkeresztjébe. Ezek az italok jellemzően ultrafeldolgozott termékek is, amelyek többféle adalékanyagot, aromát és színezéket tartalmazhatnak. A víz, a cukrozatlan tea vagy a szénsavas ásványvíz citrommal hosszú távon kedvezőbb választás lehet. Csomagolt snackek. A sós ropogtatnivalók, ízesített kekszek és egyes gabonaételek gyakran többféle adalékanyagot, ízfokozót és finomított összetevőt tartalmaznak. Bár kényelmes nasolnivalók, a rendszeres fogyasztásuk helyett érdemes diófféléket, friss gyümölcsöt vagy natur pattogatott kukoricát választani. Most pedig szóljanak nektek a jobbnál jobb kiváló dalok, és a következő órában is várlak benneteket nagy-nagy szeretettel. Természetesen ott is, ha érdekel a téma, van hozzáfűzni valód, vagy más dologgal kapcsolatosan beszélgetnél velem, esetleg küldenél valakinek egy dalt, akkor várom tőled a betelefonálást és az SMS-t, amit a 0630 30 30 100-as telefonszámon tudsz megtenni. Szól a dal, te vagy

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Fontos mérföldkőhöz érkezett a Szolnok és Abony határába tervezett heves lakossági és politikai ellenállást kiváltó kínai elektrolitüzem ügye. Rost Andrea, térség Tiszás országgyűlési képviselője bejelentette, hogy a beruházásnak nincs nemzetgazdasági szempontból kiemelt státusza. Így jelenleg nincs olyan érvényes engedélyezési folyamat, amely alapján megkezdődhetnének a munkálatok. Megerősítette, a tervezett üzem kapcsán eddig semmilyen környezetvédelmi engedély iránti kérelem nem érkezett be a hatóságokhoz. Nincs folyamatban környezethasználati eljárás, és a helyszínen semmiféle építkezés nem vette kezdetét. Matyasov Kiszolnai Bencét nevezi ki Tar Zoltán kulturális miniszter a Nemzeti Kulturális Alap alelnökének. Az új vezető korábban a Piros Orbó Úc Doktorok Alapítvány ügyvezetője, a Pintér Béla és társulata produkciós vezetője, valamint a Katona József Színház munkatársa volt. Kinevezésével párhuzamosan folytatódik az NKA támogatásainak átvilágítása. A vizsgálat részeként 806 pályázót szólítottak fel arra, hogy 15 napon belül részletesen számoljanak be a korábban kapott támogatások felhasználásáról. Az ellenőrzést az új alelnök, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő munkatársai végzik. Egyirányosítják Budapesten az első kerületben az Attila utat a Vérmező út előtt a Szél-Kálmán tér felé közművezeték javítás miatt. Ezért július 20-ától augusztus 5-éig a Krisztina körúton a Vérmező út felé csak egy sáv járható, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Mint írták, július 20-ától hétfőtől augusztus 5-éig szerdáig az első kerületi Attila út, Krisztina körút, Vérmező út csomópontban közüzemi munkák miatt sávlezárásra kell számítani. A Szél-Kálmán tér felől nem lehet behajtani az Attila útra, a Krisztina körúton a Vérmező út felé pedig csak egy sáv lesz járható.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádiódik. Közlekedési hírek.
4: Ma üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A Király utcában a Rottenbiller utcánál félpályás lezárásra kell készülni burkolatjavítás miatt, várhatóan ma délig. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. A H6-os hév Ráckeve és Sziget-Szent Miklós gyártelep között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon volán autóbuszok igénybevételét ajánljuk. Lezárták a Párkány utcát a Süllő utcánál építkezés és felújítás miatt. A Robert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljáron lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. A Szépvölgyi úton a Virág Benedek utcánál a forgalom egy sávon váltakozva jelzőlámpás irányítás mellett haladhat, mert gázvezetéket építenek. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
0: Időjárás.
4: Nyári meleggel búcsúzik a hét. Ma a változóan napos felhős időre számíthatunk a térségben. A legtöbb helyen száraz marad az idő, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki futózápor. Sokfelé élénk lesz a nyugatias irányú szél. Hajnalban 23, délután pedig 31 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Nem csak a beleg, hanem a máj, az epe, a vércukorszint és a diéta szempontjából is előnyös lehet a keserű ételek fogyasztása. Nyáron a nagy meleg hatására könnyen felborul az emésztés, ingadozhat a vércukorszint, sok olyan tényező van, ami megzavarja szervezetünk működését. Ilyenkor nem kell azonnal patikába szaladni. A vashiány, vérszegénység arról ír, hogy igazi csodaszer lehet az emésztési egészségünkre nézve, ha keserű ízű ételeket fogyasztunk. A közérzetet is javíthatja a keserű étel. Dr. Balaczi Erika, belgyógyász szakértő szerint a keserű ételek fogyasztása hatékony a gyomor, a máj és a beleg regenerálódására. Ennek egyik oka, hogy azonnal beindítja a nyelv hátsó részén található ízlelő bimbókat. Az őskor embert az a jelzés védte meg attól, hogy lenyelje a mérgező bogyókat. A keserű íz fokozza a nyáltermelést és serkenti az emésztő nedvek termelését a gyomorban. A keserű ételek nagyon hasznosak a máj számára. A legfontosabb, méregtelenítő szervünk több mint 500 funkciót lát el. A májban nem találhatóak érzőidegek. Nem fáj akkor, amikor baj van. Kellemetlen tünetekkel figyelmeztet. Puffadás, lepedékes nyelv, gyomorégés, bőr és hormon problémák. Verejtékezés, allergia, sötét vizelet és akár a magas koleszterin szint is utalhat a problémára. A keserű ételek abban is segítenek, hogy a zsíros fogásokat könnyebben le tudja bontani a szervezet. Támogatják a vese kiválasztó funkcióit is, így gyorsítva fel a salakanyagok kiürítését. A keserű ízű ételek természetes prebiotikum források, így a bélflóra egyensúlyát is támogatják. Ezáltal segítik a jó baktériumok elszaporodását a szervezetben. A keserű ízű növények tele vannak vitaminokkal, C és A vitamin, és ásványi anyagokkal is, kalcium, kálium és magnézium. Csökkentik a krónikus betegségek kockázatát is, azáltal, hogy a gyulladás csökkentő hatással bírnak. Ez az anyagcsere betegségek esetében is igaz. Magas rosttartalmuk miatt jó emésztéshez is hozzájárulnak. Ha keserű ételeket fogyasztunk, azzal a diétát is támogathatjuk. Így csökkenthető a cukorbevitel, mert kevésbé kívánod majd az édeset. Most pedig szóljanak nektek a legnagyobb slágerek. Tavén szasztetel bachtáló szunta délte zsutítumé. Legyetek

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádiódi.
1: Hasfájás, bőrkiütés vagy puffadás gyötör. Ezért elhatározod, hogy kiteríted a rejtélyes okot, és befizetsz egy számtalan élelmiszert felsorakoztató, méregdrága ételérzékenységi tesztet. Jobb, ha óvatos vagy. A szakemberek szerint a piacon elérhető vizsgálatok jelentős része klinikailag teljesen megalapozatlan. A pozitív eredmények pedig sokszor csak azt mutatják meg, mit ettél vacsorára, nem azt, hogy beteg vagy. A téves laborleletek miatt nők, férfiak, és ami a legrosszabb, fejlődésben lévő gyerekek kényszerülnek drasztikus, teljesen felesleges diétákra. 100.3 Rádió dikromákról, nem csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem olyan témákat hozni, amik hasznosak lehetnek számotokra. Allergia, intolerancia, érzékenység. A hétköznapi beszélgetésekben szinte szinonímaként használjuk ezeket, ha valamilyen étel panaszt okoz. Az orvosi gyakorlatban viszont három gyökeresen eltérő különböző mechanizmusú jelentőségről van szó, amelyek teljes más vizsgálatokat igényelnek. Miközben a piacon tucatjával érhetők el a méregdrága, akár több száz ellemes ételérzékenység tesztek, a szakemberek kongatják a vízharangot. A rosszul megválasztott vizsgálatok és a téves értelmezett pozitív eredmények többet ártanak, mint használnak. És súlyos táplálkozási korlátozásokban hajszolják a gyanútlan pácienseket. Miért nem mindegy, hogy allergia vagy intolerancia? A pontos diagnózis első lépése a fogalmak tisztázása. Az ételallergia az immunrendszer heves azonnali reakciója egy alapvetően ártalmatlan ételfehérjére, amelyet az IgE antitestek közvetítenek. Ez áll a gyorsan kialakuló, akár életveszélyes, anafilaxiás sok hátterében is. Ezzel szemben az intolerancia nem az immunrendszer, hanem az emésztőrendszer problémája. Leggyakrabban valamilyen enzimhiány okozza. Klasszikus példája a laktóz intolerancia, amikor a szervezet nem termel elég tejcukorbontó enzimet. A harmadik kifejezés az érzékenység. Orvosilag nem is pontosan körülhatárolott gyűjtőfogalom, mivel a kiváltó okok teljesen eltérőek. Nincs olyan univerzális teszt, amely egyetlen vérvételből mindent kimutatna. Most pedig szóljanak nektek a dalok, folytatni fogjuk a következő szegmensben ezt a cikket. Te vincs azt, te te vaktál-e?

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Sztolyk Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, tehát ezzel a szegmenssel búcsúzom majd tőletek, és az előző szegmensben pedig belementünk egy olyan témába, hogy most szükség van ezekre az allergia tesztekre, vagy nem. A nagy csapda a pozitív teszt még nem jelent betegséget. Az allergológia legfontosabb, mégis legkevesebbszer hangoztatott szabálya, hogy pozitív teszteredmény önmagában nem egyenlő a diagnózissal. A szervezetünk ugyanis képes ellenanyagot, antitestet termelni egy adott étellel szemben. Úgy is, hogy az érintett valójában panaszmentesen, gond nélkül fogyaszthatja ezt. Ezt a jelenséget szenzitizációnak, érzékenyítettségnek nevezzük. Ha valaki konkrét panasz híján, biztos, ami biztos alapon végeztette el, egy átfogó panelt szinte borítékolható, hogy rengeteg álpozitív eredményt kap. Ez a túldiagnosztizálás egyenes út a felesleges, szigorú diétához. A gyakorlat különösen a fejlődésben lévő gyermekeknél veszélyes. Az indokolatlan ételmegvonás nem csak az ételminőséget rontja, de súlyos tápanyaghiányhoz és fejlődési zavarokhoz is vezethet. A laborlelet önmagában semmit nem ér. A beteg részletes kortörténete anamnézise nélkül. Milyen vizsgálatokban biztosítják?

Ha bőrpróba valamiért például súlyos ekcéma vagy elhagyhatatlan gyógyszerek miatt nem kivitelezhető, komponens alapú diagnosztika. Ez a módszer már nem csak magát az ételt, hanem annak molekuláris szintű fehérje komponenseit vizsgálja. Segítségével hajszál pontosan elkülöníthető, hogy a páciens egy súlyos, életveszélyes reakciót kiváltó, összetevőre allergiása, vagy csupán egy ártalmatlan, például pollen keresztreakciót mutat a fehérje. Most pedig szóljanak nektek a hatalmas slágerek, és ezekkel a dalokkal búcsúzom tőletek, vigyázzatok magatokra, nagyon nagy a kánikula, legyetek víz közelben, hidratáljatok sokat, a jó Isten áldjon meg benneteket, szólnak a dalok, én Sztojka Armando.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
2: Sulyog Tamás köztársasági elnök aláírja az alaptörvény 17. módosítását. A módosítás hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az államfő a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, az alkotmánymódosítások tartalmi kérdéseivel összefüggésben a köztársasági elnök nem fordulhat az alkotmánybírósághoz. Kiemelte, hogy ő az alaptörvényt mindvégig megtartotta, azt meg sem sértette. Te feladatait annak teljes tiszteletével látta el, hozzátéve, hogy ezért sem tagadta meg az aláírást, amivel jogsértést követett volna el. A 17. alkotmánymódosítást az államfő a politikai hatalommal való visszaélés súlyos és szégyenletes történelmi példájának nevezte, amely szerint töréspontot hozott a magyar alkotmányos demokráciában, és mély sebet ejt a demokrácia, a hatalmi ágak megosztása és a jogállamiság alkotmányos értékein. Szeptemberben indulhat meg a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint, ha minden jól megy, már nem kell sokat várni az indulásra. A Tisza kormány pedig korábban bejelentette, hogy nyilvánosságra hozza a beruházás minden dokumentumát. Jelenleg a kínai beszállító hibajavításokat végez, amelyeknek határideje jövő héten lejár. Vitézy Dávid szerint, amennyiben ezt követően minden készen áll az üzemre, hamarosan megkezdődhetnek a tesztek, majd akár rövid időn belül az utas forgalom is elindulhat. Életveszélyes állapotba került a János hegyen álló február óta zárva tartó Erzsébet kilátó, ezért több milliárd forintos azonnali felújításra szorul, közölte a 12. kerület. Kovács Gergely polgármester állami támogatást kért Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztertől, valamint Magyar Péter miniszterelnöktől, aki a kerület országgyűlési képviselője. A szakértők egy 100 éves statisztikai hibát tártak fel, amelyet súlyosbított az 50-es években a kilátóra szerelt, majd eltávolított vörös csillag.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Húzd rá cigány a 100.3 Rádió DIK-ben.
4: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádió DIK.

hiszed, hadd hinnék, de ja Isten, nem meghalok, de meghalok, de hogy engem a feleségem elhagyott. De hát gyarányi, minek jöttél rajaszni, a más embernek a szemébe kacsintni, de ja Isten, nem meghalok.

0: Húzd rá a cigányt! Kávéházi zenék csak a Rádió Digben.
1: Elment a Lidi néni a vásár, vagy csuhajja, vagy út kötött a hátára csuhajja. A vagyújába szén a megszalma, úgy ment a Lidi néni a vásár.

0: visszajött a lirimény, a vásárban csuhajja. Tüske ment a patyójába csuhajja. Azt mondta, hogy piszkáljam ki, én meg bele-bele nyomtam neki, de csuhajja. Azt mondta, hogy piszkáljam ki, én meg bele-bele nyomtam neki, de csuhajja. Tartozom én a kocsmába, de csuhajja. 9 liter borárával csuhajja. Jaj Istenem, hogy adjam meg, hogy a Lidi néni ne tudja meg, csuhajja. Jaj Istenem, hogy adjam meg, hogy a Lidi néni ne tudja meg, csuhajja. Istenem, hogy adjam meg, hogy a Lidi néni ne tudja meg, csuhajja. Jaj, Istenem, hogy adjad meg, hogy a Lidi néni ne tudja meg, csuhajja.
1: A mi zenéink változatosan Rádió Dick.

Asszony, asszony, tudja mi a bajod? Már dolgoztam az egész napot, de ne búsulj, mert amit kerestem, még az éjjel mindet elverem. Jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj,

hagyom, a szabadságot mind rájuk hagyom. Jaj, drida, drida, talán a táj, drida, la-la-la-la-la-la-la-la. Rózsi öcsös, fekete ruhába, mondd meg a boltba, hogy miattam vagy gyászba. Fogd be a lovat, hozd a szerepet, nevél aztán oldjunk kereket. Fogd be a lovat.

fajulszomat. Nincsen nekem se pénzem, se asztalom, se cégem, elhagyott a tárva kis feleségem. De nincsen nekem se pénzem, se asztalom, se cégem, elhagyott a tárva kis feleségem.

Ez a Húsdrát Cigány. Ikonikus dallamokkal, felejthetetlen dalszövegekkel. 100.3 Rádiódik.

0: délben ismét jelentkezünk. Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Budapest történetének legnagyobb elektromos busz fejlesztését készítik elő. Legalább 250 új elektromos buszt szeretnének forgalomba állítani, írta a főpolgármester Facebook oldalán. Karácsony Gergely hozzátette, ez tisztább levegőt, csendesebb utcákat, korszerűbb közösségi közlekedést és zöldebb Budapestet is jelent. Tudatta azt is, a projekt előkészítése már zajlik a Budapesti Közlekedési Központ és a BKV együttműködésében. Céljuk az, hogy Európai Uniós forrásból valósuljon meg a beruházás, amely a buszokat, a garázsokat és a teljes töltő infrastruktúrát is megújítja, tette hozzá a főpolgármester. Összesen 1 milliárd 250 millió forintból korszerűsítenek 20 mentőállomást az Országos Mentőszolgálat programjában. A beruházások során megújítják az épületek hőszigetelését és nyílászáróit, korszerűsítik a fűtési és hűtési rendszereket, valamint energiahatékony villamos hálózatokat alakítanak ki. Több helyszínen napelemeket is telepítenek. A cél az energiafelhasználás és a környezeti terhelés csökkentése, valamint a gazdaságosabb működés. Bérházzá alakíthatnak egy negyedik kerületi 19 éve használaton kívüli iskolaépületet. A beruházás telepítési tanulmánytervének véleményezése már elkezdődött, közölte a főpolgármesteri hivatal. Mint írták, a fővárosi önkormányzat tulajdonában álló Megyeri út 45 szám alatti egykori iskola magas energiahatékonyságú, közel zéró kibocsátású többlakásos lakóépületté válhat. Átalakításával 48 bérlakás jönne létre, jellemzően a kerületben munkát vállaló családok számára. Megmenteni a kotorékozást a vadászkamara. Gajdos László miniszterrel egyeztettek a Magyar Vadászkamara képviselői, miután a tárcavezető bejelentette, hogy kezdeményezi a kotorék vadászat betiltását. Az élő környezetért felelős miniszter szerint ez a legkegyetlenebb vadászati forma, amelynek nincs helye a 21. századi Magyarországon.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Időjárás.
2: Napos gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok, majd kora estétől egy hideg front hatására több felé számíthatunk csapadékra, illetve zivatarokra. Nappal csak kevés helyen lesz élénk a nyugatias szél, viszont este, éjjel inkább a front érkeztével egyre több felé kell számítani erős észak-nyugati széllökésekre. Délután ettől függetlenül, vagy ezzel együtt 28-34 fokot mutathatnak a hőmérők, úgyhogy egyébként nagyon-nagyon jó kis meleg időre számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Ma a legfőbb közlekedési változások közé tartozik, hogy az M4-es metró rövidített útvonalon csak a keleti pályaudvar és a Móricz Zsigmond körtér között jár. Emellett a H6-os Héva közvágó híd és Szigetszent Miklós gyárterep között közlekedik karbantartás miatt, országosan pedig életben van a vasárnapi kamion stop. Ezen kívül pedig a 20. kerületben burkolatfelújítás zajlik a Virág Benedek utcában. A kamion stop, ahogy említettem, egész vasárnap kitart. Gyakorlatilag tömegközlekedési változásokhoz az interneten találtok infókat, illetve még a 11. kerületben az útátjárót újítják fel a Hausmann-Lajos utcában, gyakorlatilag július 27-éig, ami miatt a fehérvári úti villamosok menetrendje és a közúti forgalom teljesen megváltozik. Ha nektek is van bármilyen közlekedési infótok, akkor írjátok meg nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra. Köszönöm, balesetmentes közlekedést!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: Ez itt a 100.3 Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak. Nagyon szép vasárnapot kívánok nektek, drága Rádió Dick hallgatók. Én Patai Anna vagyok, és remélem, hogy jól telt a hétvégétek. Tudom, nagyon változékony az idő. Ez a hétvége azt gondolom, hogy tényleg erről szól, de bízom benne, hogy most már a jövő hétvége nem lesz ennyire változékony. Na hát kérem, szépen kezdjük el a napunkat, egy óra múlt pár perccel, és azonnal indítjuk.

0: neked.
1: Minden egyes nap veled egy áldás. Nem tudom megköszönni én azt, hogy vagy nekem.

0: Rádió Dick, a rádió romákról, nem csak romáknak.
1: Patai Anna vagyok, ez itt a 100.3 rádiódik romákról, nem csak romáknak. Nos, hát nézzük meg az utakon, azt is megnézzük, hogy egyébként milyen időre számíthatunk. Pontosan úgy, hogy érdemes ezt velem tartani.
0: Időjárás.
1: Napos gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok, majd kora estétől egy hideg front hatására többfelé számíthatunk csapadékra, illetve zivatarokra. Nappal csak kevés helyen lesz élénk a nyugatias szél, viszont este, éjjel inkább a front érkeztével egyre többfelé kell számítani erős észak-nyugati széllökésekre. Délután ettől függetlenül, vagy ezzel együtt 28-34 fokot mutathatnak a hőmérők, úgyhogy egyébként nagyon-nagyon jó kis meleg időre számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
1: Ma a legfőbb közlekedési változások közé tartozik, hogy az M4-es metró rövidített útvonalon csak a keleti pályaudvar és a Móricz Zsigmond körtér között jár. Emellett a H6-os hév a közvágó híd és Szigetszent Miklós gyárterep között közlekedik karbantartás miatt, országosan pedig életben van a vasárnapi kamion stop. Ezen kívül pedig a 20. kerületben burkolatfelújítás zajlik a Virág Benedek utcában. A kamion stop, ahogy említettem, egész vasárnap kitart. Gyakorlatilag tömegközlekedési változásokhoz az interneten találtok infókat, illetve még a 11. kerületben az útátjárót újítják fel a Hausmann Lajos utcában, gyakorlatilag július 27-éig, ami miatt a fehérvári úti villamosok menetrendje és a közúti forgalom teljesen megváltozik. Ha nektek is van bármilyen közlekedési infótok, akkor írjátok meg nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra. Köszönöm, balesetmentes közlekedést!

0: hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Ez itt a Rádió Dík 100.3. Sziasztok, Patai Anna vagyok, és hát az a helyzet, hogy elrepült az első óránk, úgyhogy most búcsúzom. A következő órát viszont azzal fogjuk kezdeni, hogy lecsekkoljuk, hogy hétfőn milyen időre számíthatunk, úgyhogy érdemes lesz fülelni, hogy esetleg munkába menet, vagy valahova, ha utaztok, akkor hogyan készüljetek időjárás tekintetében. Úgyhogy tartsatok velem!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
2: Fontos mérföldkőhöz érkezett a Szolnok és Abony határába tervezett heves lakossági és politikai ellenállást kiváltó kínai elektrolitüzem ügye. Rost Andrea, térség Tiszás országgyűlési képviselője bejelentette, hogy a beruházásnak nincs nemzetgazdasági szempontból kiemelt státusza. Így jelenleg nincs olyan érvényes engedélyezési folyamat, amely alapján megkezdődhetnének a munkálatok. Megerősítette, a tervezett üzem kapcsán eddig semmilyen környezetvédelmi engedély iránti kérelem nem érkezett be a hatóságokhoz. Nincs folyamatban környezethasználati eljárás, és a helyszínen semmiféle építkezés nem vette kezdetét. Matyasovci Zsolnai Bencét nevezi ki Tar Zoltán kulturális miniszter a Nemzeti Kulturális Alap alelnökének. Az új vezető korábban a Piros Orbóc Doktorok Alapítvány ügyvezetője, a Pintér Béla és társulata produkciós vezetője, valamint a Katona József Színház munkatársa volt. Kinevezésével párhuzamosan folytatódik az NKA támogatásainak átvilágítása. A vizsgálat részeként 806 pályázót szólítottak fel arra, hogy 15 napon belül részletesen számoljanak be a korábban kapott támogatások felhasználásáról. Az ellenőrzést az új alelnök, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő munkatársai végzik. Egyirányosítják Budapesten az első kerületben az Attila utat a Vérmező út előtt a Szél-Kálmán tér felé közművezeték javítás miatt. Ezért július 20-ától augusztus 5-ig a Krisztina körúton a Vérmező út felé csak egy sáv járható, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Mint írták, július 20-ától hétfőtől augusztus 5-ig szerdáig az első kerületi Attila út, Krisztina körút, Vérmező út csomópontban közüzemi munkák miatt sávlezárásra kell számítani. A Szél-Kálmán tér felől nem lehet behajtani az Attila útra, a Krisztina körúton a Vérmező út felé pedig csak egy sáv lesz járható.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. Időjárás.
3: Napos gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok, majd kora estétől egy hideg front hatására több felé számíthatunk csapadékra, illetve zivatarokra. Nappal csak kevés helyen lesz élénk a nyugatias szél, viszont este, éjjel inkább a front érkeztével egyre több felé kell számítani erős észak-nyugati széllökésekre. Délután ettől függetlenül, vagy ezzel együtt 28-34 fokot mutathatnak a hőmérők, úgyhogy egyébként nagyon-nagyon jó kis meleg időre számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
3: Ma a legfőbb közlekedési változások közé tartozik, hogy az M4-es metró rövidített útvonalon csak a keleti pályaudvar és a Móricz Zsigmond körtér között jár. Emellett a H6-os Héva közvágó híd és Szigetszent Miklós gyárterep között közlekedik karbantartás miatt, országosan pedig életben van a vasárnapi kamion stop. Ezen kívül pedig a 20. kerületben burkolatfelújítás zajlik a Virág Benedek utcában. A kamion stop, ahogy említettem, egész vasárnap kitart. Gyakorlatilag tömegközlekedési változásokhoz az interneten találtok infókat, illetve még a 11. kerületben az útátjárót újítják fel a Hausmann-Lajos utcában, gyakorlatilag július 27-éig, ami miatt a fehérvári úti villamosok menetrendje és a közúti forgalom teljesen megváltozik. Ha nektek is van bármilyen közlekedési infótok, akkor írjátok meg nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra. Köszönöm, balesetmentes közlekedést!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió DIK, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió DIK-ben.
5: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a DIK-ban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
4: Rádió DIK.
3: 100.3 Rádió DIK, romákról, nem csak romáknak. Sziasztok, Patai Anna vagyok, és ígértem, hogy ebben az órában azzal kezdünk, hogy megnézzük a hétfői időjárást. Egyébként összességében meleg lesz, 32 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, de én megtanultam tanultam egyébként, hogy ami 32 fok árnyékban, az sokkal több a napon, úgyhogy úgy készüljetek szerintem, hogy a holnapi nap is egy elég forró nap lesz. Elméletileg a napsütési lesz a főszerep, de hát azért lesznek gomoly felhők az égen, és esetleg zivatar is kialakulhat, úgyhogy ha valahova készültök, akkor szerintem, hát nem árt igazából, hogyha van a táskátokban egy esernyő, aztán pedig érkezik a hideg front, gyakorlatilag egész hétre már egyre hűvösebbet mondanak, hát mi számít hűvösnek, tudnélik ilyen 27, 26, 28, 29 fokokra számíthatunk, de hát szerintem ez se hideg, nem tudom ti hogy vagytok vele, sőt még lehet, hogy kicsit azért kellemesebb jó idő, mint az a 34 plusz fok. Na de szerintem elég a dumából, ugyanis az óra elejét jó dalokkal kell indítani.

0: 100.3 Rádió Dik romákról, nem csak romáknak. Sziasztok, Patai Anna vagyok, és megnézzük a mai időjárás részletesen. Lecsekkoljuk, hogy milyen időre számíthatunk ma, ha esetleg még most indulnátok útnak, illetve ha már útnak indulásról van szó, akkor nézzük meg, hogy mi zó az utakon.
1: Időjárás.
0: Napos gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok, majd kora estétől egy hideg front hatására több felé számíthatunk csapadékra, illetve zivatarokra. Nappal csak kevés helyen lesz élénk a nyugatias szél, viszont este, éjjel inkább a front érkeztével egyre több felé kell számítani erős észak-nyugati széllökésekre. Délután ettől függetlenül, vagy ezzel együtt 28-34 fokot mutathatnak a hőmérők, úgyhogy egyébként nagyon-nagyon jó kis meleg időre számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
0: Ma a legfőbb közlekedési változások közé tartozik, hogy az M4-es metró rövidített útvonalon csak a keleti pályaudvar és a Móricz Zsigmond körtér között jár. Emellett a H6-os Héva közvágó híd és Szigetszent Miklós gyárterep között közlekedik karbantartás miatt, országosan pedig életben van a vasárnapi kamion stop. Ezen kívül pedig a 20. kerületben burkolatfelújítás zajlik a Virág Benedek utcában. A kamion stop, ahogy említettem, egész vasárnap kitart. Gyakorlatilag tömegközlekedési változásokhoz az interneten találtok infókat, illetve még a 11. kerületben az útátjárót újítják fel a Hausmann-Lajos utcában, gyakorlatilag július 27-éig, ami miatt a fehérvári úti villamosok menetrendje és a közúti forgalom teljesen megváltozik. Ha nektek is van bármilyen közlekedési infótok, akkor írjátok meg nekem SMS-ben a 0630303030-as telefonszámra. Köszönöm, balesetmentes közlekedést!
1: Rádió Dik.

0: Nick Junior Sheffield.
1: Ki vagyok idegileg, a nők
0: tökéletes. Jó, van, nője már be idegileg.
1: Gyere, hűbe!

0: Ez itt a 100.3 Rádió Dik romákról, nem csak romáknak. Halihó, én Patai Anna vagyok, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok velem, drága Rádió Dik hallgatók. Le kell zárnom az órát, és a következő megszólalásnál találkozunk egymással, ugyanis 13-tól 18 óráig vagyok veletek, tartsatok velem.
1: Rólunk neked, Rádió Dik.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírja az alaptörvény 17. módosítását. A módosítás hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az államfő a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, az alkotmánymódosítások tartalmi kérdéseivel összefüggésben a köztársasági elnök nem fordulhat az alkotmánybírósághoz. Kiemelte, hogy ő az alaptörvényt mindvégig megtartotta, azt meg sem sértette. Feladatait annak teljes tiszteletével látta el, hozzátéve, hogy ezért sem tagadta meg az aláírást, amivel jogsértést követett volna el. A 17. alkotmánymódosítást az államfő a politikai hatalommal való visszaélés súlyos és szégyenletes történelmi példájának nevezte, amely szerint töréspontot hozott a magyar alkotmányos demokráciában, és mély sebet ejt a demokrácia, a hatalmi ágak megosztása és a jogállamiság alkotmányos értékein. Szeptemberben indulhat meg a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint, ha minden jól megy, már nem kell sokat várni az indulásra. A Tisza kormány pedig korábban bejelentette, hogy nyilvánosságra hozza a beruházás minden dokumentumát. Jelenleg a kínai beszállító hibajavításokat végez, amelyeknek határideje jövő héten lejár. Vitézy Dávid szerint, amennyiben ezt követően minden készen áll az üzemre, hamarosan megkezdődhetnek a tesztek, majd akár rövid időn belül az utas forgalom is elindulhat. Életveszélyes állapotba került a János hegyen álló február óta zárva tartó Erzsébet kilátó, ezért több milliárd forintos azonnali felújításra szorul, közölte a 12. kerület. Kovács Gergely polgármester állami támogatást kért Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztertől, valamint Magyar Péter miniszterelnöktől, aki a kerület országgyűlési képviselője. A szakértők egy 100 éves statisztikai hibát tártak fel, amelyet súlyosbított az 50-es években a kilátóra szerelt, majd eltávolított vörös csillag.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Ma a legfőbb közlekedési változások közé tartozik, hogy az M4-es metró rövidített útvonalon csak a keleti pályaudvar és a Móricz Zsigmond körtér között jár. Emellett a H6-os hév a közvágó híd és Szigetszent Miklós gyárterep között közlekedik karbantartás miatt, országosan pedig életben van a vasárnapi kamion stop. Ezen kívül pedig a 20. kerületben burkolatfelújítás zajlik a Virág Benedek utcában. A kamion stop, ahogy említettem, egész vasárnap kitart. Gyakorlatilag tömegközlekedési változásokhoz az interneten találtok infókat, illetve még a 11. kerületben az útátjárót újítják fel a Hausmann-Lajos utcában, gyakorlatilag július 27-éig, ami miatt a fehérvári úti villamosok menetrendje és a közúti forgalom teljesen megváltozik. Ha nektek is van bármilyen közlekedési infótok, akkor írjátok meg nekem SMS-ben a 0630303030-as telefonszámra. Köszönöm, balesetmentes közlekedést!
0: Időjárás.
2: Napos gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok, majd kora estétől egy hideg front hatására többfelé számíthatunk csapadékra, illetve zivatarokra. Nappal csak kevés helyen lesz élénk a nyugatias szél, viszont este, éjjel inkább a front érkeztével egyre többfelé kell számítani erős észak-nyugati széllökésekre. Délután ettől függetlenül, vagy ezzel együtt 28-34 fokot mutathatnak a hőmérők, úgyhogy egyébként nagyon-nagyon jó kis meleg időre számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
2: Ez itt a Rádió Dik 100.3. Sziasztok, Patai Anna vagyok, és nagyon remélem, hogy jól vagytok, és minden szuper veletek. Szeretnélek benneteket arra kérni, 4 óra indításképpen, hogy kövessetek bennünket Instagramon, TikTokon, Facebookon, igazából az összes social media felületen, mert folyamatosan jönnek az új posztok, meg mindenféle frissességgel készülünk igazából a Dik Media oldalán. Ezt mindig nagyon szeretem kiemelni, illetve azt is, hogy online is hallgathatóak vagyunk, hogyha éppen Budapesten túl haladnátok, akkor online felületeken bizony megtaláltok minket, de egyébként a Dik Rádió oldalán is elindíthatjátok online az élő adásunkat, és gyakorlatilag bárhová veletek tudunk tartani, szerintem ez egy szuper dolog, ennek érdemes utána járni, ha természetesen van neted. Most azonban elindítjuk az órát, a következő percekben a Dalokké lesz a főszerep.

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. 100.3 Rádió Diket. Romákról nem csak romáknak.
1: 100.3 rádiódik romákról, nem csak romáknak, Patai Anna vagyok, és én hozom a friss híreket az időjárásról, közlekedésről. Figyeljetek!
0: Időjárás.
1: Napos gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok, majd kora estétől egy hideg front hatására többfelé számíthatunk csapadékra, illetve zivatarokra. Nappal csak kevés helyen lesz élénk a nyugatias szél, viszont este, éjjel inkább a front érkeztével egyre többfelé kell számítani erős észak-nyugati széllökésekre. Délután ettől függetlenül, vagy ezzel együtt 28-34 fokot mutathatnak a hőmérők, úgyhogy egyébként nagyon-nagyon jó kis meleg időre számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
1: Ma a legfőbb közlekedési változások közé tartozik, hogy az M4-es metró rövidített útvonalon csak a keleti pályaudvar és a Móricz Zsigmond körtér között jár. Emellett a H6-os Héva közvágó híd és Szigetszent Miklós gyárterep között közlekedik karbantartás miatt, országosan pedig életben van a vasárnapi kamion stop. Ezen kívül pedig a 20. kerületben burkolatfelújítás zajlik a Virág Benedek utcában. A kamion stop, ahogy említettem, egész vasárnap kitart. Gyakorlatilag tömegközlekedési változásokhoz az interneten találtok infókat, illetve még a 11. kerületben az útátjárót újítják fel a Hausmann-Lajos utcában, gyakorlatilag július 27-éig, ami miatt a fehérvári úti villamosok menetrendje és a közúti forgalom teljesen megváltozik. Ha nektek is van bármilyen közlekedési infótok, akkor írjátok meg nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra. Köszönöm, balesetmentes közlekedést!

0: Mit, ahol a jó kedv kezdődik.
1: Ez itt a Rádió X100.3. Sziasztok, Patai Anna vagyok, és remélem, hogy minden szuper veletek. Én most lezárom ezt az órát, és a következő órában pedig már kifejezetten roma hírekkel foglalkozunk, úgyhogy érdemes lesz velem tartani. Tényleg nagyon fontos órának tartom, úgyhogy ebben az órában is legyünk együtt. Közben meghallgatunk jó kis dalokat, úgyhogy tartsatok velem.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió DIK-ben.
2: Budapest történetének legnagyobb elektromos buszfejlesztését készítik elő. Legalább 250 új elektromos buszt szeretnének forgalomba állítani, írta a főpolgármester Facebook oldalán. Karácsony Gergely hozzátette, ez tisztább levegőt, csendesebb utcákat, korszerűbb közösségi közlekedést és zöldebb Budapestet is jelent. Tudatta azt is, a projekt előkészítése már zajlik a Budapesti Közlekedési Központ és a BKV együttműködésében. Céljuk az, hogy Európai Uniós forrásból valósuljon meg a beruházás, amely a buszokat, a garázsokat és a teljes töltő infrastruktúrát is megújítja, tette hozzá a főpolgármester. Összesen 1 milliárd 250 millió forintból korszerűsítenek 20 mentőállomást az Országos Mentőszolgálat programjában. A beruházások során megújítják az épületek hőszigetelését és nyílászáróit, korszerűsítik a fűtési és hűtési rendszereket, valamint energiahatékony villamos hálózatokat alakítanak ki. Több helyszínen napelemeket is telepítenek. A cél az energiafelhasználás és a környezeti terhelés csökkentése, valamint a gazdaságosabb működés. Bérházzá alakíthatnak egy negyedik kerületi 19 éve használaton kívüli iskolaépületet. A beruházás telepítési tanulmánytervének véleményezése már elkezdődött, közölte a főpolgármesteri hivatal. Mint írták, a fővárosi önkormányzat tulajdonában álló Megyeri út 45 szám alatti egykori iskola magas energiahatékonyságú, közel zéró kibocsátású többlakásos lakóépületté válhat. Átalakításával 48 bérlakás jönne létre, jellemzően a kerületben munkát vállaló családok számára. Megmenteni a kotorékozást a vadászkamara. Gajdos László miniszterrel egyeztettek a Magyar Vadászkamara képviselői, miután a tárcavezető bejelentette, hogy kezdeményezi a kotorék vadászat betiltását. Az élő környezetért felelős miniszter szerint ez a legkegyetlenebb vadászati forma, amelynek nincs helye a 21. századi Magyarországon.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. Időjárás.
3: Napos gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok, majd kora estétől egy hideg front hatására többfelé számíthatunk csapadékra, illetve zivatarokra. Nappal csak kevés helyen lesz élénk a nyugatias szél, viszont este, éjjel inkább a front érkeztével egyre többfelé kell számítani erős észak-nyugati széllökésekre. Délután ettől függetlenül, vagy ezzel együtt 28-34 fokot mutathatnak a hőmérők, úgyhogy egyébként nagyon-nagyon jó kis meleg időre számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
3: Ma a legfőbb közlekedési változások közé tartozik, hogy az M4-es metró rövidített útvonalon csak a keleti pályaudvar és a Móricz Zsigmond körtér között jár. Emellett a H6-os hív a közvágó híd és Szigetszent Miklós gyárterep között közlekedik karbantartás miatt, országosan pedig életben van a vasárnapi kamion stop. Ezen kívül pedig a 20. kerületben burkolatfelújítás zajlik a Virág Benedek utcában. A kamion stop, ahogy említettem, egész vasárnap kitart. Gyakorlatilag tömegközlekedési változásokhoz az interneten találtok infókat, illetve még a 11. kerületben az útátjárót újítják fel a Hausmann-Lajos utcában, gyakorlatilag július 27-éig, ami miatt a fehérvári úti villamosok menetrendje és a közúti forgalom teljesen megváltozik. Ha nektek is van bármilyen közlekedési infótok, akkor írjátok meg nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra. Köszönöm, balesetmentes közlekedést!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió DIK, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió DIK-ben.
4: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a DIK-nóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió DIK.
3: 98.3 rádiódik romákról, nem csak romáknak. Sziasztok, Patai Anna vagyok, és hát ígértem, hogy most már kifejezetten roma hírekkel foglalkozunk, és ez így is van. Most ebben az órában roma hírekkel foglalkozunk, de egyébként azon gondolkozom, hogy lehet, hogy a következő órát is erre fogom szánni. Ez egy nagyon fontos dolog, azt gondolom, főleg, hogy igazából egyetlen roma rádió vagyunk, ezért nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy meg kell mondani, meg kell mutatni az értékeinket, és ezekre annyira csodálatos, hogy van is lehetőségünk, bizony még hétvégén is, nem csak hétközben. Úgyhogy ha már erre van lehetőség, akkor azonnal indulnak a jó kis dalok, aztán pedig természetesen hozom a roma híreket.

0: Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is!
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Rádió Dík.
1: Romákról nem csak romáknak.

0: Rádió Dík, ahol a jó kedv kezdődik.
1: Köszönöm, hogy bántottál, ezzel segítséget nyújtottál. Így lettem olyan, amilyen vagyok, a csajok a sebeim volt.

0: környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: A Rádió Dick, sziasztok! Patai Anna vagyok, és nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagytok velem. Ahogy ígértem, indítom is a roma híreket. Ezek friss hírek egyébként a hétről, de lehet, hogy a következő órában folytatjuk ezt a roma híres órát, és akkor még több mindenről tudok nektek mesélni, úgy, mint a következő percekben.
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Kutatás készül a kerület roma lakosságának helyzetéről és igényeiről. Ön mit mondana magáról? Elsősorban romának, másodsorban magyarnak vallja magát, vagy elsősorban magyarnak, másodsorban romának vallja magát? Csak romának vallja magát, vagy magyarnak vallja magát? Ilyen kérdések szerepelnek abban a kutatásban, ami a Józsefvárosi Önkormányzat megbízásából készül. A vizsgálat célja, hogy feltárja, milyen problémákkal szembesülnek a józsefvárosi romák, és milyen szükségleteik vannak olyan témák felvetésével, mint a lakhatás, az oktatás, az egészségügy, a munka, a kultúra és a nők helyzete. A kérdőívet azok tölthetik ki, akik elmúltak 18 évesek, a Józsefvárosban élnek, nem szükséges bejelentett lakcím, és romának vallják magukat. Az anonim adatfelvételről Jóni Judit, az önkormányzat romaügyi referense úgy tájékoztatott, hogy az több módszert ötvöz. Fókuszcsoportos beszélgetéseket, kérdőíves felmérést, ez tulajdonképpen a mostani kérdőív, és szakmai interjúkat. A tervek szerint két egyenként körülbelül 10 fős fókuszcsoportot szerveznek, emellett 200 személyes kopogtatásos kérdőívet vesznek fel, amelyet online kitöltésekkel egészítenek ki. A kutatás teljes mintája várhatóan körülbelül 300 fő lesz. A pályázaton nyerte el ezt a megbízást az önkormányzat, ahol az ajánlatokat több szempont alapján értékelték, köztük a módszertani megalapozottság, a korábbi tapasztalatok, a vállalt kutatási elemek és az ár alapján közölték. Július 31-éig pályázhatnak a jó tanuló roma diákok. Az általános iskola 5-től 8 osztályos, vásárhelyi roma diákok pályázhatnak támogatásra legkésőbb július 31-éig. A diákoknak nem lehet igazolatlan hiányzásuk, és legalább 3,8-as tanulmányi átlaggal kell rendelkezniük. A Hódmezővásárhely Városa Közalapítvány és a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat idén is támogatja a jó tanuló cigány gyerekeket. A feltételek tehát a következők: általános iskola felső tagozatos diákjai, 2026-2025-ös tanév tanulmányi átlaga legalább 3,8-as, igazolatlan hiányzás nem lehet, Hódmezővásárhelyi lakhely, az elért eredmény igazolása és az adatkezelési nyilatkozat megléte. Nyomtatvány a polgármesteri hivatal portáján átvehető, vagy a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselőinél. A nyomtatványok kitöltése segítésében állnak rendelkezésükre. A határidő tehát július 31-e.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Pályázat romáknak. 30 millió eurót oszt szét a kormány a roma közösségekkel rendelkező településeknek, megnyílt az új pályázat. A szlovák kormányhivatal 30 millió eurós pályázatot hirdetett meg a marginalizált roma közösségekkel rendelkező települések számára elérhető lakhatási projektek támogatására. A forrásból új lakások építését, felújítását és kapcsolódó szolgáltatásokat finanszírozhatnak. A támogatás keret a kevésbé fejlett régiók számára áll rendelkezésre, vagyis valamennyi megye pályázhat Pozsony megye kivételével. Az első értékelési kör jelentkezési határideje 2026. szeptember 4-e. Támogatásból elérhető áru lakások építésére, felújítására, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésére lehet forrást igényelni, különös tekintettel a marginalizált roma közösségekre. A pályázat kizárólag azoknak az önkormányzatoknak szól, amelyek szerepelnek a roma közösségek atlaszában. Az új felhívás több változást is tartalmaz a korábbi pályázathoz képest. A legfontosabb módosítás, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor már jogerős építési engedéllyel kell rendelkezni. Pontosították az akadálymentesítésre vonatkozó előírásokat is, eszerint az egyetemes tervezési elveknek megfelelő lakások arányának legalább 15%-ot kell elérnie a teljes lakásállományon belül, beleértve a családi házakat is. Az Európai Unió környezetvédelmi célkitűzéseivel összhangban a pályázatból nem támogatható olyan fűtési vagy főzési rendszer kialakítása, amely egyedi, szilárd tüzelésű kályhák használatára épül. Folytatni szeretnénk a marginalizált roma közösségekkel rendelkező települések támogatását és hozzájárulni az ott élők életkörülményeinek javításához, nyilatkozták a szlovák kormány roma közösségekért felelős biztosa. A romáknak szóló célzott támogatások elengedhetetlenek a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez, a szegénységi ciklus megtöréséhez és a kirekesztés felszámolásához. Ezek a programok közvetlenül elősegítik a hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci integrációját, az esélyteremtést az oktatásban és a lakhatási körülmények javítását is. A támogatások legfőbb céljai és területei az oktatás és felzárkóztatás, a korai iskola elhagyás megelőzése, ösztöndíjak, például roma oktatási alap és mentorprogramok biztosítják, hogy a roma fiatalok versenyképes végzettséghez jussanak. Foglalkoztatás, a munkaerőpiaci integrációt segítő képzések és diszkriminációmentes foglalkoztatást ösztönző állami vagy uniós támogatások csökkentik a munkanélküliséget.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei.

0: Ez itt a Rádió Dix. Sziasztok! Patai Anna vagyok, és lezárom az órát. Ez az óra egyébként a kedvenceim közé tartozik, tényleg, mert kifejezetten roma hírekkel foglalkozhatunk, és szerintem ez egy csodálatos dolog, és hát így arra gondoltam, hogy akkor most ezt zárjuk le, aztán a következő órában találkozunk egymással.
1: Rompodrom!
2: 100.3 Rádió Dix.
1: Utazz a Dix Rádióval!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
1: Fontos mérföldkőhöz érkezett a Szolnok és Abony határába tervezett heves lakossági és politikai ellenállást kiváltó kínai elektrolitüzem ügye. Rost Andrea, térség Tiszás országgyűlési képviselője bejelentette, hogy a beruházásnak nincs nemzetgazdasági szempontból kiemelt státusza. Így jelenleg nincs olyan érvényes engedélyezési folyamat, amely alapján megkezdődhetnének a munkálatok. Megerősítette, a tervezett üzem kapcsán eddig semmilyen környezetvédelmi engedély iránti kérelem nem érkezett be a hatóságokhoz. Nincs folyamatban környezethasználati eljárás, és a helyszínen semmiféle építkezés nem vette kezdetét. Matyasovszki Zsolnai Bencét nevezi ki Tar Zoltán kulturális miniszter a Nemzeti Kulturális Alap alelnökének. Az új vezető korábban a Piros Orr Bohóc Doktorok Alapítvány ügyvezetője, a Pintér Béla és társulata produkciós vezetője, valamint a Katona József Színház munkatársa volt. Kinevezésével párhuzamosan folytatódik az NKA támogatásainak átvilágítása. A vizsgálat részeként 806 pályázót szólítottak fel arra, hogy 15 napon belül részletesen számoljanak be a korábban kapott támogatások felhasználásáról. Az ellenőrzést az új alelnök, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő munkatársai végzik. Egyirányosítják Budapesten az első kerületben az Attila utat a Vérmező út előtt a Szél-Kálmán tér felé közművezeték javítás miatt. Ezért július 20-ától augusztus 5-éig a Krisztina körúton a Vérmező út felé csak egy sáv járható, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Mint írták, július 20-ától hétfőtől augusztus 5-éig szerdáig az első kerületi Attila út, Krisztina körút, Vérmező út csomópontban közüzemi munkák miatt sávlezárásra kell számítani. A Szél-Kálmán tér felől nem lehet behajtani az Attila útra, a Krisztina körúton a Vérmező út felé pedig csak egy sáv lesz járható.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Napos gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok, majd kora estétől egy hideg front hatására több felé számíthatunk csapadékra, illetve zivatarokra. Nappal csak kevés helyen lesz élénk a nyugatias szél, viszont este, éjjel inkább a front érkeztével egyre több felé kell számítani erős észak-nyugati széllökésekre. Délután ettől függetlenül, vagy ezzel együtt 28-34 fokot mutathatnak a hőmérők, úgyhogy egyébként nagyon-nagyon jó kis meleg időre számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Ma a legfőbb közlekedési változások közé tartozik, hogy az M4-es metró rövidített útvonalon csak a keleti pályaudvar és a Móricz Zsigmond körtér között jár. Emellett a H6-os Héva közvágó híd és Szigetszent Miklós gyártelep között közlekedik karbantartás miatt, országosan pedig életben van a vasárnapi kamion stop. Ezen kívül pedig a 20. kerületben burkolatfelújítás zajlik a Virág Benedek utcában. A kamion stop, ahogy említettem, egész vasárnap kitart. Gyakorlatilag tömegközlekedési változásokhoz az interneten találtok infókat, illetve még a 11. kerületben az útátjárót újítják fel a Hausmann Lajos utcában, gyakorlatilag július 27-éig, ami miatt a fehérvári úti villamosok menetrendje és a közúti forgalom teljesen megváltozik. Ha nektek is van bármilyen közlekedési infótok, akkor írjátok meg nekem SMS-ben a 0630303030-as telefonszámra. Köszönöm, balesetmentes közlekedést!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
2: Sziasztok, ez itt a Rádió Dik 100.3, hát nagyon sok szeretettel üdvözöllek titeket, ez egy rendhagyó óra lesz, általában ebben az órában nagyon sokat beszélek nektek, de arra gondoltam, hogy mi lenne, ha folytatnánk az előző órát, és kifejezetten roma hírekkel foglalkoznánk, úgyhogy ez az óra is roma hírekről fog szólni. Tartsatok velem, mert nagyon izgalmas, nagyon fontos roma hírekkel érkezem hozzátok itt a 100.3 Rádió Diken továbbra is, de csak a zenék után, mert átadom a helyemet a bulinak, a jó hangulatnak és a jó zenének természetesen.

0: 90.3, Patai Anna vagyok, és megígértem nektek, hogy ez egy igazán rendhagyó adás lesz, mert hogy ebben az órában beszélni szoktam, de úgy döntöttem, hogy mivel nagyon fontos az előző óránk, amiben kifejezetten roma hírekkel foglalkozunk, a mai napon szeretnék arra szánni még időt, hogy kifejezetten roma híreket hallgassunk meg közösen, úgyhogy ezek jönnek, most kérem szépen füleket kinyitni! A cigány közösségek életében a közös programoknak és rendezvényeknek mindig is fontos szerepük volt. Ezek az események nem csak a szórakozást szolgálják, hanem hozzájárulnak a hagyományok megőrzéséhez, a közösségi összetartozás erősítéséhez, valamint a fiatalabb generációk neveléséhez is. Egy hónap során számos olyan program valósulhat meg, amelyek gyerekek, fiatalok, felnőttek és az idősek egyaránt részt vesznek. A hónap elején gyakran közösségi találkozóval indulhatnak a programok. Ilyenkor a résztvevők megbeszélik az aktuális feladatokat, a közelgő eseményeket, valamint azokat a lehetőségeket, amelyek segíthetik a közösség fejlődését. Ezeken az alkalmakon szó esik az oktatás fontosságáról, a munkavállalási lehetőségekről, valamint a családokat érintő kérdésekről is. A közös beszélgetések erősítik az egymás iránti bizalmat, és lehetőséget biztosítanak arra, hogy mindenki elmondja véleményét. A hónap során kulturális programokat is szerveznek. Ezek közé tartoznak a hagyományőrző estek, ahol a cigány népdalok, néptáncok és hangszeres előadások szórakoztatják a résztvevőket. A zene mindig meghatározó része volt a cigány kultúrának, ezért ezek az események különösen nagy jelentőséggel bírnak. A fiatalok ilyenkor megtanulhatják a régi dalokat és táncokat az idősebbektől, akik örömmel adják tovább a tudásukat. A hagyományok ápolása pedig segít megőrizni a közösség kulturális örökségét, és erősíti az identitás tudatot. A gyermekek számára több programot rendeznek egy hónap folyamán, kézműves foglalkozásokon vehetnek részt, ahol rajzolnak, festenek, dísztárgyakat készítenek, vagy különböző hagyományos technikákat sajátítanak el. Emellett sportnapokat szerveznek, ahol futball, kézilabda vagy ügyességi versenyeken mérik össze a tudásukat. Ezek a programok nem csak a mozgást és az egységes életmódot támogatják, hanem fejlesztik az együttműködést és a csapat szellemet is. A hónap során fontos szerepet kapnak az oktatási és ismeretterjesztő programok is. Tanulást segítő foglalkozásokat szerveznek az iskolás gyermekek számára, ahol pedagógusok és önkéntesek támogatják őket a házi feladat elkészítésében és a vizsgákra való felkészülésben. A felnőttek részére előadásokat tarthatnak egészséges életmódról, pénzügyi tudatosságról, az álláskeresésről vagy továbbtanulási lehetőségekről. Ezek a programok segítenek abban, hogy a résztvevők új ismereteket szerezzenek és könnyebben boldoguljanak a mindennapi életben.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei.
0: Roma napot tartottak Tolnán. A kultúra nem csupán örökség, hanem hidat épít és hozzájárul az előítéletek lebontásához. Hangzott el a tolnai roma nap megnyitóján. Roma napot rendeztek szombaton Tolnán, az Alta Ripa szabadidőparkban. A városban hosszú évekig hagyománya volt a rendezvénynek, amelyet némi kihagyás után tavaly rendeztek meg újra, idén pedig tovább éltetve a hagyományt ismét megszervezték. Karaszi Károly, a tolnai roma nemzetiségi önkormányzat elnöke megnyitó beszédében közös ünnepnek nevezte a napot, amely lehetőséget teremt a roma tehetségeknek a bemutatkozásra. Kiemelte továbbá, hogy a kultúra nem csupán örökség, hanem hidat is épít, és hozzájárul az előítéletek lebontásához. Az összefogás a közös akarat értéket teremt, fogalmazott, köszönetet mondva az önkormányzatnak a rendezvény megvalósításához nyújtott támogatásért. Balogh Zoltán polgármester örömét fejezte ki annak kapcsán, hogy ismét meg tudta szervezni a programot a roma nemzetiségi önkormányzat, amellyel mindig jó volt a városvezetés kapcsolata, és most is az. A polgármester szerint fontos, hogy a város roma lakossága meg tudja mutatni a hagyományait. A roma nap megrendezése kiemelkedő jelentőségű esemény, hiszen lehetőséget biztosít arra, hogy a roma közösség bemutassa gazdag kultúráját, hagyományait és értékeit a társadalom számára. Ez a nap nem csupán egy ünnep, hanem egy olyan alkalom is, amely közelebb hozza egymáshoz az embereket, erősíti az összetartozás érzését, valamint elősegíti a kölcsönös tisztelet és elfogadás kialakulását. A roma kultúra évszázadok óta része Magyarország történelmének, a cigány népzene, a tánc, a kézművesség, a gasztronómia és a családi hagyományok mind olyan értékek, amelyek gazdagítják hazánk kulturális örökségét. A roma nap lehetőséget ad arra, hogy ezeket az értékeket a fiatalabb generációk generációk is megismerjék és tovább vigyék a jövőben. A hagyományőrző programok pedig segítenek megőrizni az identitást, miközben erősítik a közösséghez tartozás érzését is. A Roma nap fontos szerepet játszik. A rendezvényeken gyermekek, fiatalok, felnőttek és idősek egyaránt részt vesznek. Közös főzések, kulturális műsorok, sportprogramok, kézműves foglalkozások és zenés előadások mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a családok együtt töltsenek időt, új barátságok szülessenek és erősödjenek a közösségi kapcsolatok. Ezek az élmények hosszú távon is pozitív hatással vannak a résztvevők életére. A Roma nap emellett arra is felhívja a figyelmet, hogy milyen fontos az oktatás, a tehetséggondozás és az esélyegyenlőség. Számos rendezvényen bemutatják a roma fiatalok sikereit, valamint olyan példaképeket, akik tanulással, kitartással és szorgalommal értek el eredményeket.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Diklomahírei.

0: a hangot.
1: Azt mondta három rádiódik romákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és nagyon szépen köszönöm, hogy ebben az órában is velem tartottatok. Főleg, ha egész nap velem tartottatok, csodálatosak vagytok. Hálás vagyok értetek, és kérlek benneteket, hogy kövessetek bennünket TikTokon, Instagramon, Facebookon, Dick Media néven fent vagyunk. Osszátok meg a többiekkel, a családtagotokkal, a barátotokkal, hogy hol találnak bennünket, és online is hallgathatóak vagyunk, úgyhogy hálásan köszönök nektek, minden szép napot, sziasztok!

0: 100.3 rádiódik romákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és nagyon szépen köszönöm, hogy ebben az órában is velem tartottatok. Főleg, ha egész nap velem tartottatok, csodálatosak vagytok. Hálás vagyok értetek, és kérlek benneteket, hogy kövessetek bennünket TikTokon, Instagramon, Facebookon, Deek Media néven fent vagyunk. Osszátok meg a többiekkel, a családtagotokkal, a bar...
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 rádiódikben.
2: Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírja az alaptörvény 17. módosítását. A módosítás hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az államfő a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, az alkotmánymódosítások tartalmi kérdéseivel összefüggésben a köztársasági elnök nem fordulhat az alkotmánybírósághoz. Kiemelte, hogy ő az alaptörvényt mindvégig megtartotta, azt meg sem sértette. Te feladatait annak teljes tiszteletével látta el, hozzátéve, hogy ezért sem tagadta meg az aláírást, amivel jogsértést követett volna el. A 17. alkotmánymódosítást az államfő a politikai hatalommal való visszaélés súlyos és szégyenletes történelmi példájának nevezte, amely szerint töréspontot hozott a magyar alkotmányos demokráciában, és mély sebet ejt a demokrácia, a hatalmi ágak megosztása és a jogállamiság alkotmányos értékein. Szeptemberben indulhat meg a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint, ha minden jól megy, már nem kell sokat várni az indulásra. A Tisza kormány pedig korábban bejelentette, hogy nyilvánosságra hozza a beruházás minden dokumentumát. Jelenleg a kínai beszállító hibajavításokat végez, amelyeknek határideje jövő héten lejár. Vitézy Dávid szerint, amennyiben ezt követően minden készen áll az üzemre, hamarosan megkezdődhetnek a tesztek, majd akár rövid időn belül az utas forgalom is elindulhat. Életveszélyes állapotba került a János hegyen álló február óta zárva tartó Erzsébet kilátó, ezért több milliárd forintos azonnali felújításra szorul, közölte a 12. kerület. Kovács Gergely polgármester állami támogatást kért Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztertől, valamint Magyar Péter miniszterelnöktől, aki a kerület országgyűlési képviselője. A szakértők egy 100 éves statisztikai hibát tártak fel, amelyet súlyosbított az 50-es években a kilátóra szerelt, majd eltávolított vörös csillag.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
4: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádiódik.
5: Kökényen áthallják az FM 100.3 rádiódikben. Július 19-e vasárnap van, és 18 óra múlt. A következő két órában remek zenékkel, és az elmúlt hét legizgalmasabb beszélgetésével várom önöket. Vendégem volt a stúdióban Gordon Gábor és Szabó Zsolt, akik egy megemlékezésre invitálták a hallgatókat.
1: Rádiódik. Rólunk neked.
5: Meghívóval indul ez a műsor, mert hogy szeretettel meghívta 2026. május 26-án átadott harmadik kerületi Csíkszereda parkban található Roma holokauszt emlékműnél tartandó MMA kiállításra és a Roma holokauszt emléknap műsorra. Hogy ez az MMA nehogy összetévesszük, majd tisztázni fogjuk, hogy mit jelent. Itt van két vendégem, Szabó Zsolt Iván, illetve Gordon Gábor. Szeretettel üdvözöllek titeket.
6: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat.
7: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
5: Na, először tisztázzuk ezt az MMA-t, mert arról beszéltünk, hogy ez kicsit félreérthető.
6: Igen. Szóval mi a harmadik szervezet vagyunk, nem a Magyar Tudományos Akadémián belül ami működik, sem a ketrec harc, hanem mi az emlékezet politikával foglalkozunk. Emlékezünk és emlékeztessünk alapítvány a nevünk, és Elemér Márton, így van a weboldalunk is, szóval www.mma.hu, és két éve működünk ebben az összeállításban, ezen a néven. Előtte 20 évig az Életmenet Alapítványt vezettem Magyarországon, és ezzel az új csapattal nagyon-nagyon aktívan foglalkozunk a Roma holokauszt emlékezettel is. Előtte is már foglalkoztunk, mert két fantasztikus önkéntesünk van, Kisné Balázs Barbara és Kis Kálmán, ők házas pár, akik már tizenéves kapcsolatban vagyunk, és tulajdonképpen az alapítványon belül ők azok, akik felelősek a roma ügyekért, roma holokauszttal kapcsolatos, vagy bármilyen kulturális programmal, és a Barbaráikkal szimbiózisban nagyon jól működik minden programunk, és én nagyon-nagyon örülök, hogy a Barbiék ezt nagy aktivitással képviselik.
5: Én nem tudok amellettem menni, azt mondom, hogy 20 éve az életmenetét. Ez hogy született meg? Hogyan érezted, hogy erre szükség van? Egyáltalán hogyan tudtátok ezt összerakni? Kivel raktad ezt össze?
6: Hát ez egy nagyon hosszú történet. 2003-ban kezdődött Verő Tamás főrabbi barátom és egy izraeli közös barátunk, akik tulajdonképpen így hárman nagyon jó barátok voltunk, és, illetve vagyunk is a mai napig. És azt láttuk, hogy Magyarországon nagyon nem mernek ehhez a témához nyúlni az emberek, és nem, ugye 2003-at írtunk még, és nem mernek se a zsidó, se a cigány, se a holokauszt szót, egyszerűen még lehalkulnak, mikor ki is ugye mondják az emberek, igen. És ennek ezért felelősek amúgy a zsidó közösségek is, és a roma közösségek is, mert nyitottságot kell képviselni. És mi azt vettük észre, a Zoárral és a Tomival, hogyha mi egy kicsit ellazítjuk ezeket a protokoláris megemlékezéseket, úgymond a fiatalok, gyerekek szintjére, akkor sokkal könnyebben jönnek, mert amúgy meg nem mertek eljönni egy ilyen rendezvényre, megemlékezésre, és ez nagyon-nagyon jól működik, szóval tényleg az első évben pár száz érdeklődő volt, aztán ezresével nőtt a száma résztvevőknek, volt, hogy 20-25 ezer ember volt például a budapesti életmenetén, amire nagyon büszke vagyok, és nagyon jól éreztem magam ebbe a tisztségbe, de 2024 év végével ezt befejeztem, és akkor csináltuk ezt az új szervezetet, ami tulajdonképpen célkitűzéseiben nagyon-nagyon hasonló, de mi nem csak Auschwitz-Birkenauba viszünk fiatalokat, hanem más koncentrációs táborokba is.
5: Mint például?
6: Voltunk Dachauba, Mauthausenbe, Ravensbrückbe, voltunk Treblinkába, voltunk Bergen-Belsenbe, és ez most még nincs is kerek két évünk, szóval ez az elmúlt másfél év működésünk, és akkor emellett ugye tavaly nem volt még arra kapacitásunk, hogy így egy kiállítást is csináljunk, de augusztus 2-áról természetesen akkor is megemlékeztünk, és részt is vettünk a Néroparkos megemlékezésen, de most, mikor olvastam, hogy Zsoltét csinálták ezt az emlékművet, és láttam, nagyon-nagyon tetszett az egész, ilyen nagyon ütős. És
5: csodálatos.
6: És most, mikor múlt héten találkoztunk, és a helyszínre is elmentem, az avatásra sajnos nem tudtam, csak az egyik önkéntesünk volt ott, akkor azt is láttam, hogy ez egy nagyon-nagyon jó hely, ott a Bécsi út és a Vörösvári út sarkán, és tényleg én biztos vagyok benne, hogy ez egy nagyon méltó, szuper, ha lehet ilyet mondani, szuper megemlékezés lesz, nagyon szép program lesz, és igyekszünk nem csak szomorkodni ott, hanem ezért is hívtuk a Románoglászót, és még van még, majd ha beszélünk részletesebben.
5: Zsolt, akkor beszéljünk egy picit a programról, jó? Hogy mi várható augusztus 2-án.
7: Én csak egy dolgot tudok mondani a programhoz hozzátéve, a többit majd elmondja a Gábor, ami nekem nagyon tetszik, hogy ugye nem tematikus, nem egy régi tematika szerint felépített műsorterv lesz, mert ugye verset lesz mondva, Román Oglászó fog föllépni. Milyen néven szólítsuk meg a költő urat, hogy...
6: Tyson. Váradi József Tyson.
5: Így hívják.
7: Ugye, mert ismerik úgy is, mint Tyson, és ugye hát a rendes hivatalos személyigazolványos neve pedig ugye a Váradi név, de mint Tyson azért ismert, mert ugye a Majka mellett ő elkezdte ezt az ipart tűzni, és amikor ő ugye együtt zenéltek, ő írta a szövegeket a Majkának, utána egy kicsit ő eltűnt ebből a dologból, de barátság kezdete ugye az, hogy együtt működnek, a Gáborral nagyon szépen együtt működnek, és gyönyörű verseket ír a Tyson, most is fog verset mondani. A műsornak az a terve, és az szerintem a lelkülete, hogy színes legyen, hogy sok mindent elmondjunk, zenével, szöveggel, mindennel, és ez a megemlékezés, ugye, mert végül is ez egy roma holokauszt emlékmű, ez a megemlékezés ne egy protokolláris legyen, hanem egy színes, egy érdekes, amit nem csak azok, akik olvasnak róla és ismerik, hanem felkeltsük az érdeklődést, és mindig visszatérünk arra, hogy a romáknak az ifjúság fele kell fordulni, meg kell ismertetni a múltunkat, föl kell, hogy ismerjék, hogy van saját öntudatuk, és például ez a műsor, ami majd lesz augusztus 2-án, úgy gondolom, hogy számunkra az első lépcsőfok.
5: Mesélted ezeket a túrákat, nagyon meglepődtem, hogy mennyi felé viszitek megemlékezni az embereket. Fiatalok részt vesznek ezen?
6: Hát főként fiatalok, mert azért ez egy emberpróbáló, fizikailag emberpróbáló program, és ugye én mindig azt mondom, hogy a csoportok igényeihez igazítjuk, hogy ezt most zarándokútnak hívjuk, osztálykirándulásnak, vagy rendkívüli történelmóráknak, és nagyon szeretik a fiatalok ugye kimozdulni az iskolából, és nem a könyvekbe, és a tanárok elmondása szerint megtudni a dolgokat, és én azt tapasztaltam, és erre is én azt gondolom, hogy méltán büszkék lehetünk, hogy most már többségében nem zsidó származású fiatalok vesznek részt ezeken a programokon. És itt szeretnék arra rákapcsolódni, ami még nagyon fontosnak tartok, ugye, hogy Hertford Mariettáékkal, amikor megismerkedtem x évvel ezelőtt, hogy én nem tudtam, hogy ez a nemzetközi szervezet, a Pirena Menka, ugyanígy szervez augusztus 2-án Auschwitz-Birkenau-ba emlékutakat, megemlékezéseket, amikor ugye ők is átsétálnak Birkenau-ba, Auschwitzból, és a birkenaui koncentrációs tábor területén van a megemlékezés. Háromszor is részt vettem már ilyen alkalommal, és nagyon-nagyon-nagyon tetszett, hogy mindenhonnan Európából jöttek oda roma fiatalok, és nagyon ott, ami nekem egy kicsit ugye furcsa volt, de nyilván ez a roma szokásoknak megfelelő volt, hogy utána a megemlékezés nagyon méltóképpen lement, de utána volt egy hely, ahol mindenki elment, és egy ilyen óriási gasztronómiai akármi hát, volt. Nyilván. És ez ilyen furcsa volt nekünk, mert mi nem szoktunk ezt, hát nyilván a megemlékezés napja után este vacsoráznak a csoportok, de ott még ez egy ilyen plusz, nem tudom, biztos hülye szó az ünneplés, de nagyon jó volt. Ez is nagyon, nagyon jól jött ki.
5: Gábor, képzelj el egy népcsoportot, aki folyamatosan vándorol, azt tudják magukkal vinni, ami nem nehéz, ugye? Mert hát mindig mennek tovább. És a kultúrájukba, a hagyományukba annyira erős, hogy is mondjam, annyira erős gerincet adott maga az étkezés, a gasztronómia, mivel nem lehetett sok mindent húrcát. Nem mondhatta valaki azt a gyerekének, hogy képzel, ide jártam iskolába, vagy tehát ezek az emlékek, minden ott maradt meg a lábasban. Minden emlék. Anyukám, nagymamám, dédanyám így főzte, vagy amikor Franciaország felé jártunk, ott ezt tanultuk, hogy ezt kell belerakni ebbe a raguba. Tulajdonképpen egy tányér roma étel, az egy tányér történelem.
6: Értem, ez pontosan, meg én pozitív emléknek élem ezt meg.
5: Jó, csak eszembe jutott, és gondoltam ezt.
7: Hát tegyek hozzá valamit. Én úgy gondolom, hogyha és ez mindenkire vonatkozik, romákra főleg, de a megérkezés, megjöttél, ott vagy, leengedhetsz, leeresztetsz. Egy vándorlás után, most teljesen mindegy, hogy egyik város között, vagy másik város között, de amikor megérkezel, megyük úgy, hogy most megérkeztél a lovaskocsival, a családdal, lepakolsz. Hát mi az első? Szomjas vagyok, éhes vagyok. Mit fogsz csinálni? Olyan ételt fogsz csinálni, ami az egész napos vándorlás után egy megnyugvás. És a cigányok szeretnek kezdjük a tűzzel, ugye, a tűz, és az akkori ülés és étel elkészítés az egyszerűen nem lehet megismételni, mert olyan ízek jönnek ki mindig is egy kondérból, amit nem tudsz megismételni mondjuk egy tűzhely mellett. És akkor együtt vannak, megbeszélik, beszélgetnek, ez a múlt. Amit most a Gábor mondott, az pedig a mai napi jelen, amikor ugyanúgy végül is volt egy strapa nap, ahol oda kellett figyelni, sétálni kellett, stb. De utána le lehetett ülni, el lehetett engedni, meg lehetett beszélni az élményeket, közösen vagyunk, ismerkedni lehet, és nem is akarom tovább folytatni.
5: Hogyan kell elképzelni egyébként egy ilyen tábort? A hallgató hogyan képzelje ezeket el?
6: Én azt gondolom, hogy 82 év távlatában, ugye ez azért nagyon sokat változott, és nagyon sok olyan holokauszt túlélőt ismerek, aki azt mondja, hogy ez most már nem az, ez most már egy múzeum, egy modern múzeum. Nyilván azért kellett ott is fejleszteni, hát összedőltek volna ezek a barakók felújítani, stb. De én mindig azt gondolom, és 25-6 éve járok oda rendszeresen, tényleg minden évben csoportokkal, hogy valami félelmetes, mikor az ember oda belép, félelmetes ez az egész, és pláne az nekem nagyon-nagyon sokáig ilyen furcsa volt, hogy így az Auschwitz, ezt így nagyon jól ismerik az emberek, de az, hogy Auschwitz-Birkenau, ez tulajdonképpen ugye egy tábor volt, és egymástól 3 kilométerre van, és az auschwitzi tábor a idézőjelben mutatom most a híresebb tábor, ahol ilyen nagyon sűrű vannak a barakok, téglaépületek, meg ugye ahogy a táborparancsnoknak a kivégző helye, de amikor átmegy az ember Birkenauba, és meglátja ezt az óriási területet, amit szabad szemmel szinte alig lehet belátni, akkor van az az igazán megütése az embernek, és félelmetes az a táborban a barangol, és ott igazán rájön az ember, hogy ott mennyire kiszolgáltatottan voltak az emberek. És visszatérve még egy picit ugye a Auschwitz táborra, hogy ugye azért azt ne felejtsük el, ha jól tudom, mi a 18-as baraknál, mert az volt a magyar barak, és a 13-as volt, ha jól tudom, a cigány barak, igen. És ugye, hát augusztus 2-át is, mikor így elnevezték, hogy ez legyen a Roma Holokauszt Nemzetközi Emléknapja, ugye a jól tudom, 1-től 2-ára viradó éjszakon 4300 vagy 4400 cigányembert ott kivégeztek, és ezt, ha így, mikor elmeséljük így a mindenhol, elfelejtettem mondani, hogy ehhez én kevés lennék, önkénteseink működtetik ezt az alapítványt, ők a csoportvezetők, ők vannak ott az autóbuszokon a diákokkal, hogy ezt azért mindig elmondják, hogy és ott hagyjuk őket beleélni magukat, hogy nem sietünk most sehova, próbáljátok meg elgondolni azt, hogy most itt ültök, becsukjátok a szemeteket, visszamentünk x évvel, és tulajdonképpen milyen tehetetlen ott az ember, hiába van az, hogy itt be voltunk zárva 5000-en, 6000-en, 10000-en, és csak volt 100 őr, de nem tudtak ugye mit kezdeni ebben. Ez így furcsa a 2026-os
5: agyunkkal,
6: hogy mi hagytuk volna el magunkat, és ugye
5: igen, nagyon furcsa. Ezen
6: sokan agyalnak, de valószínűleg ott mi is feladtuk volna a küzdelmet. Visszatérve a augusztus 2-ára, csak még Tysonról szeretnék egy pár gondolatot, mert én mikor őt megismertem, én el voltam ájulva, hogy ő milyen ember, és nem tudom, hogy így mélyen őt mennyire ismeritek, de ő azon kívül, hogy a Majkának és a Dopmannek is írt szövegeket, ő szerintem elsősorban tényleg egy íróköltő, és egy olyan művész ember, egy olyan szerintem nem elismert roma művész ember, akiben annyi minden van, hogy ezt nem is tudják elképzelni az emberek, és mikor engem megkeresett a Szivárvány Birkenau felett, azt hiszem az a könyv, az egyik könyvének a címe, és azt mondta, hogy ebből hagy olvasson nekem föl, és ott ült az irodámba, és valami félelmetes, és egy nagyon, nem tudok jobb szót rá, ő egy hatalmas arc, és egy nagyon nagy művészember, és egy nagyon-nagyon érzékeny ember, és ő nem nyomul sehol, ahova hívják, elmegy, és egy, hogy mondják ezt, hogy nem egy elismert, nem egy megbecsült művész, hanem ő egy ilyen igazi, magának való ember, és most is az első gondolatom az volt, mikor elkezdtük ezt a szervezést, hogy őt ebből nem szabad kihagyni, természetesen egyből igent mondott, és ezt a verset fogja különben elmondani, az a van egy ilyen verse is, nem csak a könyvének az a címe, én ezt beszéltem meg vele, és hát a Lakatos Gyuriékra is egy kicsit visszakanyarodva, őket is 4-5 éve talán, vagy 6 éve ismertem meg, hát ez a románul a szó, ez valami őrületes.
5: Ők mit szóltak a meghívásotokra?
6: Gábor, mikor is? Igen, megyünk, ennyi. Körülbelül ennyit egyeztettünk, ez volt a hivatalos egyeztetésünk a Gyurival, és mikor 4 vagy 5 évvel ezelőtt így az első találkozásunk volt, akkor is egy olyan ilyen varázslatos hangulatot csináltak a a szomorú megemlékezésből, hogy mindenki áthangolódott egy kicsit arra, hogy rendben van, megemlékeztünk, de érezzük jól magunkat, mert most élünk, és ez tök érthető. És ez így van a roma közösségekben, zsidó közösségben, és én is azt hallom, és azt gondolom, hogy az élettel kell foglalkozni most, de nem szabad elfelejteni a múltat.
5: Akinek az ősei túlélték, az ott tud lenni egy ilyen megemlék. Csak ők tudnak ott.
7: Igen. Csak így lehet.
5: Igen. Ez az igazság. Egyébként hogy lehet azzal bánni, vagy gondoskodni, ha egy ilyen kiránduláson azért biztos belekerülnek egy nehéz lelki állapotba, akik ott vannak. Ezt hogyan érzékeled, Gábor? Mit lehet ezzel kezdeni?
6: Én szerintem ezt ott nem lehet kezelni, mert ott ugye egy csoporttal vagy, ami alsó hangon egy autóbusz, minimum 40-45 fiatal, és ott igazából nem lehet azonnali segítségnyújtást nyújtani. Azt lehet, és ezt szoktuk is, hogy az esti szálláshelyen csinálunk ilyen levezető foglalkozást, amíg fizikailag bírják, már az este 7-8-9 óra szokott lenni, mire Krakkóba visszaérnek a csoportok a szálláshelyükre. Ezt mindig igyekszünk megtartani, akkor lehet róla egy kicsit érinteni a témát, de igazából mi mindenkit arra bátorítunk, hogyha hazajött, aludjon 1-2-3-at nyugiba, teljesen máshogy fog emlékezni erre az egészre, és ha ott ki is készül, de utólag nagyon büszke lesz arra, hogy végigcsinálta ezt a túrát, és én mindig azt mondom, hogy aki egyszer eljött erre a most csak kirándulásnak hívom, ne nevezzük nagyobb szavakkal, zarándoklatnak, vagy akár mi másnak, az utána ezt fogja képviselni egész életében, hogy ő már járt ott és látta, és ez hazugság, ha valaki ezt letagadja. Hát én ott voltam, és láttam, hogy ott ez ténylegesen ez az a koncentrációs tábor, ami a Schindler listájában volt, és a többi
5: témában. Éppen ezt akartam mondani, hogy a filmművészeti alkotások miatt, most kimondhatod, hogy Birkenau, aztán Krakkó, és az ember ilyen jeges, hideg érzés, biztos gyönyörű az a város, biztos nagyon szép. De hogy milyen furcsa, hogy ez ilyen nyomokat tud az emberben hagyni ezek a szavak igazából. Létezik olyan, hogy zsidó-cigány barátság, és fontos-e?
6: Szerintem 100%, hogy létezik. Én úgy is szoktam hívni a hozzám közel álló roma barátaimat, hogy te már zsici vagy. Barbiékkal is szoktunk ezen viccelődni. És mindenféleképpen is én azt gondolom, hogy csak azt megnézzük, hogy milyen roma művészek vannak a világban, vagy akár maradjunk csak Magyarországon is, és ugye itt egyből visszakanyarodok Tyson-ra, vagy a Román Oglászóra, meg még nagyon sok olyan együttes van, akit érdemes lenne megemlíteni, de nem akarok kihagyni senkit, és még abba segítsetek azt az együttes tényleg, hogy hívják, én nagyon szeretném, akit csak kitiltottak egy szórakozó helyen Budapesten, volt valami balhé. Másik ilyen nagyon neves roma együttes.
5: Én ezt tudom, a Fatimát nem engedték be egy diszkóból, a saját dala szólt a Fekete Vonatnak. De ezt nem, a sztorit, ezt ismerem.
6: Volt különben, de most nem jut eszembe.
7: Amíg gondolkodol.
6: Bocsánat, csak a következő életmenetére őket hívtuk meg Kapásból, és ott játszottak a színpadon 10 000 ember előtt.
5: Na hát.
6: Szóval én nagyon érzékeny vagyok ezekre a témákra, és a művészeten keresztül én azt gondolom, hogy lehet az embereknek üzenni.
5: Akartál valamit, Zsolt?
7: Ugye melyik az a két nép, mondjuk így, amelyik átélte ezt? Ugye? A zsidó és a cigány. Hát miért lenne bármilyen nem együttérzés és átélni azt, amit ők is elszenvedtek, meg ugye a zsidó és a cigány nép elszenvedett. Ez a két nép tudja, hogy mi van a múltjában, ezért szerintem nagyon közös. És másik, ami nagyon fontosnak tartok, hogy zenélni, hát ha azt lehet mondani, akkor a legtöbb cigányzenész együtt tud játszani egy zsidó zenésszel, ugye? És ez igaz a könnyű zenére, a komoly zenére, bizonyan, a jazzre, mindenre. Valamiért egy húron pendül ez a két nép, ebből a szempontból is.
5: Így van.
7: Csak ennyit akartam hozzá.
5: És mennyi olyan történetet hallunk, hogy hogy amikor menekültek, a gyereke, volt, hogy gyereket nem akartak vinni magukkal a zsidók, és ugye a cigányok nevelték fel ezeket. Ugye, és nagyon sok családban, amikor körülnézünk dédszülőknél, hát ott bizony nem egy cigány ember van, vagy cigányasszony, hanem egy zsidó ember. Úgyhogy ezekbe az új mostani genetikai tesztekbe alig, hát egyszerűen olyan megdöbbentő dolgok jönnek ki, hogy ki származásilag merül, és ez nagyban visszavezethető a második világháború
7: időszakán.
5: Így van. Tehát amikor a cigány családokba elmegy egy genetikai teszt, és ott kimutatja ezeket a géneket, az mind azért van, mert ott valaki oda lett adva, hogy vigyázzanak rá.
7: Így van.
5: Milyen érdekes ez.
7: Így van.
5: Nagyon.
7: Ezért mondhatjuk azt, hogy senki nem hivatkozhat arra, hogy én fehér és árja vagyok, mert ha kicsit megvizsgálnák, akkor kiderülne, hogy van benne minden.
5: Mindenkiben egyébként szerintem. De úgy szerintem ez izgalmas, meg van a két népcsoport között vonzódás sok területen, hogy említetted a klasszikus zenét is. Hát tényleg volt is egy film az Élet vonat, amikor együtt muzsikálta a zsidó és a cigány, és hogy mennyire hasonlított is a muzsikájuk, és ugyanaz a virtuozitás, hogy szeretnének jobban muzsikálni, még egy ilyen nehéz történelmi korszakban is. És egy másik dolog, ami nem tudom nektek mit mond, vagy mit szóltok hozzá, hogy sokszor hallgattam gyerekkoromban, hogy holokauszt túlélő, aztán megismertem a nagypapám történetét, akit leszállítottak a vonatról Szolnok és Abony között, mert bejöttek Szolnokra az oroszok, és őt már szállították ilyen táborba, és nem tudom, 17 éves volt, leugrott a vonatról, mert elszaladtak a tisztek, és akkor rájöttem, hogy én is az vagyok, mindannyian túlélői vagyunk ennek a dolognak. Mert ha aki nem élte túl, az nem
7: tud mesélni róla.
5: Így van. Tehát tulajdonképpen én is, az unokám is, a testvéreim is, az unok, tehát mind, aki attól az embertől, aki leugrott a vonatról, származik, az mind túlélője szerintem ennek.
6: Így van. És én nagyon sok túlélővel voltam kapcsolatban, ugye az elmúlt 20-25 évben, és hál' Istennek még azért élnek egy páran. Pontosan ezt képviselik különben, amit most is mondtál, hogy ők azért maradtak életbe. Szerintük a Jóisten őket azért hagyta életbe, hogy utána nagy családot csináljanak, és vigyék tovább ennek a hírét, hogy mi történt velük. És én nagyon-nagyon látom rajtuk, hogy ugye még szoktuk őket hívni is, hogy hát ha van még, aki eljön velünk oda. Így került oda például Fahid Éva néni is, amit meséltem, hogy egyszer eljött erre a Roma emléknapra is augusztus 2-án, és a gyerekeknek ez aztán meg az íre a pont, amikor nem velem beszélgetnek ott erről, vagy az önkéntesekről, hanem a vala 90-valahány éves nénivel, aki tényleg kislányként itt sétált a barakok között.
5: És hogy bírja ezt? Tehát hogy éli meg?
6: Éva néni az olyan kemény volt, ugye már nem él, sajnos pár évvel ezelőtt meghalt, de neki nem tudtál olyat mondani, amire ő nem lett volna nyitott. Legyen ez egy ilyen utazás, ami nagyon fárasztó, legyen egy kiállítás megnyitó, egy beszélgetés, rádió, tévé beszélgetés. Mindig jött, és mindig imádott zsidó és roma gyerekek között nyüsökni. Nagyon-nagyon aranyos néni volt.
5: Egyébként Almási Tamásnak van egy dokumentumfilmje arról, amikor holokauszt túlélőket, de magyarországi a sztori, nem akarok butaságot mondani, szembesítik azzal a helyen, ahol raboskodtak, illetve azt a nőt is odahívják, aki hát tulajdonképpen az őrük volt nekik. Nem tudom, láttátok ezt a dokumentumfilmet?
6: Nem rémlik.
5: Fantasztikus. Ha megtalálom a címét, akkor elmondom majd a rádiódik hallgatónak, meg nektek is, de ott lehet igazán érzékelni ezt. Kényes témát fogok felhozni, de nagyon érdekel a véleményetek. Holokauszt tagadás létezik-e még, mert pár éve még hallottunk erről, és hogy van-e ennek valami jogi következménye, ha valaki ilyennel áll elő? Tudtok-e erről? Csak kérdezem, mert nyilván nem a szakterületetek.
7: Én annyit tudok erről elmondani. Holott tagadás szerintem mindig fog létezni. Lappang. Úgy gondolom, hogy a társadalom kezd annyira és ez nem csak a magyar társadalomra vetítem ki, kezd annyira érett lenni, hogy azért egy törvény bünteti. A törvénynek úgy néz ki, hogy azért már betartatják, és vannak következményei, hogyha valaki holokauszt tagad, és ezt politikusokra is rá lehetett vetíteni, mert nyugaton azért a holokauszt tagadást azt elég szépen büntetik.
5: Igen, Amerikában elé, ott volt szerintem a legerősebb.
7: Én inkább Nyugat-Európára tudom mondani, hogy Nyugat-Európában jobban, de és azt mondjam, hogy de azt gondolom, hogy mivel az emberek egyre érettebbek, legalábbis reménykedek benne, és az utóbbi évek, aztán mondjátok, hogy nincs igazam, de azon kívül, hogy Magyarország egy kicsit szerencsés helyzetben van, mivel nagyon erős diaszpóra volt, és ez igaz ugye a zsidókra, és igaz ugye a cigánytársadalomra, jobban elfogadott az a dolog, hogy ismerjük és tagadjuk. Ez most egy kicsit ellentmondás volt, de értsük jól a dolgot, hogy biztos, hogy van, ennek van ugye Magyarországon is egy szűk rétege, és ezeknek van ugye egy pártja is, amelyik ez erőteljesen vagy hangosan mondja, vagy halkan mondja, attól függ, hogy éppen a társadalmi helyzet, meg az elismertség mit kíván nekik. De azt gondolom, hogy a többségi társadalom nem foglalkozik vele. Attól még van diszkrimináció, ezt nagyon jól tudjuk, és ez ellen nekünk küzdenünk kell, és föl kell mutatnunk, hogy ez nem igaz, mert ennyi erővel a szőke kékszeműeket is elkezdhetnénk ugye vegzálni, hogy miért szebb a hajuk, mint a miénk, de és most átadom a szót a Gábornak, hogy hát ő egy kicsit másik oldalról tudja megközelíteni.
6: Igen, ebben nincs másik oldal, és én nem szoktam politizálni, de én is azt gondolom, és hogy van, mert van, és mindig is lesz, ezt úgyse lehet teljes mértékben kiirtani. Én is azt nagyon sajnálom, hogy Zsolti által említett párt a parlamentben is ott van, mert ez is mutatja azt, hogy azért szavaztak rájuk annyian, hogy bekerüljenek a parlamentbe, de én azt gondolom, és csak itt vissza nem Európa szinten, nem Magyarországon gondolkodni, én a gyerekeimet is arra nevelem, hogy nyugodtan éljenek bátran zsidóként, és remélem, hogy a romák is így nevelik a gyerekeiket, és egyszerűen ezzel is szerintem mi akaratunk ellenére le tudjuk győzni azt, hogy ezt bezárkózzunk, és ez nem erőfitoktatás, vagy nem, hanem nem lehet, úgy, nem lehet félelemben élni, és nem is kell, és én azt gondolom, hogy tényleg Magyarországon azért ez most kezd helyreállni, de az nem igaz, hogy nincs, van, és mindig is lesz, de szerintem a világon nincs olyan ország, ahol nincs antiszemitizmus, vagy roma ellenesség, biztos vagyok benne.
5: Augusztus 2-án mi lesz a ti üzenetetek? Mit szeretnétek, ha üzenne ez a nap?
6: Én mindenképpen nagyon-nagyon, és szeretném is azt megemlíteni, mert elfelejtettem az előbb, hogy nekünk az alapítványnál az oktatási vezetőnk dr. Pécsi Tibor történész, aki csinált erre az alkalomra egy kiállítást. 3 rolap fog a roma holokauszt témájával foglalkozni. Én már láttam a grafikaterveket, ahogy egyeztettek a grafikusunkkal. Nagyon-nagyon szép.
5: Nagyon szépen mondod ki, de az micsoda?
6: Hát tudod, ez a kihúzható kis hordozható rolap, tudod, ez a ilyen 1 méter széles, fölrólap az a neve, teker.
5: Értem. Oké, megvan.
6: Na, és ez nagyon jó, mert lehet szállítani, pillanat alatt összecsukod, elviszed iskolába, vagy valamilyen közösségi házba, és így jó oda a szabad térre is. És Tibornak ez a kiállítás ott lesz bemutatva, és én ezt nagyon remélem, hogy majd el tudjuk vinni, nem csak augusztus 2. alkalmából, hanem évközben is más egyéb helyszínekre. Illetve ugye ott én nagyon-nagyon képviselem azt is, hogy ebbe az 1 órába, amit körülbelül terveztünk, tényleg érezzük jól magunkat. Én, amit a Lakatos Gyürékkal beszéltem, az ő kulturális részüket, amit hozzá fogják tenni, szerintem ebben nem lesz probléma, mert nagyon jól fogja magát mindenki érezni, aki oda eljön. És nekem az az üzenetem személy szerint ebben, amit előbb is mondtam, hogy nem kell az év 365 napjában ebben foglalkozni, de igenis tudja róla mindenki, hogy van augusztus 2-a, volt zsidó üldözés, roma üldözés, mert legyen ott ez mindenkinek a kis fejébe, de nem kell ebbe azért bele zakkanni, de foglalkozzanak a dologgal, és adják tovább generációkon keresztül.
5: Oktatásban egyébként tudtok róla, hogy mennyire foglalkoznak ezzel, mennyire van, nyilván a második világháború benne van a tantervben, de maga a holokauszt és a roma holokauszt vajon benne van-e?
7: Még egy picit visszatérnék a augusztus másodikára. Ugye nekünk is van 12 darab nem rollapunk van, nekünk sima molinónk van,
5: okay,
7: amiben ugye a roma nemzetségnek története, népviselete, szokásai, viselete, ezek vannak ugye mindegyiken tematikusan ábrázolva, és van 3 darab olyan, amelyiken maga a roma holokausztról van tévem, ugyanis azt tudni kell, hogy a maga az emlékmű azért került oda a 3. kerület Bécsi út és Vörösvári út sarkára a Csíkszereda parkba, mert ez egy gyűjtőpont volt, ez egy úgy hívták ugye, hogy Bécsi úti téglagyár, itt gyűjtötték össze nagyon nagy számban a zsidó származású családokat, és kisebb számban ugye a roma származású családokat, és innen szállították Komáromba, és onnan tovább ugye a koncentrációs táborokba, és azért lett ez ott elhelyezve ez a emlékmű, mert ennél nagyon autentikusabb helyet nem tudunk. Az augusztus másodikai megemlékezés pedig én úgy gondolom, hogy azért fontos, egyszer azért, hogy maga a roma öntudatot, ezáltal ugye az emlékezetet ne veszítsük el, benne legyen az emberek fejében, hogy ilyen történt, ne ismétlődjön meg. És a másik nagyon fontos, amit a Gábor végig mondott, hogy ugye a gyerekekkel kell kezdeni, az ifjúsággal, hogy tudják, hogy honnan jöttek, hogy tudják, hogy ez, ha benne van a zsigereikben, a vérükben, a bőrszínükben, ezt nem szabad elfelejteni, tudni kell róla. Az, hogy most akkor visszatérek az annak kérdésére, hogy ezt mennyire tanítják, és a történelem tanítás ez mennyire felel meg ennek a kritériumnak, hát sajnos számunkra kevésbé, ugye mi úgy gondoljuk, hogy sokkal jobban kellene, ezen dolgozunk, de az, hogy most a tantervben milyen szinten van benne, szerintem ezen lehet változtatni, meg kell is. De ezek a civil szervezetek, amiket például most mi is képviselünk, vagy a nemzetiségi önkormányzat, roma nemzetiségi önkormányzatoknak kell, hogy legyen a feladata. Kell, hogy legyen a feladata. Ha a Gábor el tudja vinni a roma és nem roma fiatalokat mondjuk, és ezt lehet emlékezet útjának, osztálykirándulásnak nevezni, ezt föl kell vállalni, és ezt még többet kell ilyet csinálni, mert ennél plastikusabban, nem biztos, hogy jó szót használtam, bemutatni, hogy mi történt, és elmagyarázni, hogy ennek milyen következményei voltak, és hogy ezzel hogy kell együtt élni, ennél szerintem jobb példa nincsen. Úgyhogy igen, az osztálykirándulásokat persze el lehet vinni, meg el kell vinni őket Erdélybe, mindenhová, de igenis ezeket föl kéne karolni ezeket az osztálykirándulásokat. Szerintem ez nagyon sokat hozzátenne az öntudat kiépítéséhez és az ifjúságnak a neveléséhez. Pont.
6: Ez így van, én is csatlakozom Zsolthoz, és amit mondott nekem már, mikor találkoztunk legelőször, hogy ő nagyon szeretné, hogy ez a helyszín nem csak a roma holokauszt emlékezett helyszíne legyen, hanem tényleg lehet ez olyan rendezvény, térhelyszín, ahol lehet később ilyen gasztronómiai dolgokat is csinálni, vagy én meséltem neki, hogy én részt vettem már Budapesten a roma büszkeség napján is, meg a roma művészetek.
7: Az most
6: de tavaly volt a Mátyás téren, a 8. kerületben. Nagyon szuper volt. Sajnos kevesen voltak, de...
5: Zenészek éjszakája?
6: Igen, zenészek, az.
7: Most igen. Lesz majd, most nagyon névos lesz, igen.
5: Már az egyik volt már a cigány zene éjszakája, és akkor most jön majd a cigány zenészek éjszakája.
7: Így van, és nagyon névos lesz, ugye, hogyha tudunk nekik most egy kis hírverést tenni. Ugye jövő hónap elején azt hiszem másodiká lesz a Magyar Zeneházában. És ingyenes.
6: Igen, és ráadásul azt képviselem, ahogy, amit a Zsolt is említett, hogy nagyon sok civil szervezet van, meg hivatalos szervezetek is, legyen az cigány vagy zsidó szervezet, akik foglalkoznak a témával, és ez jó, nincs olyan, hogy sok. Ebben nem szabad frakciózni, segíteni kell egymást, és én is mindig azt vallom, és ezt így is tettem az elmúlt 25 évben, hogyha hozzánk elküldenek egy másik szervezetevel témával kapcsolódó rendezvényét, mi azt ugyanúgy meghirdetjük a saját Facebook oldalunkon, szóval ebben nem szabad frakciózni, muszáj ebbe erősíteni egymást, mert ebből nincs olyan, hogy sok. Aki unja, úgyse megy el a rendezvényre, és úgy sincs ott, de mindig vannak új érdeklődők. De meg kell találni mindig ezt az egészséges szintet, ahol, ami még be tud fogadni a társadalom. De közösen minden sokkal könnyebb.
5: Zsolt, kiemelted, hogyha cigányok sokan összérnek, akkor esznek. Most nem lesz ilyen, gondolom, ennél a másodikánál. De hogy a múltkorinál volt nagy evés a múltkori rendezvényednél.
7: De ezt még egyszer a kérdést.
5: Tehát, hogy most másodikán, augusztus másodikán, mert ugye azt mondtad, hogy ha a romák összejönnek, bármilyen szomorú vagy vidám esély, akkor lesz utána evés. De gondolom, most augusztus másodikán nem lesz.
7: Hát most sajnos megfogtál. ugyanis ugye a május 16-a az én számomra pozitív üzenetű roma ifjúság és bátorság napja, amit minden évben úgy fogunk megünnepelni, és ugye ez most az átadó ünnepségen is így történt, hogy van maga a megemlékezés ugye az emlékműnél, és utána pedig, most ha jövőre megéljük, akkor a 4. Roma Ízek Fesztiválja lesz, ahol mindenki ugye, aki jelentkezik, hát ugye a helyszín, a terep megengedi, hogy hány darab izé katlan legyen, de ugye most ebben az évben 15 katlan volt, bogrács, és akkor tematikusan vagy csirkéből, vagy sertésből mindenki ugye megfőzi azt a finomat, amit ő úgy gondol, hogy finom, utána ezt lezsírizzük, lesz egy győztes, és mindenki, aki oda eljön, azok megkóstolhatják, megehetik a pörköltet, mert azért csak pörköltet eszik a cigány ember, a cigány család, és jövőre ugyanígy ez lesz most, augusztus 2-án természetesen a meleg miatt üdítővel, vízzel, kis pogácsával fogjuk megvendégelni a megjelenteket, de ha lehet, akkor 2027, május 16-ai közelben mindenkit nagy szeretettel várunk egyszer magának az emlékműhöz, a Csíkszereda parkhoz, másodszor pedig utána a Roma Ízek főzőversenyére.
5: Szabó Zsoltán és Gordon Gáborral beszélgettem. Nagyon szépen köszönöm, hogy megtiszteltétek a műsoromat.
6: Mi is köszönjük.
7: Nagyon szépen köszönjük, mi is.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Budapest történetének legnagyobb elektromos buszfejlesztését készítik elő. Legalább 250 új elektromos buszt szeretnének forgalomba állítani, írta a főpolgármester Facebook oldalán. Karácsony Gergely hozzátette, ez tisztább levegőt, csendesebb utcákat, korszerűbb közösségi közlekedést és zöldebb Budapestet is jelent. Tudatta azt is, a projekt előkészítése már zajlik a Budapesti Közlekedési Központ és a BKV együttműködésében. Céljuk az, hogy Európai Uniós forrásból valósuljon meg a beruházás, amely a buszokat, a garázsokat és a teljes töltő infrastruktúrát is megújítja, tette hozzá a főpolgármester. Összesen 1 milliárd 250 millió forintból korszerűsítenek 20 mentőállomást az Országos Mentőszolgálat programjában. A beruházások során megújítják az épületek hőszigetelését és nyílászáróit, korszerűsítik a fűtési és hűtési rendszereket, valamint energiahatékony villamos hálózatokat alakítanak ki. Több helyszínen napelemeket is telepítenek. A cél az energiafelhasználás és a környezeti terhelés csökkentése, valamint a gazdaságosabb működés. Bérházzá alakíthatnak egy negyedik kerületi 19 éve használaton kívüli iskolaépületet. A beruházás telepítési tanulmánytervének véleményezése már elkezdődött, közölte a főpolgármesteri hivatal. Mint írták, a fővárosi önkormányzat tulajdonában álló Megyeri út 45 szám alatti egykori iskola magas energiahatékonyságú, közel zéró kibocsátású többlakásos lakóépületté válhat. Átalakításával 48 bérlakás jönne létre, jellemzően a kerületben munkát vállaló családok számára. Megmenteni a kotorékozást a vadászkamara. Gajdos László miniszterrel egyeztettek a Magyar Vadászkamara képviselői, miután a tárcavezető bejelentette, hogy kezdeményezi a kotorék vadászat betiltását. Az élő környezetért felelős miniszter szerint ez a legkegyetlenebb vadászati forma, amelynek nincs helye a 21. századi Magyarországon.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.
4: Kökény Anna üdvözli önöket a Rádió Dickben. Július 19-e vasárnap van, és 19 óra múlt. Dr. Suki András kollégámmal készítjük a hétfői hűsítőt a Roma Szalomban, és ennek egy részét szeretném önöknek megmutatni, amely az esküvőről, a házasságról szól. Amennyiben a témával kapcsolatban van hozzászólásuk, írjanak nekünk a 0630-3030-100-as SMS számra. Üdvözlöm a Rádió Dick hallgatóit, Kökény Anna vagyok, ez pedig a Roma Szalon hétfői hűsítője, július 13-a van, és 20 óra múlt, műsorvezető társam pedig dr. Suki András.
5: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és örülök, hogy itt lehetek veled, Anna, a hétfői hűsítőben, ami egy rendhagyó kiadás így a nyár folyamán, hiszen azért sokkal izgalmasabb számunkra is szerintem, hogyha ketten vezetünk egy műsort.
4: Igen, mi is hadd érezzük picit, hogy egy kikapcsolódás nyár az nekünk is, az nekünk is jár, bár kezdem annyira megkedvelni ezeket a hétfőket, hogy lehet, hogy majd az ősztől valami más néven folytatjuk tovább. Ez a műsor pedig egészen ünnepi lesz, mert hogy hát esküvő szezon van, lássuk be, úgyhogy nekünk is kötelező beszélnünk lakodalmakról, esküvőkről, úgyhogy ma estére ünneplőbe öltözünk, fehér ruhák, gyűrűk, könnyek, nevetés, hatalmas családok, hajnalig tartó zene, és természetesen a nagy kérdés, vajon mi minden történik addig, amíg két ember kimondja egymásnak az igent. Színes lesz ez a mai műsor. Te egyébként szeretsz lakodalomba, lagziba járni?
5: Igen, nagyon szeretek lakodalomba járni, hiszen lehet egy kicsit szórakozni, találkozhatok a rokonokkal, főleg, hogyha ha esetleg az én családomból kerül ki a menyasszony vagy a vőlegény, és én ezért szeretem ezeket az eseményeket. Persze ilyenkor mindig a vacsora az estfénypontja számomra, hiszen ilyenkor már nagyon éhes vagyok, egészen mondhatni, hogy éheztetem magam egész délután.
4: Hogy egy jót tegyél.
5: Igen, hogy egy kicsit jót tegyek pontosan.
4: Egyébként az apropó, miért eszembe jutott ez, hogy hivatalos vagyok e hét szombaton, a Kossuth Díjas Bangó Ferenc hegedű művész leányát adják férhez, Adrient. biztosan nagyon, nagyon kellemes, ez bazilikában lesz az egyházi esküvő, és most nagyon szígyem, de nem tudom, hogy valahol nagyon messze lesz a lakodalom, de nagyon várom. 1000 éve nem voltam lakodalomban egyébként, új élmény lesz. Na most nézem majd a fiatalokat, hogy hogy táncolnak. Én azért már annyira nem ropom a táncot, bevallom. Te egyébként táncolós vagy?
5: Én igen, tehát szerintem kötelező. Tehát ez az esküvőnek, az élménynek a része, hogy az ember azért beszálljon a táncba, és felkéri a hölgyeket, hiszen ez hozzátartozik. Tehát ez egy kötelező.
4: Na, hát akkor veled élmény lehet elmenni egy ilyen.
5: De hamar elfáradok viszont.
4: Amúgy kezdett, volt egy olyan lagzi, ahol én már terhes voltam. És akkor mondtam, hogy szeretném, hogyha az első autó, ami elindul, ez egy csodálatosan nagy, egy ilyen tanyám volt, ami direkt ilyen turisztikai, látványosak, tehát magyaros ételeket főznek, van mindenféle lovas bemutató, stb. Ez egyébként a Varga tanya. Mondhatom a nevét, mert szerintem már nem létezik. Ott volt egy hatalmas lakodalom, és mondtam, hogy az első autó, ami kikanyarodik, én abban szeretnék benne ülni, mert terhes vagyok, meg fáradt vagyok, meg pihenni kéne. Na, az utolsó autó, de nem, még csak nem is az utolsó előtti. Az utolsó autóban ültem, amely reggel 6-kor kikanyarodott abból a bizonyos Varga tanya nevű vendéglátó egységből, és olyan izgalmas volt, mert ez az Alföldön van, és hogy mentünk az autóval, ilyen köd volt leereszkedve, pedig július vége volt, nem tudom, minek nevezik az, ami így hajnalban leereszkedik, gyönyörű volt, és veszélyes, mert hogy megérkezett ugye a szarvas is, úgyhogy ráugrott abba a kocsiban pont nem én ültem, de hogy ráugrott az egyik autónak az ablaküvegére, úgyhogy úgy indult az a nap, hogy menni kellett a szerelőhöz. Uf. Úgyhogy igen, azért veszélyesek azok a hajnalok. Azért szokott baj lenni, hogyha valaki iszik, de hát itt nem erről volt szó, hanem hát a szarvas az összecsókolózott ott egy Mercedesnek a, hogy hívják ezt az ablaküveget?
5: Ami szélvédő.
4: A szélvédő, jaj, köszönöm. A szélvédőjével szegény, de hát mindenki megúszta, a szarvas is, és a vezető, csak az autó nem úszta meg szegény. Úgyhogy igen, tényleg el lehet fáradni a lagzikon, ez csak azért.
5: És úgy látszik, főleg az ilyen vidéki lagzik tartogatnak ilyen különleges eseményeket. Hiszen egész más egy vidéki lagzi, vagy mondjuk egy elegáns Hiltoni lagzi.
4: Igen, tehát, hogy más teljesen.
5: Nyilván más a célközönség is. Talán jobban elengedi magát azért az ember egy ilyen szabadabb vidéki lagzin, nem? Tehát neked mi a tapasztalatod? Én azt láttam, hogy amikor mondjuk egyik ismerősnek volt a Hiltonban az esküvője, és ott valahogy úgy tartották magukat az emberek, tartotta magát a násznép, és úgy nem engedték el magukat. Lehet, hogy nyilván családfüggő is, vagy hát személyiségfüggő is, de azért mégiscsak van valami hatással ránk, hogy hol van ez a bizonyos helyszín, ami úgy megadja az egésznek a légkörét. Tehát míg mondjuk egy szarvasokkal övezett vidéki lagzi, hát azért az egészen más.
4: Igen.
5: Hát az tényleg sokkal szabadabb.
4: Figyelj, én nagyon szeretem az eleganciát, de tényleg, sőt azt is szeretem, hogyha valaki nagyvonalú, semmi bajom vele, és anyagi helyzetemtől függetlenül bármikor tudok elegáns és nagyvonalú lenni. Tehát amikor azt mondom, hogy ez annak a napja, akkor nem érdekel, hogy mi lesz holnap. Uh-huh. Olyan típusú ember vagyok. Viszont nekem nagyon tetszenek a vidéki lagzik, tehát ami nem egy elegáns étteremben, hotelben van, sőt, én belemegyek a batyus lagziba is. Tehát nekem az is tetszik. Amikor kint főzik kondérban, látom a húslevest, akkor látom, hogy csinálják a pörköltet. Nekem ez a feeling, hogy már reggel fenn vannak, főznek, tréfálkoznak, közben házi pálinka, tudod, ez a szokásos, a minden, ami ezzel egyet jár, eperfa alatt főzni, beszélgetni. Nekem ez tetszik, lehet, hogy azért, mert vidéki lány vagyok, de valahogy amikor arról van már szó, hogy lakodalom, akkor nekem sem az elegancia az, ami eszembe jut. És az is tetszik ez a főzés dolog, mert jártam én már olyan esküvőn, vagy hallottam már olyan sztorit, hogy azért ott elég húzósak az árak, és ha kijön egy-két fogás egy menüben, az már eléggé zsebbenyúlós egy 100 fős lagzinál. Még ha az ember önmaga főz, akkor nincsenek korlátok, akkor lehet 6-8 fogást is egyébként. De hogy milyen érdekes, hogy a lagziról mindkettőnek az evés jutott.
5: Érdekes, hogy én viszont kevés olyan lagziba voltam, amiről te most mesélsz. Tehát, hogy én általában olyan lagzikra voltam hivatalos, amik ilyen elegáns hotelekben voltak. Nyilván Hilton az egyik ilyen kiemelkedő volt, de alapvetően én ilyenekben voltam, és nekem milyen tapasztalataim vannak. Én nagyon szerettem egyébként ezeket is, de valóban az egyik esküvőn például, ha már így az evésről beszélgetünk, volt egy olyan, hogy pici kis kóstolókat hoztak ki, tudod? Tehát, hogy így hatalmas tányér, és apró kis falatkák voltak, akár tengergyümölcsei, vagy gyümölcsök, vagy sajt ízelítő, vagy hasonlók voltak, és hát persze a nagymama egy kicsit meg is lepődött, ő például az olivabogyót nem eszi, tehát, hogy... Tehát, hogy ő ezeket nem, meg csíra volt rajta, amit én egyébként nagyon szeretek, de hát ő azt mondta, hogy ő ezeket nem eszi meg.
4: Ez nem rákodalmas.
5: Hát igen, meg hát ezekkel hogy lehet jól lakni?
4: Teljesen egyetértek vele.
5: Egyébként igaza van neki ebből a szempontból, hogy hát ez nem a hagyományos, tehát hogy egy pörköltöt várt, vagy valami
4: hát
5: hasonlót.
4: Hát te pacalt. Töltött káposzta.
5: Nem pedig sajtizelítőt, meg tengergyümölcseit, ami szintén valahogy illik ehhez az emelkedett hangulathoz, de mégiscsak valami egészen mást tükröz.
4: Mi tehetünk akkor, hogyha ilyesek maradunk a lakodalomban? Mert nekem már volt olyan, aki azt mesélt, hogy gyönyörű lakodalomban volt, minden színvonalas volt, a zene mindenkinek elegáns volt, a helyszín szépen volt terítve, csodálatos evőeszközök, megérkezett valamikor egyszer csak a vacsora, és aztán már nem volt több ennivaló hajnalig, csak nem tudom, pogácsák. Mit tehet olyankor az ember?
5: Hajnalig? Lehetetlen. Hát éjfélkor jön még a töltött káposzta.
4: Hát nem jött.
5: Ajjajjajjaj, akkor ott valami nagy baj volt.
4: Mit lehet ilyenkor tenni? Szerinted illik-e pizzát rendelni egy esküvőben?
5: Jó, de jó ötlet.
4: Igen. Akkor egyetértünk. De tényleg, szerinted ez mennyire cikén a rádióhallgatót is? Kérdezzem 0630-30-30-100-as telefonszámra, hogy mennyire kínos, belefér-e az, hogyha egy esküvőn vagyok, és lement az az egy menü, a több pedig csak kis falatkák, olivabogyók, stb. És társai. És az ember szeretne egy jót enni. Kínos-e, nem kínos-e rendelni egy pizzát, vagy egy gíroszt egy lakodalomra?
5: Ó, de jó. Szerintem nagyon kínos, de nem annak, aki rendeli, hanem a vendéglátónak.
4: Menjünk tovább egy kis lakodalmas zenével, és akkor érkezünk vissza, és várjuk az SMS-eket. Maradjatok velünk!

0: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit. Patai öcsiék muzsikáltak nekünk is a Szabadkai udvaron című felvételt hallhatták, és hát ez az este a lagzikról, esküvőkről szól, mert mi másról szólhatna, hiszen ennek van éppen a szezonja. És amellett, hogy dr. Suki András kollégámmal itt a hétfői hűsítőben boncolgatjuk mi ezt a témát, én úgy éreztem azért bemutatnék ebben az adásban két olyan embert, akik házasok, és akiknek érdekes, izgalmas a pályafutásuk, illetve a találkozásuk. Lakatos Miri és Rácz Ricsi lesz az, akik színesítik ezt a mai estét, és Rácz Ricsivel indítunk, aztán 22 órakor meg fog szólalni Lakatos Miri is. Maradjanak velünk, mert addig érkezünk még vissza dr. Suki Andrással. Hát rólad, amit tudni kell, azt ma el fogjuk mondani, de amit én tudtam, amiért nagyon érdekes voltál nekem, hogy te vagy Nótár Mérinek a zongoristája. Ez így igaz, áll ez a mondat?
1: Ez így van.
0: Na, hogy mi hogyan jutottunk el ide, meg hogy mióta van ez, az, ahhoz el kell kezdenünk egy ilyen élettörténetszerűt, ami nagyon izgalmas számomra, amiről fogunk beszélgetni. Az egyik az, hogy az egyik leghíresebb cigány muzsikusnak vagy a veje, akit úgy hívnak, hogy Robi Lakatos.
1: Ez is igaz.
0: A másik meg, hogy nem kifejezetten zenész családból jöttél, nem mondhatjuk azt, hogy minden felmenőnél muzsikus vagy. Úgyhogy, ha aki kíváncsi mindenre a témára, az maradjon velünk, és vágjunk is bele. Hogy lettél te zenész, Ricsi?
1: Hát igazából a szüleim elmondása szerint, mert egyébként én erre nem emlékszem, ültem mindig a tévé előtt, és hallgattam a filmzenéket, nagyon tetszettek. Aha. A filmzenék, ugye, amik a filmek alatt mennek, és egyszer csak kértem a szüleimet, hogy vegyenek nekem egy kis szintetizátort, vagy valamit, mert nagyon tetszik. És akkor elmentünk együtt, vettünk egy szintetizátort, hazavittük, és én leültem a tévé elé, és tehát hallás alapján próbáltam lejátszani akkor a dallamokat,
0: és emlékszem még, melyik film volt az?
1: Abszolút.
0: Nem emlékszem, melyik filmzenék jöttek be neked?
1: Nem. És azt vették észre a szüleim, hogy sikerülnek ezeket így lejátszanom, sikerült egy csomó minden, és úgy látták, hogy ebből lesz valami, vagy lehet akár valami. Aztán elkezdtem a zeneiskolát, általános zeneiskolát. Ezt egyébként viszonylag elég gyorsan leraktam, annyira benne voltam a zenében, hogy negyedik osztályban elkezdtem, és a 6 éves iskolát 2 év alatt elvégeztem. Hát. Igen, de aztán itt ez abba is maradt.
0: Ricsikém, hol vagyunk helyileg ilyenkor?
1: Salgótarján. Én Salgótarjánban születtem. Salgótarján mellett nevelkedtem egyébként Endrefalván. Annyit lehet tudni, talán úgy jobban be lehet azonosítani, hogy egyébként Radics Gigi is oda valósi, és...
0: Meg hát még nagyon sokan.
1: Endrefalv.
0: Ja, hogy az Endrefalv, az ott van merre. Aha.
1: Konkrétan
0: Endrefalv. Hogy Gigi is oda valós.
1: Igen,
0: de ez a Salgótarján amúgy tud valamit, mert innen annyiféle zenész jön, komolyan mondom.
1: Igen. Tehát ott van egyébként Salgótarján Molá Gergő is, tehát ő is Salgóterjen mellett nevelkedett. Tehát igen, vagyunk egy páron.
0: Ricsikém, és ismertétek ti egymást? Te emlékszel Gigire? Vagy?
1: Igen.
0: Na, mesélj!
1: Mikor ő elkezdett énekelni, egyébként az apukája nekem nagyon jó barátom, és ő megkért engem, hogy az legelső zenekarában én is zongorázok, tehát én játszottam vele így ilyen 10 évesen, amikor elkezdte az egész szakmát, akkor még egy kicsit duci lány volt.
0: Emlékszem, mert hogy volt a tévében, tudod?
1: Igen, és egyébként igen, mi sokat találkoztunk, mi ismerjük egymást persze gyerekkorunk óta.
0: Egyébként a Gigin látszott azt, hogy nagyon tehetséges.
1: Nagyon, már az első perctől kezdve, hogy én meghallottam, én elájultam konkrétan, tényleg az ez hihetetlen.
0: Érdekes, hogy egyébként meg ott a zsűriben nem vették észre, mert hogy nem egyszer indult a Gigi, emlékszel, hanem többször is, és emlékszem, hogy nálunk is a családban mondták, hogy hát nem veszik észre, hogy milyen fantasztikus hang, de úgy látszik, hogy valamiért mi ezt hamarabb észrevettük, mint akik ott ülnek. De hát a tehetség az előbb-utóbb kiforja magát. Mondtad, Ricsikém, hogy az általános zenetanulmányok után nem folytattad ezt, mit tudom, akadémiai szinten, ugye a zenés, viszont nagyon hamar elkezdtél muzsikálni zenekarról.
1: Hát igen, azt hiszem, hogy én 15 évesen én már játszottam, egyedül jártam először.
0: Na.
1: Hát, hogy énekeltem is.
0: Nem mondod. Jaj, de aranyos lehetél 15 évesen.
1: Igen, igen. Tehát így próbálkoztam, jártam, aztán én autodidakta módon mindig fejlesztettem magam. Tehát annyit lehet tudni, hogy az akkoriban, amit én visszagondolok, a zenei világ, ami ott én körülöttem volt, az így kimerült mondjuk a Csóré Bélában, meg ilyen stílusban, de én már akkor George Benson-t hallgattam, Louis Miguel-t, így kerestem a DVD-ket, meg így a lemezeket, tehát hogy én így próbáltam így fejleszteni magam, és nagyon benne voltam, tehát én reggel 6-kor felkeltem, és én már gyakoroltam, próbáltam, betettem a zenéket, tehát sokat gyakoroltam.
0: Mennyiben tudott ebben a családot támogatni, úgyhogy nem zenészek?
1: Egész jó. Tehát apukám, ő mindent végül is megteremtett arra a szintre, hogy mindenemben volt, tele voltam hangfallal, tele voltam hangszerekkel, amit csak akartam, amúgy megkaptam, tehát, hogy teljesen támogattak ebben.
0: És melyik volt az első olyan nagyobb zenekar vagy művész, aki mellett oda találtál a zongorához, és amire már úgy büszke vagy nagyon?
1: Ez is érdekes sztori. Én nekem egyébként a kedvenceim így magyar mondjuk vendéglátósok közül, nekem a Váradiék voltak, ugye akkor a Nyári Kökény duó, nekem ezek nagyon-nagyon tetszettek, és mindig így hallgattam őket, álmodoztam, hogy egyszer lehet, csak tudjak velük muzsikálni, és szerintem nem voltam 19 vagy 18, nem is tudom. Nagyon sokat jártak, mert ugye ott a mi családunkban, a családi körben mindig így csináltak bálokat, bulikat, és akkor mindig jöttek, vagy tényleg az Attiláék, Kálmánék, vagy Nyári, vagy bocsánat, a Váradiék, tehát elég sok mindenki, és akkor így egyszer beültem így hozzájuk. Mondták, hogy hát akkor játsszál te is velünk.
0: Na hát.
1: Igen, és ez a Kökényék volt, a Kökény Attila és a Nyári Kálmán, és nekem az volt az első, hogy tehát így meghallottak, és akkor szilveszterre elhívtak engem muzsikálni.
0: Hogy menjek velük. Érzés volt ez nekem?
1: Nagyon-nagyon jó érzés volt. Nekem az volt az első ilyen idézőjelben, nem mondom, hogy nagyobb, de egy olyan élmény, ami úgy megmaradt nekem, és onnan indult az, hogy én engem itt elkezdtek itt megismerni, így erre Pest felé is.
0: És egyébként hol muzsikáltatok szilveszterkor, emlékszel, mi volt ez a buli?
1: Igen, sose felejtem, mert ez az Éva Kaszinó volt, nem tudom, hogy ez ismerős.
0: Nekem nem, de most már akkor neked igen.
1: Igen, az Éva
0: Kaszinó volt. És akkor ott játszottatok.
1: Igen, igen, igen. Aztán Beszkál Trióval jártam nagyon sokat, és hát, de sok ilyet tudnék mondani. Tehát voltam én olyan projektben is, nem tudom, hogy ismerőse a Bot Miklós neve. Ő egy világzenész, tehát nagyon-nagyon kiváló gitáros, és kiválasztott a zenekarába, és elkezdtünk együtt turnézni. Tehát voltam velük Indiába, voltam velük Olaszországba.
0: Tehát akkor most, ha jól értem, akkor ez hány éve csinálod? Hát már közel 20.
1: Igen.
0: Jól mondom?
1: Igen, igen, igen.
0: És Indiában jártál?
1: Igen, igen.
0: Mennyi időt töltöttél ott?
1: 11 napot.
0: Az igen.
1: Túlnéztünk, igen.
0: Én nagyon sok mindent hallottam már Indiáról. Nem mondom, hogy minden pozitív volt. Te hogyan élted meg az ott tartózkodásodat?
1: Hát, nagyon vegyes, nagyon meleg van.
0: nagyon meleg van, nagyon. Ott kezdődik.
1: Azt azért nem mondtam, hogy mikor én Indiában kint voltam, akkor én 200 kiló voltam.
0: Tényleg?
1: Tehát én úgy mentem ki Indiába, hogy én 200 kilós voltam.
0: Hát ez most nem látszik rajtad.
1: Igen, igen. Elég sokat láttam, most már 115 kiló mínusznál tartok.
0: Az igen.
1: Igen. Igen, tehát úgy kicsit azért nem volt annyira kellemes kint
0: lenni. Kényelmetlen volt.
1: Igen, igen. De az ételek, őszinte vagyok, nekem annyira nem tetszettek, pedig nagyon jó szállodákban voltunk, tényleg külön követséggel mentünk, meg így vigyáztak ránk, meg tényleg úgy a másik része nagyon jó volt. De egyébként nem mondom, hogy negatív, de annyira sok pozitív sem volt nekem Indiában.
0: Varázslatos hely, tényleg nagyon más a kultúra. Nagyon idegen.
1: Varázslatos hely, viszont én majdnem, hogy csak minden közeli ismerősemnek láttam a sommását. Tehát tényleg nagyon olyan, mint hogyha onnan származnánk. Tehát,
0: igen?
1: Igen, abszolút. Tehát igen, voltunk a Gangesnál, tehát voltak azért szép helyek, de meg gyönyörű hely, de láttam nyomornegyedeket, azért ott elszomorodtam, tehát, hogy ilyen több kilométeres nyomornegyedek vannak. Tehát, hogy olyan állapotokat is láttunk, amik nagyon kemények.
0: Na hát.
1: Igen.
0: Igen, nagyon nagy a különbség, a társadalmi különbségek
1: abszolút.
0: Vannak ott.
1: Abszolút.
0: És akkor enni nem tudtál jókat?
1: Hát, kinevettek engem ott a többiek, mert én ott is pizzát rendeltem a követségre is, meg
0: ilyenek. Nem te vagy az egyetlen. Én tudok olyan, aki egy hetet töltött Indiában, és végig csokoládé bevet, mert hogy nagyon sokféle fűszer van, és van, amelyik nagyon idegen a mi orrunknak, a nyelvünknek.
1: Igen.
0: Erősen fűszereznek, ugye?
1: Igen, igen. Én annyira nem szeretem ezt a fajta az ízvilágot, de a többiek egyébként jókat ettek.
0: Ricsikém, én nem tudok amellett elmenni, hogy te több mint 100 kilót fogytál.
1: Igen.
0: És ez mikor hoztad ezt a döntést?
1: Hát visszamennék inkább egy kicsit az elejére, hogy hogyan alakult ez ki. Uh-huh. Tehát, hogy ugye nekem elég hamar meghalt édesanyám, tehát 17 éves voltam.
0: Na hát.
1: Igen, szó szerint szinte a kezeimben halt meg, ilyen hirtelen, tehát... És egyébként akkor is már kicsit kövéres voltam, de onnantól azért elindult ez a hízás elég durván. És 2018-ra már 215 kiló voltam. Igen, és egyébként magam miatt is, de egyébként 2018, azt hiszem szeptember környékén keresett meg engem a Méri, és valahogy ez a kettő így úgy adta ezt a dolgot, hogy
0: egyszerre történt,
1: hogy elhatároztam, hogy egyébként így színpadra állni 215 kilósan, mert azért tudni kell a Mériről, hogy mindenhol megfordul, tehát tényleg annyira sok helyen játszunk, tehát nagy fesztiváloktól kezdve esküvők, születésnapok, itt minden van. És kicsit kellemetlen is volt már ez nekem is, illetve hát magam szempontjából is, mert azért az egészségem is fontos, sőt az a legfontosabb, és én ezt eldöntöttem, hogy na itt megállunk, és akkor most változtatunk.
0: Nem tudok belegondolni, hogy ekkora súly van egy testen, hogy az hogyan tudja az embert tényleg mindenféle korlátok közé tenni. 200 kiló, az nagyon sok.
1: Nagyon.
0: Hány évig mondhatod magadról, hogy ilyen súlyban voltál?
1: 2018-ig ebben a súlyban volt. 2018, nem, 2019 márciusban kaptam időpontot, de ugye november környékén kértem, hogy most akkor, mert hogy, bocsánat, kicsit előre szaladtam, tehát én megműtettem magam.
0: Az mit jelent?
1: Ez annyit jelent, hogy egy lév műtét, ez egy csőgyomor műtét. Én nem tagadom sehol, nagyon sokan itt nem mondják el, de én ezt nem tagadom, ez egy csőgyomor műtét, annyit jelent, hogy gyomorodnak a nagy részét levágják, és ugyanúgy visszavarják.
0: Na hát, ez nem ugyanaz, mint a gyomorgyűrű.
1: Nem, abszolút nem. Nem.
0: És akkor ezt azoknál végzik el, akiknek már kóros az elhízásuk.
1: Egyébként nem csak azoknál. Tehát, hogyha valaki kifizeti ezt az összeget, akkor egyébként most már szinte bárkinél, akinél, mit tudom én, 20-30 kilónál több fölösleg van.
0: Ez nagyon fájdalmas dolog?
1: Hát, annyira nem, de azért az elején, tehát jött be hozzám a Méri, és mondtam neki, hogy figyelj, nézzünk valami műgyomrot, mert ez nekem nem tetszik ez a dolog, hogy valamit csináljunk. Tehát az elején azt majdnem, hogy csak megbántam, de nem. Tehát egy ilyen egy hét alatt fel lehet ebből épülni.
0: Tehát nyilván azért a gyomor, ez egy olyan részünk, ahol ott folyamatosan mindenféle vegyi folyamatok vannak, nem arról van szó, hogy bekötözték az ember kezét, aztán pihenteti, hanem ott folyamatosan eszik az ember, igen, oda megy nyál, sav, minden, nagyon fájdalmas lehet. De akkor ezen túl tudtál lenni.
1: Abszolút.
0: És a lelkedben abszolút elhagytad már azt a 200 kilós embert?
1: Nem. Abszolút nem. Nem. És egyébként jobban éreztem sokszor akkor magam, vagy erősebbnek éreztem magam.
0: Komolyan?
1: Hát igen, ez olyan furcsa.
0: Meg kell szoknod még, pedig már sok év eltelt.
1: Igen.
0: Mondjuk közben nagyon sokat be voltunk zárva.
1: Az lehet. Ugye?
0: Az lehet. Neked hogy telt az az időszak? Mert akkor 2018-ban ugye elkezdtél a Mérivel, vagy 19-ben dolgozni?
1: 18. Aha. Szeptember környékén.
0: És hát utána azért elég soká elég hamar lezárták a világot.
1: Igen, igen.
0: Ezt hogy éltétek akkor meg, emlékszel?
1: Nehezen, hát Méri nem vállalt semmit. Tehát ő tényleg ezt betartotta. Nem mentünk sehova. Nehéz volt. De túléltük valahogy. Muszáj volt.
0: És a Covid időszakon keresztül ő volt az egyetlen olyan hát munka lehetőséged, ahol, amit vártál, hogy felszabaduljanak a különböző szórakozó helyek, meg éttermek, meg akár?
1: Nem. Én Magyar Máltai Szeretett Szolgálatnál dolgoztam akkor.
0: Komolyan?
1: Én akkor ott régiós koordinátor voltam.
0: Na hát, mit jelent ez?
1: Ez annyit jelent, hogy a zenén és hangszeren keresztül szocializálják ott a gyerekeket, és az ottani régiónak, ahol én voltam, ott én koordináltam ugye a háttérmunkákat, illetve szervezéseket, a tanároknak egy csomó mindent.
0: De szuper!
1: Igen, igen. Utána már régiós vezető lettem itt Budapesten, meg itt a környező településeken egyébként, mikor ide felköltöztem.
0: Ez még működik?
1: Működik, viszont én már nem dolgozom ott.
0: És neked ez, tehát gyerekekkel foglalkoztál magyarul?
1: Igen, igen.
0: És neked ez új volt az életedben?
1: Igen, igen.
0: És ez milyen élményeket adott neked, Ricsi?
1: Nagyon jó élményeket. Voltak szomorú élmények is, mert azért itt 2-3 hásövezetekről beszélgetünk.
0: Mit jelent ez?
1: Hát hátrányos okay helyzetű gyerekek. Láttam azért szomorú pillanatokat, meg szomorú környezetet, tehát, hogy azért sokszor adtam Istennek hálát azért, hogy amink van, meg amiben vagyunk, tehát, hogy én egyébként egy jó programnak tartom, mert tényleg a gyerekek sokszor hegedűt még nem is láttak életükbe, na aztán hát meg mit tudom én, fél év múlva kimentek Bécsbe és adtak egy koncertet.
0: Na hát, ez ja, szuper.
1: Tehát ez egy jó program. Ajánlom mindenkinek, keressenek rá. Magyar Máltai Szeretett Szimfónia program.
0: Hát nyilván nem lehetett. Egyébként voltak nálunk, képzeld el, nem régiben, egy ilyen program keretén belül az Arlóiak.
1: Arló,
0: aha. Arlóról néhány nappal ezelőtt volt nálunk, vagy 8 ilyen kis fiatal. Akkor elmondom neked, hogyha neked ez szívügyed, hogy egyébként ők most Németországba utaztak egy utcazene fesztiválra. Mondanám a város nevét, de nem fog eszembe. Talán Nürnberg. Uh-huh. Van olyan?
1: Nürnberg, jó, igen.
0: Jó. Tehát, hogy oda mentek, és hogy ezek a kisgyerekek is először fogtak hangszert, először egyik furulyás volt, a másik basszusgitáros, gitáros. Tehát egy ilyen programban dolgoztál.
1: Igen.
0: Na hát.
1: Igen.
0: És mennyi ideig?
1: Hát azt hiszem, hogy 3 évig.
0: 3 évig. Igen. Hát az már hosszú idő.
1: Igen, igen.
0: És mostanában mit csinálsz? Kivel muzsikálsz? Mesélj.
1: Hát most a Mérivel vagyok már. Csak vele tudok elmenni. Tehát nincs időm senkivel sajnos
0: elmenni.
1: Ennyit
0: megy a Méri?
1: Igen. Na. Igen, nagyon szeretik őt, nagyon jól is csinálja, amit csinál, én úgy gondolom, tehát, hogy igen, tehát nincs időm más.
0: De ez jó hír egy zenésznek, nem?
1: Igen.
0: Megígértük a hallgatónak, hogy kicsit fogunk beszélni Lakatos Robival. Lakatos Robiról? Honnan van az ismerettségetek?
1: Lakatos Robi apósommal? Uh-huh. Hát az apusom. Tehát
0: először a szerelem volt, és utána az ismertség, vagy őt ismerted előbb?
1: Hát találkoztunk már egyébként. Igen. egy szülinapon, a Gypsy Night Trio-val muzsikáltam a sóvoldnőmnek, a Nikinek a szülinapján.
0: Aha.
1: Tehát ott én már találkoztam vele, tehát egyébként ez is nagyon érdekes, mert én gyerekkoromban rengeteget hallgattam őt. Tehát hogy nekem ő egy tényleg egy etalon, tehát egy és aztán most meg az apósom. Tehát ez ilyen.
0: Oké, akkor úgy képzeljük, hogy elmentél muzsikálni a Gypsy Night trióval. Gypsy Night, ez a Jónás Gabikáig.
1: Igen, igen.
0: Jó, tehát elmentetek muzsikázni egy szülinapra.
1: Igen.
0: Ahol a Robi lányának volt a szülinapja ezek szerint.
1: Igen.
0: És te akkor láttad először Robit.
1: Igen.
0: És a lányát is? A feleségedet?
1: Igen.
0: És akkor már neked megtetszett tulajdonképpen?
1: Szinte vagyok, hogy akkor nem nagyon...
0: Akkor nem volt köztetek még kontakt.
1: Nem nagyon beszélgettünk, azt hiszem egyszer megkérdezte, hogy éhes vagyok-e, erre emlékszem.
0: Jaj, de aranyos.
1: Igen, mert ezt tudni kell rólam, hogy én nagyon, elmentem buliba, nagyon nehezen álltam fel a hangszertől, annyit muzsikáltam mindig, hogy ez borzasztó, és már így megsajnált, így mesélte nekem utólag, hogy hát gyere, egyél valamit.
0: Hogy ez a férfi te nem akar enni.
1: Igen.
0: Lakatos Miriről beszélünk egyébként.
1: Igen.
0: Mondjuk ki azért a nevét, aki egyébként itt van a stúdióban, és így háttérbe vonul, hallgatja ezt a beszélgetést, biztos benne is feljönnek ezek az emlékek. Mesélsz nekünk róla, vagy ez már nagyon intim lenne, megkérdezem, hogy te hogy kezdtél el udvarolni neki?
1: Persze, hogy ne. Persze. Ez megint egy szülinap. Úgy kezdődött, hogy a családban volt egy szülinap, ahova ők is hivatalosak voltak, és a szülinap után én ráírtam. De egyébként azt tudni kell rólam, hogy én nem írok úgy senki. Nem is nagyon írtam én így még lányokra, nem. De valahogy így úgy gondoltam, hogy most én neki írnom kell. És hogy akkor egyébként elküldött engem. Tehát azt mondta, hogy most ő nem szeretne ismerkedni, teljesen kulturáltan. És egyébként ami itt innen következik, az egy ilyen, azt mondom, hogy nekem egy nagy bizonyság. Tehát egy ilyen, lehet, hogy ilyen durván fogalmazok, de egy ilyen isteni áldás. Tehát, tehát én már el is engedtem ezt, mert egyébként olyan vagyok, egyszer elutasítanak, én már oda nem.
0: Főleg, hogy nem gyakran írtál lányokra.
1: Igen, elengedtem ezt az egészet, és akkor így karácsony előtt láttam, hogy megosztott a Miri, hogy adományokat lehet leadni itt és ott, és én meg ráírtam, hogy de tényleg esküszöm, hogy csak azért, hogy hova lehet vinni ezeket az adományokat. És elkezdtünk beszélgetni. Többször beszélgettünk, és az ő elmondása szerint, mikor már egy kicsit úgy őneki is elkezdtem megtetszeni, vagy nem is tudom.
0: Szimpatikus lettél.
1: Igen, akkor ő azt mondta a jó Istennek, hogy kérlek Istenem, adj egy jelet, hogy ez a fiú nekem szánod el.
0: Hogy érdemes-e komolyan.
1: Érdemes-e vele beszélgetni. És azt mondta, hogy abban a percben én annyit írtam neki, hogy de ez tényleg így van, mert én nagyon-nagyon régóta szerettem volna, elmenni egy ilyen, ilyen Isten tiszteletre. És én megkérdeztem tőle, hogy ti hova szoktatok járni, mert én szeretném egy kicsit jobban megismerni Istent.
0: De teljesen random, másról beszéltetek,
1: igen,
0: és te ráírtál ezzel kapcsolatban.
1: Így van.
0: Pont amikor ő azt kérte, hogy valami így kis van jelet szeretne.
1: Így van.
0: Na hát.
1: Így van.
0: Igen. Egyébként te mikor tudtad meg ezt, hogy ezt a sztorit, hogy ő akkor éppen mire gondolt?
1: Nem tudom, ezt meg kéne kérdezni.
0: Elmesélte később valamikor neked.
1: Nem úgy mutogatja, hogy nem is így volt, de minden most
0: már. Nem, de olyan jó hangzott. És hosszú udvarlás követte ezt, drága Ricsikém?
1: Na, ez egy másik nagyon jó sztori. Hát, azt hiszem, hogy legelőször, mikor mentem fel, december, tehát elkezdtünk egyébként beszélgetni én december elején, ugye? De mindegy, nem tudom. És december 27-én mentem fel, december 27-én én elvittem őt egy étterembe, a türkiz étterembe, és természetesen nagy virágcsokrok, ajándékokkal mentem, mert valahogy beéreztem, hogy de én nem szerettem volna egyébként, de hát ugye elmentünk, egy nagyon jót beszélgettünk, vacsoráztunk, hazakísértem őt, és ugye anyósomék felhívtak engem, hogy na hát akkor gyere már fel.
0: Na hát.
1: Igen, tehát felmentem.
0: És azért karácsony volt még, ugye? Tehát az ünnepek alatt van ez.
1: Igen, két ünnep között.
0: Na hát akkor már gondoltad, hogy ez azért komoly, ha valaki egy ilyen héten valakit behív az otthonába. Ez
1: igen,
0: már egy
1: igen,
0: komoly
1: igen
0: dolog.
1: Igen, és nagyon-nagyon közvetlenek voltak, nagyon-nagyon tényleg egy áldott család, azt mondhatom, minden egyes téren. Felmentem, nagyon jót beszélgettünk, és én két hét múlva megkértem a kezét.
0: Na, ez szép.
1: Igen. Tehát két hét múlva felmentem a gyűrűvel, és megkértem a kezét, és fél év múlva pedig meg is történt az esküvőnk.
0: Te és Robi nem lepődött meg, hogy ezt a fiút két hete ismerem, és már is megkéri a lányom kezét.
1: Nem tudok róla. Nem,
0: tehát
1: nem.
0: Elfogadott téged gyorsan.
1: Szerintem igen. Igen, igen. Abszolút. Igen, tehát én egyébként pont, hogy attól tartottam, mert sokan most azért mondjuk ki, most így Robi Lakatos, Robi Lakatos családjába lehet, hogy páran azért szeretnének, mit tudom én, bekerülni, vagy mit tudom én, a lányuknak udvarolni, de nekem ez nem, hogy előny volt, én hátránynak vettem, hogy nekem most a Robi Lakatos lesz az apósom, meg ilyenek, tehát, hogy...
0: De kicsit abszolút, féltél ettől a dologtól.
1: Nem féltem, csak én nem akartam, tehát nem akartam, hogy azt gondolják, hogy én most azért, mert a Robi Lakatos, abszolút nem. Én nem, tehát nem ilyen vagyok. De nagyon pozitív csalódás. Ő is, és az egész család is.
0: Hát nyilván azért, mert Lakatos Robi egy végtelenül természetes ember. Nagyon sokszor volt már vendégünk itt a rádióban, és hát azért a zenészek azért örülnek annak, hogyha a lányuk egy muzsikust visz azon, a lássuk be, nem?
1: Igen.
0: Mert sokkal könnyebben meg fog teremtődni az egyetértés, meg az egy nyelven beszélés, ugye?
1: Igen.

0: Rádió Dick. Rólunk neked.
1: Egy csillag sem ragyog fenn az égen, ha nem szeret, még nem

olyan mélyen a szívem se fájna, nem borulna most előttem az egész világ gyázba. Olyan nagyon, olyan mélyen a szívem se fájna. Jaj, Anna, jaj, aki

mosolyogjon, ne szeressen soha. Vedd ki, vedd ki, én Istenem, tégyek, követ oda, hogy ne fájjon, ne sajogjon.

vedd ki, én Istenem téged követ, óva, hogy ne fájjon, ne sajogjon, ne szeressen soha, vedd ki, én Istenem téged.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Fontos mérföldkőhöz érkezett a Szolnok és Abony határába tervezett heves lakossági és politikai ellenállást kiváltó kínai elektrolitüzem ügye. Rost Andrea, térség Tiszás országgyűlési képviselője bejelentette, hogy a beruházásnak nincs nemzetgazdasági szempontból kiemelt státusza. Így jelenleg nincs olyan érvényes engedélyezési folyamat, amely alapján megkezdődhetnének a munkálatok. Megerősítette, a tervezett üzem kapcsán eddig semmilyen környezetvédelmi engedély iránti kérelem nem érkezett be a hatóságokhoz. Nincs folyamatban környezethasználati eljárás, és a helyszínen semmiféle építkezés nem vette kezdetét. Matyasov Kiszolnai Bencét nevezi ki Tar Zoltán kulturális miniszter a Nemzeti Kulturális Alap alelnökének. Az új vezető korábban a Piros Orbóc Doktorok Alapítvány ügyvezetője, a Pintér Béla és Társulata produkciós vezetője, valamint a Katona József Színház munkatársa volt. Kinevezésével párhuzamosan folytatódik az NKA támogatásainak átvilágítása. A vizsgálat részeként 806 pályázót szólítottak fel arra, hogy 15 napon belül részletesen számoljanak be a korábban kapott támogatások felhasználásáról. Az ellenőrzést az új alelnök, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő munkatársai végzik. Egyirányosítják Budapesten az első kerületben az Attila utat a Vérmező út előtt a Szél-Kálmán tér felé közművezeték javítás miatt. Ezért július 20-ától augusztus 5-éig a Krisztina körúton a Vérmező út felé csak egy sáv járható, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Mint írták, július 20-ától hétfőtől augusztus 5-éig szerdáig az első kerületi Attila út, Krisztina körút, Vérmező út csomópontban közüzemi munkák miatt sávlezárásra kell számítani. A Szél-Kálmán tér felől nem lehet behajtani az Attila útra, a Krisztina körúton a Vérmező út felé pedig csak egy sáv lesz járható.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.

0: Melodik. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírja az alaptörvény 17. módosítását. A módosítás hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az államfő a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, az alkotmánymódosítások tartalmi kérdéseivel összefüggésben a köztársasági elnök nem fordulhat az alkotmányokat.

0: kormánybírósághoz. Kiemelte, hogy ő az alaptörvényt mindvégig megtartotta, azt meg sem sértette, feladatait annak teljes tiszteletével látta el, hozzátéve, hogy ezért sem tagadta meg az aláírást, amivel jogsértést követett volna el. A 17. alkotmánymódosítást az államfő a politikai hatalommal való visszaélés súlyos és szégyenletes történelmi példájának nevezte, amely szerint töréspontot hozott a magyar alkotmányos demokráciában, és mély sebet ejt a demokrácia, a hatalmi ágak megosztása és a jogállamiság alkotmányos értékein. Szeptemberben indulhat meg a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint, ha minden jól megy, már nem kell sokat várni az indulásra. A Tisza kormány pedig korábban bejelentette, hogy nyilvánosságra hozza a beruházás minden dokumentumát. Jelenleg a kínai beszállító hibajavításokat végez, amelyeknek határideje jövő héten lejár. Vitézy Dávid szerint, amennyiben ezt követően minden készen áll az üzemre, hamarosan megkezdődhetnek a tesztek, majd akár rövid időn belül az utas forgalom is elindulhat. Életveszélyes állapotba került a János hegyen álló február óta zárva tartó Erzsébet kilátó, ezért több milliárd forintos azonnali felújításra szorul, közölte a 12. kerület. Kovács Gergely polgármester állami támogatást kért Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztertől, valamint Magyar Péter miniszterelnöktől, aki a kerület országgyűlési képviselője. A szakértők egy 100 éves statisztikai hibát tártak fel, amelyet súlyosbított az 50-es években a kilátóra szerelt, majd eltávolított vörös csillag.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.

0: Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Ven y bésame otra vez. Necesito oler tu piel.

0: csak megy tovább.
1: Ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

0: Ez a dal a Tipix Tibi csoportnak szólt. Az irigyeknek pedig azt üzenném, hogy legyetek szerencsések, Davis Baktálom.
1: 100.3 Rádiódik.
2: Zsali vója!

0: 100.3 Rádiódik. Romákról nem csak romáknak. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben a műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Budapest történetének legnagyobb elektromos buszfejlesztését készítik elő. Legalább 250 új elektromos buszt szeretnének forgalomba állítani, írta a főpolgármester Facebook oldalán. Karácsony Gergely hozzátette, ez tisztább levegőt, csendesebb utcákat, korszerűbb közösségi közlekedést és zöldebb Budapestet is jelent. Tudatta azt is, a projekt előkészítése már zajlik a Budapesti Közlekedési Központ és a BKV együttműködésében. Céljuk az, hogy Európai Uniós forrásból valósuljon meg a beruházás, amely a buszokat, a garázsokat és a teljes töltőinfrastruktúrát is megújítja, tette hozzá a főpolgármester. Összesen 1 milliárd 250 millió forintból korszerűsítenek 20 mentőállomást az Országos Mentőszolgálat programjában. A beruházások során megújítják az épületek hőszigetelését és nyílászáróit, korszerűsítik a fűtési és hűtési rendszereket, valamint energiahatékony villamos hálózatokat alakítják.

0: alakítanak ki. Több helyszínen napelemeket is telepítenek. A cél az energiafelhasználás és a környezeti terhelés csökkentése, valamint a gazdaságosabb működés. Bérházzá alakíthatnak egy negyedik kerületi 19 éve használaton kívüli iskolaépületet. A beruházás telepítési tanulmánytervének véleményezése már elkezdődött, közölte a főpolgármesteri hivatal. Mint írták, a fővárosi önkormányzat tulajdonában álló Megyeri út 45 szám alatti egykori iskola magas energiahatékonyságú, közel zéró kibocsátású többlakásos lakóépületté válhat. Átalakításával 48 bérlakás jönne létre, jellemzően a kerületben munkát vállaló családok számára. Megmenteni a kotorékozást a vadászkamara. Gajdos László miniszterrel egyeztettek a Magyar Vadászkamara képviselői, miután a tárcavezető bejelentette, hogy kezdeményezi a kotorék vadászat betiltását. Az élő környezetért felelős miniszter szerint ez a legkegyetlenebb vadászati forma, amelynek nincs helye a 21. századi Magyarországon.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádió Dick. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk a 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Fontos mérföldkőhöz érkezett a Szolnok és Abony határába tervezett heves lakossági és politikai ellenállást kiváltó kínai elektrolitüzem ügye. Rost Andrea, térség Tiszás országgyűlési képviselője bejelentette, hogy a beruházásnak nincs nemzetgazdasági szempontból kiemelt státusza. Így jelenleg nincs olyan érvényes engedélyezési folyamat, amely alapján megkezdődhetnének a munkálatok. Megerősítette, a tervezett üzem kapcsán eddig semmilyen környezetvédelmi engedély iránti kérelem nem érkezett be a hatóságokhoz. Nincs folyamatban környezethasználati eljárás, és a helyszínen semmiféle építkezés nem vette kezdetét. Matyasovci Zsolnai Bencét nevezi ki Tar Zoltán kulturális miniszter a Nemzeti Kulturális Alap alelnökének. Az új vezető korábban a Piros Orbóc Doktorok Alapítvány ügyvezetője, a Pintér Béla és társulata produkciós vezetője, valamint a Katona József Színház munkatársa volt. Kinevezésével párhuzamosan folytatódik az NKA támogatásainak átvilágítása. A vizsgálat részeként 806 pályázót szólítottak fel arra, hogy 15 napon belül részletesen számoljanak be a korábban kapott támogatások felhasználásáról. Az ellenőrzést az új alelnök, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő munkatársai végzik. Egyirányosítják Budapesten az első kerületben az Attila utat a Vérmező út előtt a Szél-Kálmán tér felé közművezeték javítás miatt. Ezért július 20-ától augusztus 5-ig a Krisztina körúton a Vérmező út felé csak egy sáv járható, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Mint írták július

0: 20-ától hétfőtől augusztus 5-éig szerdáig az első kerületi Attila út, Krisztina körút, Vérmező út csomópontban közüzemi munkák miatt sávlezárásra kell számítani. A Széll Kálmán tér felől nem lehet behajtani az Attila útra, a Krisztina körúton a Vérmező út felé pedig csak egy sáv lesz járható.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.

0: 100.3 Rádiódik. Fogod?
1: Média és valóság, a Dik Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
2: Szeretettel köszöntünk mindenkit, én Baranyi Tamás vagyok, ez pedig a Média és Valóság Podcast. Itt van velem gyönyörű műsorvezető társam, Mizari Szandi. Szia, Szandi,
3: kálló! Szia, Tomi! Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat. Úgy szeretek veled műsort vezetni.
2: Én is, egyébként azt szeretem, hogy benyugtatsz, meg hogy sok mindent tanultam tőled, mert ugye én korábban nem jelentkeztem egy ilyen műsortípusban, nem voltam látható, úgyhogy így köszönöm neked a sok segítséget.
3: Engedd meg, hogy én is megköszönjem neked, mert nagyon sokat tanultam tőled, és mérhetetlenül örülök annak, hogy ezt együtt csinál.
2: Végig. Köszönöm szépen, megleptél azzal, hogy te tanultál tőlem, de elfogadom valamit biztosan. És ma is sokat fogunk tanulni, mert egy nagyon különleges és egy izgalmas témánk lesz valóban az, ugyanis ma a durva nyelvezet és a trágár beszéd, illetve a mai utóbbi időben elhatalmasodó olyan közbeszéd, ami már igazán megterhelő volt mindenki számára. Erről fogunk beszélni, és egy olyan vendéget hívtunk, aki ennek igazán a szakértője, ő Sós Molnár Edina, aki a Médiapiaci Együttműködési Kutatási Igazgatóság, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság médiapiaci szakértője. Üdvözöllek, kedves Edina, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
4: Köszönöm szépen, üdvözöllek én is benneteket és a nézőket, hallgatókat.
2: És köszönjük szépen, hogy tegeződhetünk.
3: Abszolút, igen. Nekem az lenne az első kérdésem, hogy hogyan tudnád operatív szinten meghatározni azt, hogy a durva nyelvezet a mai magyar média környezetben mit takar pontosan?
4: Van egy meghatározása a durva nyelvezetnek. Durva nyelvezetnek nevezünk minden olyan tudatos vagy tudattalan verbális megnyilatkozást, ami sértő, tiszteletlen, illetve ide tartozik nyilván a durva beszéd, a káromkodás és a gyűlöletbeszéd is.
2: Igen, és a sértő kifejezésekről is szó van. Itt a sértés az miben merül ki? Ez mit kell, hogy takarjon? Tehát a sértés egy ilyen személyeskedés is már ide tartozik, vagy pedig egy olyan kategória, aminek büntetőjogi következményei lehetnek?
4: Hát mind a kettő nyilván ide tartozik, de most mi ebben a kontextusban azokról fogunk beszélni, azokról a sértő szavakról, amik a másiknak a személyiségét bántják.
2: Igen, mert hogy volt is egy fantasztikus kutatás, 2025-ben készült, és elsősorban egy picit úgy keretezzük ezt a kutatást, azt szeretném kérdezni, hogy mi volt a kutatás célja, milyen módszertant alkalmaztak, és a reprezentatív valóság az így számokban mit takar a kutatásnak?
4: A kutatás célja az volt, hogy megvizsgáljuk, hogy a durva nyelvezet jelenléte, hogy néz ki a mai média környezetben, illetve hogy a nézők ezt hogyan fogadják. A kutatás online kérdőíves survey formájában valósult meg 2025 nyarán. 1500 embert kérdeztek meg, és ez a minta, ez reprezentatív a magyar 15-65 éves népességre nézve, kornem, településtípus és iskolai végzettség, illetve KSH régiók vonatkozásában.
3: Azért volt szükség magára a kutatásra a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság szerint, mert régen készült hasonló, vagy ez egy abszolút hiánypótló kutatási terület volt, és indokoltnak láttatott esetleg?
4: Ilyen átfogó kutatás ezen a területen nem igazán készült. Bizonyos műsor típusokra nézve rendszeresen készít ilyen felméréseket, kvantitatív kutatásokat a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. Majd később említeni fogom, hogy, és hát most előre bocsátom, hogy a valóságshowban a legdurvább a nyelvezet manapság a televíziós műsortípusok közül, és ezeket vizsgálja hónapról hónapra az NMHH egyébként, és az adatok megtalálhatók a honlapunkon.
3: Még mielőtt a részletekbe belemennénk, a digitális platformok, azok hogyan befolyásolták egyébként a nyelvezetet a frontális média esetében, mondjuk tévé vagy rádió?
4: A digitális korszakban abszolút jött ez a vonulat, a közösség, főleg a közösségi média és a fórumok megjelenésével, hogy a kommunikáció sokkal közvetlenebb lett, gyorsabb lett, és ugye az anonimitás is itt közre játszik, és ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a nyelvezet durvábbá vált ezeken a felületeken elsősorban, de kismértékben egyébként a hagyományos médiában is megfigyelhető bizonyos műsortípusoknál és médiatípusoknál.
2: A média és hírközlési hatóságnak azon intézkedései, amely a durva nyelvezetet trágár kifejezésekkel szemben hoznak, ugye elsősorban a kiskorúakat védi, tehát első körben ők vannak szem előtt, ők vannak fókuszban. Ilyenkor, amikor megállapítanak egy-egy rendelkezést, akkor mi alapján teszik meg ezeket a vonalakat, hogy húzzák meg, és mi az, ami megtámasztja azokat a pontokat?
4: Az NMHH több lépcsős rendszert alakított ki erre, a médiatörvény határozza ezt meg egyébként, hogy ennek hogy kell működnie. A médiaszolgáltatóknak be kell vallani úgy gyakorlatilag, tehát a médiaszolgáltatók jelentik be, hogy milyen kategóriába sorolják a műsoraikat. Ezt ugye, ez rájuk van bízva, de ezt ellenőrzi az NMHH, illetve tanácsot is kérhetnek előzetesen a besorolás előtt. Több lépcsős rendszernek az a lényege, természetesen a legfontosabb szempont, hogy a gyerekek fejlődését, lelki, pszichés fejlődését semmiképp se zavarja, károsítsa a durva nyelvezet, illetve az agresszió, ami elhangzik a műsorban. És ezen kívül nyilván van egy olyan aspektus is, hogyha mondjuk a felnőtteket nézzük, akik ugye érettebbek és el tudják dönteni, hogy ők milyen típusú műsort néznek, itt azért az emberi méltóság kérdése is fontos. Tehát például a médiaszolgáltatók, illetve bocsánat, a tartalomkészítők, ők meg egy önkorlátozást követnek el azzal, amikor kisipolják a káromkodásokat.
2: Tehát ez egy megelőzőleges intézkedés, erre nincsenek még önöktől ugye kötelezve.
4: Nincsenek.
2: A besorolás miatt teszik így formára.
4: Gyakorlatilag alacsonyabb besorolásba kerülhessenek azok a műsorok, ahol kisipolják a durva nyelvezetet. De a legfontosabb ugye, hogy a gyermekek védelme természetesen, és ehhez ugye a több lépcső, hogy először is van a korhatár besorolások, 6, 12, 16 és 18 év a korhatár besorolás fokozatai, illetve a műsor sugárzási idejével is lehet korlátozni azt, hogy mondjuk a gyerekek, amikor éppen...
2: Tehát az idősáv, amikor műsorobadásba kerül.
4: Így van, tehát este 9-10 után már a gyerekek kevésbé néznek tévét, remélhetőleg. Okay. És ezért a súlyosabb, vagy nem, súlyosabb az nem jó. Tehát ezért az enyhén trágár műsorokat abba a műsor sugárzási sávba teszik.
2: Erre reagálnék, azért így sojtottam egy nagyot, mert hogy van egy olyan jelenség, amit én meddig nem értettem, hogy megint látok egy nagyon szép filmet, aminek tényleg sem olyan tartalma nincs, sem olyan kifejezés nincs benne, és maguk a szituációk sem olyanok lennének, amire azt mondanám, hogy nem ajánlom 12 év kor alatti gyermeknek, ugyanakkor megjelenik a 12 éves kor alatti gyermekektől való távoltartásra, erre jelzi Karika ott a képernyőn, hogy ott ilyenkor ilyenkor általában mit vesznek figyelembe a 12 év alattiaknál? Mi az a legfontosabb óvás védelem, ami nekünk esetleg nem tűnhet fel? Én elhiszem, hogy ott valóban van olyan tartalom, ami nem nekik való, de gondolom azt inkább egy szakember állapítja már meg, és egy mezei sima néző erre akár nem is figyel föl.
4: Nyilván erre vannak sztenderdek megállapítva. Tehát a legenyhébb, gyakorlatilag tényleg az egésznek a kiinduló pontja, hogy mennyire káros a gyerek lelki világára az a durvaság vagy agresszió, ami elhangzik a műsorban, de ugye itt már a sértések, tehát itt az enyhébb formáját ezekre az enyhébb formákra kell gondolni. Vagy például, ha a gyerekek olyan kontextusban jelennek meg abban a műsorban, ami kiszolgáltatottá teszi őket. Ez lehet még egy ilyen szempont.
2: Mi még arra is gondoltam, hogy talán az is benne van, hogy olyan igényeket támaszt bennük a film, ami nem feltétlenül egy fontos igény egy gyermek számára, vagy ez neki nem igazán kellene, hogy mértékadó legyen, és talán ami nekünk így teljesen belefér, ott a gyerekek óvás érdekében akár ez is kiszoríthat egy filmet mondjuk a 12-es alatti kategóriából.
4: Ez teljesen helytálló, amit mond, pontosan ezt is akartam volna még mondani.
2: Jakor.
4: És az elsősorban ugye a reklámoknál jelenik meg, tehát a reklámozásban különösen oda kell figyelni a szolgáltatóknak arra, hogy ne keltsenek olyan igényeket a gyerekekben, ami nem támogatja a fejlődésüket.
3: Még mielőtt belemennénk magába a kutatásba, engem nagyon foglalkoztat az a kérdés, hogy a nézők, illetve a hallgatók önbevallásos attitűdje, az mennyire tér el a valódi fogyasztási szokásaiktól?
2: De jó kérdés. De érdekel engem
3: hogy,
2: is.
3: Hogy mennyire jellemző ez egy ilyen kitöltendő kutatás esetében?
4: Hát ezt nagyon nehéz
3: mérni.
4: Igen, tehát ez annyira komplex, hogy ez már mi sem mérjük igazából, inkább csak sejtéseink vannak, ha összehasonlítjuk a különböző kutatásoknak az értékeit.
2: Én úgy tudom egyébként, hogy maguk a kutatások úgy vannak kialakítva, hogy vannak azért benne kontrollkérdések, tehát eleve vannak ilyenre utaló kérdések, amelyeknél ez be lehet azért valamennyire nagyjából mélyülni.
3: Igen.
4: Igen.
3: Voltak-e egyébként a kutatásban, ugye említetted a fókuszterületeket, a lokációt, végzettség, gender és minden egyebet. Volt-e megdöbbentő levonás a kutatást illetően, egy olyan megállapítás, amivel mondjuk nem számoltatok, vagy volt egy hipotézisetek, és az teljesen meg lett döntve?
4: A kutatás megerősítette azt a hipotézisünket, hogy a magyar társadalom a 15-65 éves korosztály megosztott a durva nyelvezet megítélésében. Körülbelül 14%-uk elfogadja az enyhe szitokszavakat, toleráns ezzel szemben a médiában, és 60%-uk viszont a durva nyelvezetet, a trágásságot, azt már elutasítja.
2: Na, az jó.
3: Érdekes.
2: Mi a nagyobb rész?
3: Igen.
2: Az,
3: igen.
2: Aki igen. Igen. Itt egyébként van itt egy kutatás, illetve maga a kutatásnak az eredménye itt vannak a kezemben, három táblázat, és itt aztán bele is tudunk menni akár szám szerint is, tehát jobban le tudjuk képezni akkor így az eredményt. Ezt majd a nézőknek jelezni is fogjuk, illetve meg fog jelenni a képernyőn is. Akkor nézzünk rá, hogyha önnek is megfelel.
4: Igen.
2: Nézzük, itt ugye volt az első, ahogy maguk a médiafogyasztók hogyan érzékelik a durva, trágár vagy sértő nyelvezetnek a különböző megjelenését különböző médiatípusokban. Hogyha ránézünk erre az oszlop diagramra, akkor az első, amit így ránézésre már láthatunk, hogyha nagyon gyakran használva érzékelik ezeket a kifejezéseket, hogy a közösségi média és a nyomtatott sajtó az a két szélén elhelyezkedve van, nem véletlenül, mert hogy leginkább a közösségi médiában érzékelik, és legkevésbé pedig a nyomtatott sajtóban. Tehát már ez eleve egy ilyen erős ügye. Itt gondolom, hogy a közösségi média miatt, ugye, hogy a civilek is jelen vannak, az természetes, hogy egy hígabb dolog. Viszont az már meglepett, hogy a második legerősebben érzékelt platform az a televízió.
4: Ez így van. A televízióban vannak olyan műsortípusok, amelyik kifejezetten ide tartoznak, ugye a valóság sok és egyéb show műsorok.
2: Ott, ja, igen,
4: ott a leggyakoribb és a legdurvább a nyelvezet. Ezeket követik a külföldi sorozatok, külföldi gyártású sorozatok és filmek. A másik véglet pedig, ahol amelyek legkevésbé érintettek ebből a szempontból, azok a hírháttér jellegű műsorok, illetve még a magyar filmek és sorozatok is, a pozitív jel.
2: Amit nem is gondolnánk, mert hogy az a hír, hogy a magyar filmekben milyen csúnyán beszélnek, ezek szerint nemzetközi arányban mégsem.
3: Pont ez lett volna a kérdésem, hogy a magyar közönség érzékenysége az mennyire tér el mondjuk az európai átlagétól.
4: Ezt sajnos ebben a kutatásban nem vizsgáltuk. Úgyhogy ez...
3: Viszont az egyértelműen kiderül, hogy a külföldről átvett sorozatokban nagyobb mozgásterük van trágár beszéd illetően, vagy rosszul következtetek?
2: De jól érted, ott erősebb volt, erősebben jelenik meg a durva nyelvezet a külföldi filmekben, sorozatokban.
4: Ez így van, de hát gyakorlatilag a médiaszolgáltatónak azért ebben van felelőssége, tehát akkor magasabb korhatárbesorolásba kell tenni azt a filmet, ahol ez, tehát valószínűleg a külföldi filmeknél sokkal több a 16-18-as karika.
2: Egyébként Szandikám, én neked tudok erre egy ilyen magam fejkult fejéből előhozott választ arra, hogy mi magyarok érzékenyebbek vagyunk, mint a külföldiek. Szerintem mi érzékenyebbek vagyunk, mert mi nekünk választékos a nyelvünk. És sokkal több kifejezése jelölünk meg, mondjuk egy durva kifejezéssel élve bármit, mint a külföldiek. Ott 2-3 szó van, igen, és azt mi nagyon szépen sokféle módon fordítjuk le, náluk pedig arra van 3-4 kifejezés, ami elég is sematizálja a durva nyelvezetet szerintem.
3: Nagyon jól gondolom. Ez
2: csak így magyar nyelvből gondolom. Tényleg, nincs rá mérés, de valahogy így lehetünk mi vele.
3: Igen, valóban. Magyar nyelv gazdagsága.
4: Logikusnak tűnik valóban. Igen.
2: És akkor ugye itt, ahogy látom, az online portálok, hírportálok azok 6%, ahogyan mondta is, ugye főleg beletartozhatnak a hírműsorok, és az érdekes, hogy a rádió, az én azt gondoltam, hogy egy sokkal szabadabb műfaj, viszont ott 4% az, ami egy nagyon erős, durva, trágár vagy sértő nyelvezetet jelez a mérések szerint.
4: Igen, tehát a rádió vezet a pozitivitás.
2: Igen. Igen, és akkor itt van a streaming platformok.
4: Igen, a streaming platformok ugye közelítenek már a televízió, tehát hasonló.
2: Egy kategória.
4: Igen, filmeket soroz, főleg a filmek sorozatok tekintetében, ugye.
2: Igen, itt a vizsgálatban volt egy másik végletet, nézzük meg azt, hogy soha. A soha rész, azt ugye nagyon nem tudjuk így kisilabizálni, de a ritkán, a fekete rész, az már egy sokkal erősebb mérős számot mutat, és ahogy látom, most itt, hogy nézem, ritkán ugye nagyjából ugyanazt jelölni, de itt 10%-on van ugye a közösségi médiánál, ami érdekes, és a rádiónál pedig 31%. Tehát, hogy valahogy úgy érzékelik, hogy a tévében ugye 10% csak, hogy ritkán, de a rádiónál meg 31%, tehát háromszor annyi. Ez egy érdekes jelölés nekem, hogy ahhoz képest, hogy mondjuk nagyon hasonló az elérésége a két médiumnak, meg ami nekem most így érdekes, hogy nézem, hogy a nyomtatott sajtónál ugye megjelenik az a rész, itt ez a sötét szürke zóna, a gyakrannál, ott viszont már 22%, tehát azért az is egy erős rész, tehát hogy van egyfajta átmenet, amit nagyon szépen tud a nyomtatott sajtó hozni. Tehát, hogy úgy mondjam, tényleg választékosan van ez levezetve. Tehát azt gondolom, hogyha ott náluk ilyen jó arányban van a 3%, akkor az azt jelenti számomra, hogy egy sokkal felülről, egy sokkal ellenőrzöttebb, és egy sokkal a szabályokat követőbb morál jelenik meg, nem csak a felül, hanem a készítőknél, illetve ugye az íróknál, újságíróknál.
4: Természetesen a nyomtatott sajtó hagyománya az sok évtizedre nyúlik vissza.
2: Igen.
4: És hát ez abszolút az írott szónak nagyobb a súlya, így is mondhatjuk.
2: Igen.
4: De bocsánat, hogyha kijavítalak.
2: Igen.
4: De a gyakran az a nyomtatott sajtónál a 8%, ha jól látom.
2: Nem, ilyenekben sem nagyon gyakran akartam mondani, igen? Hanem uh-huh. a ritkánt, akkor rosszul mondtam, ja. a ritkánt.
4: Jó, oké. Okay.
2: Bocsánat, igen, a ritkánt, igen, mert ugye nagyon kevés 3%.
3: Kiderül a kutatásból az, hogy ugye a nők azok, illetve az idősebb korosztály, aki érzékeny az erősebb trágár tartalomra. Összefüggötte ez esetleg az iskolai végzettséggel?
4: Igen. Igen, az alacsonyabb iskolai végzettségűek, ők toleránsabbak a durva nyelvezettel szemben. A demográfia egyébként tényleg ezt mutatja, hogy a nők és az idősebbek, időskorúak kevésbé toleránsak, illetve ami érdekes nagyon, de ezt tudjuk is, mert halljuk a buszon, hogy a fiatalok. A fiatalok sokszor hitelesnek éreznek egy műsort attól, hogy trágár szavak hangzanak el benne, mert ők ezt jobban megszokták sajnos. Én ezt csak a saját tapasztalatból hallom a buszon. Például, hogy nagyon csúnyán tudnak beszélni, és ugye itt sokszor már van egy ilyen jelenség, hogyha nagyon gyakori kötőszóként használják a durva szavakat, akkor egy idő után ezeknek a jelentése már szinte kiüresedik, és ez nagyon, nagyon negatív hatással van az emberekre. Igazából ez a verbális agresszió sokszor ugye az igazi pszichés agressziót is tudja támogatni.
2: Igen, mindenképp egy előfutára. Egyébként azt meg tudom érteni, hogy a fiatalok, értem, hogy mire gondolhatnak a fiatalok, hogy így általában az életben, a természetes közegükben minden oldalról azért sokkal többször találkoznak egy durva nyelvezettel, és valahogy nagyon sterilnek tűnik, ami nem az, és valahogy életidegennek, és gondolom, hogy ez lehet az ő gondolkodásuk
4: így
2: mögött.
4: Így van, autentikusabbnak érzik.
2: Igen. Tehát, hogy van ez,
4: a köznapi nyelvhez képest, akár még a médiában is. De gondoljunk csak a belga zenekarra.
2: Például, igen. Igen.
3: És már mióta?
2: És én azt gondolom, hogy a kisípolásnak is ez lett az oka, mert hogy sosem értettem, ezek felvételről lejátszott műsorok, ezek utólag meg vannak vágva, már simán kivághatnánk ezeket a kifejezéseket, de gondolom, hogy azért hagyják benne kisípolva, mert hogy úgy életszerűbb lesz valahogy, ad egy olyan feelinget, hogy valahogy természetesebb, közelebb van az egyszerű hétköznapi élethez.
4: Ez is igaz, egyrészt, másrészt pedig az is egyfajta jelenség, hogy hiába vannak ezek kisípolva, azért a kontextus a szövegkörnyezetből azért kitalálható.
2: Igen, persze. Igen.
3: Engem az érdekelne, hogy vajon hogyan változott a panaszoknak a száma, az obszcén kifejezések, vagy ez a nyers beszéddel kapcsolatban, hogy több bejelentés érkezik-e az NMHH-hoz, vagy kevesebb?
4: Mihez képest?
3: Mondjuk egy 10 évhez képest, 10 évvel ezelőtt.
4: Növekednek ezek.
3: Növekednek.
4: Igen, ezeknek a számok.
3: Ez viszont gyógyulást jelent, nem?
4: Egyrészt, de ezt nem tudjuk megállapítani, hogy ebben mekkora szerepe van az edukációnak, uh-huh. a médiatudatosságnak, mert azért egyre többekhez jut el az, hogy tudatosabban kell médiát fogyasztani, vagy kellene.
2: Viszont a következő.
4: Vannak hatásai is.
3: Innen fogjuk folytatni a reklámszünet után.

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról nem csak romáknak.
1: Média és valóság, a Dik Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
2: A következő témánk az viszont elég erősen méri a tudatosságot, ugyanis arra is kitért a kutatás, hogy hogyan védekeznek, illetve mit tesz ön annak érdekében, hangzott a kérdés, hogy kiskorú gyermeke elkerülje a durva, trágárnyán vezetett a televíziós műsorokban. Erre van egy kördiagramunk is, és aztán ezt majd így részletesen is, bontásban is meg tudjuk nézni, ami már egy elég erős, hogy közel a 4/5 az igennel válaszolt azon, hogy ő tesz valamit annak érdekében, hogy a gyerekét óvja az ilyen hatásoktól. Még látszik rajta két adat, nem tudom ezzel kapcsolatban miket állapítottak meg, illetve mi volt az, amit így levonhatunk belőle.
3: Azt gondolom, hogy azért ez a 16%, aki nem tesz semmit,
2: az erős. Azért
3: hát nem egy jó, igen. Jó arány.
2: Igen, igen, és az meglepődtem, hogy ez teljesen közönyt jelenthet, vajon
4: vagy
2: valószínűleg igen.
4: Vagy és egyébként meg az igen válaszolók között mondjuk a fele nem.
2: Igen, igen.
4: De ez az önbevallásos attitűd, amit ugye nem tudunk.
3: Itt iszonyú nagy a szülők felelőssége, mert ugye az NMHH tájékoztatja a kórhatár besorolással őket arról, hogy szakértők mit gondolnak erről, tehát hogy egy ajánlást adnak ezzel, de az, hogy ők most ezt betartják-e, hogy a gyereket, hogy lekapcsolják-e a tévét, lehalkítják, vagy kiküld, vagy elterelik a gyerek figyelmét, vagy esetleg kiküldik a gyereket, ez már rajtuk áll. És hát én azt gondolom, hogy azért ez és ez a, egyébként ezek a kérdé, a válaszoknak a lebontása az mutatja is, hogy azért ez már differenciáltabb.
2: Igen, át is térhetünk akkor így a bontásra. Ugye itt van egy ilyen felül az első, a legnagyobb 47%-os arányban adott válasz. Az azt jelenti, hogy így a kérdés az volt szintén, hogy mit tesz azért, hogy gyermek elkerülje durva nyelvezetet, egy picit rövidítve, és a csak neki ajánlott műsorok nézését engedem, ez a 47%, tehát közel a fele.
3: Hát ez kevés, ha belegondolunk.
2: Kevés igazából. Én nagyon örültem a 47%-nak.
3: Az 53% nem foglalkozik ezzel ezek szerint.
2: Igaz, nem is így néztem.
3: Elég, nem foglalkozik eléggé, tehát megfelelően. Mert ugye ez a 80%, amit néztünk, hogy tesz-e valamit, az soknak tűnik, jónak tűnik, de hogyha egy felbontjuk itt, akkor azért kiderül, hogy azért ez annyira nem szép ez a kép még.
2: Igaz, akkor nézzük a másodikat. Azt mondja, hogy nem engedem, hogy jóváhagyásom nélkül nézzen tévét, ez 30%.
4: Viszont ez sem teljesen mutat reális képet szerintem, hiszen az, hogy az engedélyem nélkül csinál valamit, ez inkább egy ilyen szülői szigor, mint sem a minősége az adott műsornak. Tehát, hogy itt ugye a tévére, mint gyűjtő fogalomra irányult a kérdés a kutatásban, nem pedig célzottan arra, hogy neki való tartalmat jóváhagyás nélkül nézhet-e.
2: Igazad van, tehát, hogy azért ez még így árnyalható féleképpen.
3: Igen, igen, ez valóban így van.
2: Viszont ha összehasonlítjuk a kettőt, az is érdekes, nem? Hogy 47% azt mondja, hogy csak a neki ajánlott műsorokat engedne nézni, az egyharmada viszont csak a jóváhagyásával. Tehát ugye a kiegészítő 17%, ott van egy kialakult bizalom a gyermek és a felnőtt között, mert ez mindenképp azt mutatja, hogy 17%-kal ugye ők egy szabadabb teret engednek a gyereknek. Én ezt mondjuk pártolom, hogy arra neveljük a gyereket, hogy ő maga is egyre inkább, hogy a növekszik a korában, képes dönteni arról, hogy mi a neki való tartalom. Vagy ebben tudom, az én támogatásommal képes választani.
3: Igen, ez rendkívül fontos, amit most említettél, mert a szülők nem mindig tudnak ott lenni a gyerek mellett minden pillanatban, és hogyha véletlenül belecsúszik egy ilyen műsorba, ami nem neki való, egy műsor megnézésébe a gyerek, akkor ugye nagyon hasznos, hogyha utólag például beszélgetnek róla, és feldolgozzák együtt ezt a dolgot.
4: Én annyiban látom, én ezt annyiban látom másként gyakorló szülőként, hogy számomra, aki azt érzem, hogy két lábbal állok a földön, és magam magamat szeretem tájékozottnak gondolni. Nagyon sok esetben csúszom bele olyan mesterséges intelligencia által generált tartalomba, amiről például nem tudom eldönteni, hogy az valós vagy nem valós. Ebből kiindulva viszont magára hagyni egy 9-10 éves gyereket nem biztos, hogy mernék, és ezzel nem egy digitális benszülött irányba próbálom őt tolni, vagy poroszos nevelési rendszert kialakítani otthon, hanem egész egyszerűen ez egy olyan környezet, amiben mi vagyunk, amit napról napra tanulnunk kell. És én ebből a kutatási eredményből a második esetében, ugye, hogy nem engedem, hogy jóváhagyásom nélkül nézzen tévét 30%-ban, én egy poroszos nevelési attitűdöt látok, nem pedig szűrt tartalmakra vonatkozó 30%-ot. Tehát engem itt a 30 jobban megjesz, mint az, hogy csak 47% az, aki megnézi azt, hogy mit néz a gyereke.
2: De hogy így az a problémád, hogy ez túl erős dolog?
4: Nem, az a problém...
2: Hogy pont, hogy kevés.
4: Nem, én nem is nem problémám, mm-hmm. csak hogy én ezt egy, bocsánat, hogy így mondom, nem egy olyan nagyon objektív módon következtetni engedő kérdésnek, illetve válasz lehetőségnek tartom ezt, hogy nem engedem, hogy nézzen tévét a jóváhagyásom nélkül.
2: Ez inkább egy magatartásról
4: ez
2: szól,
4: így van, ez egy magatartási, vagy szülői kontroll erőségéről, nem pedig arról, mert hogyha azt mértük volna, hogy nem engedem, hogy a jóváhagyásom nélkül nézzen számára nem megfelelő tartalmat, akkor azzal mértünk is egy szűkebb körben valamit, itt viszont a merítési kör az az maga, hogy televízió bekapcsolásra kerül-e.
2: Igen,
3: de a televízió bekapcsolásra kerül, akkor az azt jelenti, hogyha mondjuk nem tekintjük azokat a műsor sávokat, amikor már a gyerekek alszanak, igen. és nem néznek, tehát akkor bármibe belefuthatnak szinte, mert gyakorlatilag ahogy említetted is, hogy a mesterséges intelligenciát gyártott tartalmaknál is, ugye most már nagyon erősen a szabályozás abba az irányba mutat, hogy mindenképpen fel kell tüntetni, tehát ez egy alap, hogy fel kell tüntetni, hogy ez mesterséges intelligenciát a készített műsor, de hát ezt nyilván a kisebb gyerekek, akik meg ezt nem tudják elolvasni, nem tudják felfogni, ők vételenek ezzel
4: igen,
3: szemben.
4: Igen.
2: Van egy olyan pontja is itt, és az a következő lesz, amikor, hogyha valaki trágár vagy durva nyelvezetet hall, akkor más csatornára vált. És itt ez az arány itt, illetve százalék, az emként 1/3, 28% az, aki csatornát vált. Ez egy bennem, amikor olvastam a tanulmányt, így felvetette azt a kérdést, hogy ilyenkor, amikor így a hírközlési hatóság ezeket, és a médiahatóság ezeket így vizsgálja, akkor mindenképp így megnézném azt, hogy mennyire, hogy ez mit tükröz, hogyha csatornát váltunk, akkor mennyire alkalmas az a rendelkezés szabály, amivel mi szeretnénk a nézőket egyre szélesebb körbe bevonni a médiafogyasztásba, hogy akkor megfelelő-e az, hogyha ő neki csatornát kell váltania, itt akkor a szabályozás kicsi, vagy pedig valamilyen módon az érzékenység erősebb, mint amit jogilag meg tudunk határozni.
3: Lehet, hogy azért vált csatornát, mert ott éppen egy magasabb korhatár besorolású műsor megy, és
2: ja,
3: ezért ő neki, ő elkapcsol onnan, hogy a gyerek ne lássa
2: azt, hogy nem a nyelvezet,
3: ami nem neki való. Igen.
2: Értem. És akkor a következő pontunk ez a előre megnézem a műsort a korhatárnak a besorolásával. Akkor ez a százalék itt 26%, tehát hogy ez is egy tudatos, ez már a tudatosságot jelzi, Szandra, mit mondasz?
4: Ez már igen, ezt én is így értékelem.
2: Nálad hogy van így anyukaként?
4: Én igyekszek a gyereknek nem televízión, hanem szűrt tartalmakat, kedvencek listára hozzáadok az én fiókomon belül, például a YouTube-on olyan edukatív dolgokat különböző nyelveken, amit ő egyrészt már ért, másrészt tudom, hogy mi az érdeklődési területe, ő most Egyiptom fanatikus, úgyhogy ő az istenekről tanul, meg az építészetről, és akkor tudom, hogy ezeket a videókat nézi meg. Mm-hmm. És soha nem volt még előzmény listában bármiféle más, amit ő megtekintett volna, mint az, amit én kértem. Úgyhogy következetes próbálok lenni.
3: Köszönöm, hogy ezt említetted, mert az előbb kimaradt. Ez egy fontos lehetőség, eszköz a szülők kezében, hogy például a lekérhető médiaszolgáltatásoknál ott úgy tudják ezt korlátozni, hogy a gyerekek számukra ártalmas tartalommal találkozzanak, hogy PIN-kódokat használnak a szülők, életkor ellenőrző lehetőségek vannak a technológia által.
4: Ezt én sem tudtam még, hogy ez létezik, de ez szuper. Azt is hozzáteszem azért, hogy a gyerekemnek a káros tartalom az én vagyok vezetés közben Budapesten 8 és 9 óra között, mert hogy egyébként én sajnos enyhén, de használok trágár kifejezéseket előzésekkor, mondjuk index nélkül, de hogy próbálom az életszerűségét fogja hallani, tehát én hiába úgy konkrétan tévét nézni, nem is az, hogy nem engedem, nem is érdekli, mert kevés olyan tartalom van, ami az életkorához érdekes vagy megfelelő lehet, de lesz olyan hely, ahol tévét fog nézni, tehát hogy ezzel csak azt szeretném benne erősíteni, hogy akkor van értelme screen time-ot tartani, tévé előtt ülni, tablet előtt ülni, hogyha az minőségi időtöltést jelent, mert mondjuk esik kint az eső, vagy hó van kint, és nem tud kimenni, tehát hogy ez egy mankó legyen az ő életében, és most, hogy eljön a jó idő, akkor ki kell, hogy menjünk, tehát ezzel próbálom egy picit őt óvni, így a nyári szünetben például.
2: Egyébként én arra kíváncsi lennék, hogy ma egyáltalán a fiatalok mennyire fogyasztják a tévé által készített tartalmakat, mert hogy ugye általában az online térben vannak ők jelen, és az előbb a kérdés közben azért is simogattam magamat, mert így szerettem volna élezni, hogy itt a egy picit eláll a haja, és akkor ezt úgy mondom, meg is visszaigazíthatja. Hogy miért van valamilyen mérés, hogy mennyire használják a tévét ma a fiatalok?
3: Számokat most nem tudok így fejből mondani.
2: Az nem is kell, de, így arányaiban.
3: De a trend az abszolút az, hogy még mindig jelentős a televízió aránya. Egyébként nem a fiatalok esetében, hanem a teljes népesség. A nagy átlagban, igen, de a fiatalok körében ez egészen alacsonyá kezd válni, tehát ez való igaz, hogy ők már az interneten fogyasztanak mindenféle tartalmakat, és leginkább a videós tartalmakat, illetve például podcastokat fogyasztanak szívesen.
2: Na nézzük is akkor a kutatásban így a túlsó végét a méréseknek, aztán meglátjuk, hogy a köztes részre még mennyire marad időnk. Ugye a kérdésünk az volt, hogy mit tesz azért, hogy gyermek elkerülje a durva nyelvezetet, és akkor itt a 4%-os válasz az, megpróbálok valamilyen formában ellenlépéseket tenni. Tehát ő itt a 4% még mindig valamilyen formában ellenlépéseket tesz. Hogyan lehet értékelni, hogy ez 4%?
3: Hát ez rendkívül alacsony.
2: Igen, de hogy mit akar ő tenni? Mi lehet az, amit ő próbálkozik? Ez már csak egy ilyen önmagát megnyugtató válasz.
3: Ez ilyen kognitív diszonancia.
2: Igen.
3: Lehet részben. Másrészt meg lehet, hogy tényleg az van, hogy azért beszélget mondjuk a gyerek. Ha pozitívak akarunk lenni, akkor gondoljuk azt, hogy a gyerekével beszélget ezekről a dolgokról. Uh-huh. Hogy mik az értékek, és mik azok, amik kerülendők.
2: Igen, ezen én is meglepődtem, hogy mit szeretné ezzel. A következő alacsony számunk 9%, amikor csak főműsor időben engedik a tévénézést, hogy elkerüljék a durva és az erős nyelvezetnek az érzékelését a gyerekeknél. Ez 9%, ez szintén egy nagyon alacsony.
3: Igen, és hát azért a főműsor időben is látunk híradásokat a világból, bizony, háborúkról, agresszív bizony eseményekről, és ezek nagyon károsak tudnak lenni a kisebb gyermekek lelki világára, úgyhogy ez is nagyon alacsony ez a szám.
2: Most főműsorűdő nem itt jelölünk meg idősávban? Ez a 7 és 10 között, vagy 8 és 10 között?
4: Nem tudom,
2: melyik
4: hogy
2: számít annak?
3: Hó, ezt most tudnom kéne, de nem tudom.
2: Nem.
4: De szerintem én azt gondolom, hogy ez a 7-ig.
3: A hírműsorok egyébként, így visszagondolva, amiről tudok, hogy ezek ilyen 7 és 11 óra között mennek le ezek.
2: Igen.
3: De ugye ott van a 9 órás határ, tehát ott egy éles határ van.
2: Aha, addig tart.
4: Viszont én azt gondolom laikusan, hogy a legtöbb ilyen igazítás, még gyerekkoromból emlékszem, hogy nem megfelelő volt a korhatári besorolás, és akkor adásszünet volt, vagy pár órára nem volt vetítés az adott csatornán. Ezek én azt feltételezem, hogy főműsoridőben elhangzott dolgok miatt lehettek, ugye? Tehát nem éjszaka, mert ott azért egy lazább fék volt annak ide.
3: Hát amennyiben ezt a lépcsőzetes besorolást, amit az elején említettem, igen, ezt megszegik, akkor az már egy erős szankció. Okay. Vannak enyhébb szankciók, pénzbírság például de ez már egy súlyosabb vétség lehetett akkor ebben az esetben.
2: Én nem emlékszem erre, hogy ezt képzeld, hogy nem az egyik, az biztos, hogy nem főműsor időben volt, mert az egy ilyen úgynevezett kibeszélő show-nak a tartalma volt, és mégpedig a romákkal volt kapcsolatban, amikor a romák szüzességének, és hogy milyen szüzen vagy nem szüzen mennek férhez, és akkor abban az idősában, amikor ez az adott adás hétköznapokként sugározva volt, akkor volt egy teljes totális adásszünet, és azt követte egy erről való beszélgetés.
4: Jó, ez azért ez egy jó válasz volt igen. hogy itt hibáztak. Létezik-e deszenzitizációs hatás, tehát hozzá tudnak-e szokni a nézők, hallgatók ahhoz, hogy ahogy a köznyelven sajnos a fülünk már hozzászokott, ez megtörténhet-e mondjuk 5-10-20-30 év múlva a frontális média hatására?
3: Hozzá lehet szokni a durva nyelvezethez, és ez pontosan ezért a hozzászokás az már egy rossz jel, és rossz, amiket az elején említettem, hogy nem csak a verbális agresszió az átmehet gyakorlatiasabb formákba is, de nem ez várható. Hogyha a jövőről gondolkodunk, akkor én azt gondolom, hogy két dolgot kell megnézni, hogy valószínűleg a szabályozás az inkább az önszabályozás irányába fog elmenni. Tehát egy mederbe tartás és nem egy tiltás. Ez a online platformokra is gondolok itt. Ugyanakkor valószínűleg azért a közvetlenebb, nyíltabb kommunikáció, szabadabb kommunikáció az valóban ez egy másik jelenség. Tehát ez a kettő egymás mellett fog futni várhatóan.
2: A kutatásból az derült ki, hogy ha jól tudom, hogy humor és érzelmileg erős jeleneteknél megengedőbbek a durva nyelvezettel a nézők. Lehet ezt valami módon az ilyen helyzeteket máshogy szankcionálni? Tehát a jog arra alkalmat ad, hogy ezt valami más módon szankcionálják, vagy máshogyan sorolják be?
3: Nem, erre nincsen jogszabály, nehéz lenne megállapítani a határt. Ez csak inkább egy ilyen pszichés megfigyelés, hogy igen, a humor sokkal elfogadóbbak az emberek, hogyha humoros környezetben, tehát maguk is nevetnek rajta, illetve hogyha erős érzelmi megnyilvánulás. Tehát ez magunkon is megfigyelhetjük ezt szerintem, hogy a család. Egyébként erre jutott eszembe, hogy azt nem mondtam, hogy ez nagyon helyzetfüggő is, hogy ki mennyire elfogadó. Például milyen környezetben, tehát a munkahelyen, illetve baráti társaságban sokkal inkább használják az emberek a trágár szavakat, és sokkal kevésbé használják például a családban gyerekek előtt, tehát ez megfigyelés.
4: Van egy ilyen szűrés benne. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság a kutatást követően tervez-e intervenciós javaslatokat, teendőlistát, bármi egyebet annak a százalékoknak, amiket most itt ismertettünk nézőkkel, hallgatókkal, kapcsolatosan olyan területeken, ahol ez nagyon-nagyon fontos lenne.
3: Mi úgy tudunk itt tenni azokon kívül, hogy betartatjuk a törvényeket, hogy kommunikáljuk, a médiatudatosság irányában komoly erőfeszítéseket teszünk, tehát minél nagyobb média nyilvánosságot próbálunk ezeknek a kutatásoknak biztosítani, illetve a társ szabályzó szervezetekkel együtt ezeket közösen feldolgozzuk, és az ő rendezvényeiken, konferenciáikon is ezek megjelennek.
2: Volt arról szó, hogy a durva nyelvezetet kevésbé tolerálják a nők, a magasabban iskolázottak, illetve még az időskorúak. Van-e valami más szegmens, ami alapján még jelölhető, hogy ki aki toleránsabb, és ki az, akinek inkább nem fér bele?
3: Igen, ezt köszönöm, hogy említetted, mert ez kimaradt, és fontos, hogy vannak speciális csoportok, ilyenek a gyermekeket nevelő szülők, akik sokkal kevésbé toleránsak, illetve a vallásos emberek. Tehát ott egy nagyon nagy ugrás figyelhető meg.
2: Hát igen, utóbbit sejtettem. És az előbbinek meg így üdvözlöm, hogy a szülők azért ebben figyelmesebbek. Egyébként azt gondolom, hogy ahhoz, hogy valamivel felelősség teljesebben éljük az életet, mindenkinek, akinek esetleg még nincs gyereke, valami módon egy olyan helyzetet kellene időről időre felvállalni, ahol gyerekekkel van kapcsolatban, tehát bekapcsolódik a gyermeknevelésbe valamilyen intézménynél, mert szerintem a felelősségtudatunkat ezen a területen is, meg sok más területen is igazán erősíteni.
3: Ez biztosan így van, de azért úgy szerencsére sokunk családjában, ha még nincs is gyerek, de azért a tágabb rokoni körben vannak gyerekek, és azért lehet, nagyon sok ismerősöm van, aki meséli, hogy neki még nincs gyereke, vagy lehet, hogy nem is akar, de hogy a tágabb ismeretségi rokoni körben vannak gyerekek, és ott azért tud ilyen ismereteket, ilyen érzékenységeket felszedni.
4: A kutatásból levont következtetések alapján milyen üzenetet tudná megfogalmazni itt a média és valóság nézőinek, hallgatóinak, mire figyeljenek oda?
3: Nagyon fontos, hogy gyakoroljunk önkontrollt, hogy a fiataloknak példát mutassunk, illetve az etikus kommunikáció tekintetében is mutassunk példát, ami ugye azt jelenti, hogy világos, objektív kommunikáció, egymás jobb megértése, egymás határainak a tiszteletben tartása.
4: Szerintem ez egy nagyon szuper üzenet, és hát ezt mondom én magamnak is, hogy kontrolláljam magam, illetve a kifejezéseimnek a tárházát, akkor is, hogyha dugóban ülök reggelente, és hát hasonlóan kívánom ezt a fajta önkontroll gyakorlását szerintem az ide vonatkozó nézők, akik esetleg bólogatnak, hallgatók, akik magukra ismertek, és hát ahhoz, hogy tudjuk szélesíteni a tudáskörünket, ezzel kapcsolatban is tartsatok velünk legközelebb a Média és Valóságban, mi Tomival várunk titeket szeretettel. Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: A Dikrádió Média és Valóság magazinjának elkészítését az Európai Unió a Média Resilience programon keresztül támogatta. A műsorban elhangzottak a megszólalók egyéni véleményét jelenítik meg, és nem tükrözik az Európai Unió és az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség hivatalos álláspontját.

0: mi rádiónk,
1: a mi hangunk. A mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
1: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak.
0: Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Díkben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány.
1: Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket.
0: Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban.
1: 100.3 Rádió Dík.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A roma holokausztra emlékezik az önkormányzat július 31-én. A roma holokauszt emléknapján a II. Világháború idején a koncentrációs táborokban elpusztított roma áldozatokra emlékezik a világ. Közösen tart megemlékezést a roma holokauszt emléknapján a Józsefvárosi önkormányzat és a roma önkormányzat. Az esemény szabadtéri része a Teleki László téren, a másik része pedig a Józsefvárosi roma önkormányzat színház terében lesz 17 órától. A faji alapú népirtásba torkolló üldözés a Németországban az 1930-as években indult meg. 1935-ben a Nürnbergi törvényeket a romákra is alkalmazták, és megfosztották őket több joguktól. 1938-tól Németországban megkezdődtek a tömeges letartóztatások, kényszersterilizálások és deportálások. Heinrich Himmler 1938-ban rendelte el a cigánykérdés faji alapon történő rendezését. A II. Világháború idején a romákat az Auschwitz-Birkenaui táborban tartották fogva, amelyet 1944. május 16-án terveztek felszámolni, de a romák ellenálltak, azóta május 16-a a roma ellenállás napja. Ezek után végül augusztus 2-áról 3-ára virradó éjszaka számolták fel az SS katonák a tábort, amelynek során 3-4 ezer romát gyilkoltak meg. Ehhez a dátumhoz kapcsolódik a roma holokauszt emléknapja. Magyarországról 5-8 ezer cigány származású embert hurcoltak el. Július 31-én Józsefváros is tiszteleg az áldozatok emléke előtt. A program a következő. Helyszín Teleki László tér. Az emlékezés virágainak elhelyezése a Teleki téren a növényekből ültetett roma zászlónál. 15 órától 15 óra 15-ig beszédet mond Olá József, Józsefváros esélyegyenlőségi tanácsnoka, és Olá Tibor, a roma önkormányzat elnöke. 15-től

0: 15.30-ig közreműködik Horváth Gyula és Cigány zenekara. 15.30-tól 15.45-ig az emlékezés virágait helyezi el a polgármester, a Józsefvárosi Önkormányzat és a Roma Önkormányzat. A Józsefvárosi Roma Önkormányzat színház termében a programok a következők. 17 órától 19 óráig megemlékezés a roma holokauszt áldozatairól. 17 órától 17 óra 10-ig köszöntőt mond Józsefváros polgármestere és Olá Tibor, a Roma Önkormányzat elnöke. 17 óra 10-től 17 óra 30-ig közreműködik Kati Horváth Lajos és Cigány zenekara. 17 óra 30-tól 17 óra 40-ig Kantó Abigél, emberi hang, életműdíjas roma írónő és emberjogi aktivista megemlékezése. 17.40-től 18 óráig Horváth Gyula és Cigány zenekara muzsikál. 18 órától 19 óráig pedig kötetlen beszélgetés lesz majd a közönséggel.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Jó estét kívánok, Kökény Anna vagyok, itt az FM 100.3 Rádió Dik. 2024. május 20-a hétfő, 22 óra 5 perc van. Mai vendégem egy olyan írónő, akivel már nagyon régóta vártam a beszélgetést, különösen azért, mert ha roma írókról beszélünk, akkor ő nem tartozik a hagyományos írók közé. Egyszer egy rendezvényen hallottam őt saját írását előadni, itt felfigyeltem arra is, hogy milyen kiváló színészi képességei vannak. Fogunk beszélgetni arról, hogy miért tartja központi témának az írásaiban a nők szerepét, és az a fajta cinizmus, amit ő használ, az igen közel áll az én lelkemhez. Vendégem pedagógus is, fogunk arról is beszélni, hogy milyen érdekes új tantárgyakat tanít az általános iskolásoknak. Nos, nem húzom, nem csigázom tovább az érdeklődést. Vendégem Nótár Ilona, nagyon sok szeretettel köszöntelek itt a műsorban.
4: Szia, nagyon-nagyon szépen köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek, várom a beszélgetést.
3: Drága Ilona, nekem nagyon feltűnt az, amikor először láttalak színpadon, ezt kell, hogy mondjam, mert hogy ott találkoztunk először, hogy milyen izgalmas szemszögből közelítetted meg magát a nőiességét, és milyen erős, hát társadalom kritikával illetted azt, hogy milyen szerepük van a nőknek a világban. Jól látom én azt, hogy a te írásaidban ez egy kulcskérdés.
4: Abszolút kulcskérdés a nő. Nagyon-nagyon örülök, és nagyon megtisztelő az, hogy nő lehetek, és a nőkről írhatok. Azért azt még el kell mondanom neked, meg a kedves hallgatóknak, hogy én egy hatalmas nagy változáson mentem át, amíg eljutottam odáig, hogy egy szabad nőként élek, és képes vagyok így gondolkodni, és gondolom, hogy akik hallanak engem, azok most így felhúzzák a szemöldököket, hogy mire gondolok én, de akkor az csak egy pár mondatot mondani.
3: Hát sok
4: magamra.
3: Mondatban, akkor tekerjünk vissza.
4: Egy picit, hogy érthető legyen.
3: Így van.
4: Miközben nagyon is tisztelem és elfogadom a cigány hagyományokat, hiszen én is egy muzsikus cigány család sarja vagyok. Édesapám már kétkezi munkás ember, de a nagyapám még hegedűs, prímás. A nótárméri ágáról, de ez egyáltalán nem fontos, csak a név kötelez. Tehát, hogy hét testvérem, heten vagyunk testvérek, és nagyon, de még annál is egy picit szegényebb közösségből jövök, egy gettó cigány telepről vidéken.
3: Helyileg hol járunk?
4: Gödöllő Mária besnyői részén. Ott vannak Polát cigányok is, Beás cigányok is, és Muzsikus cigányok is. Úgyhogy én mind a két csoporttal egészen jól barátkoztam, amíg azt a hagyományok kereteik engedték nekünk. Mert azért más szabályok vonatkoztak rájuk is, meg ránk is, de azért mind a három csoportban lázadó tini lányok voltunk, akik így összesugtunk, összebeszélgettünk, ahogy ezt a kereteink, még egyszer mondom, engedték, van akiket abban az időben megkértek, van akik meg a szüleikkel mentek kereskedni és kosarat árulni, és vannak olyanok, mint én, akik odaállnak az anyjuk elé 13 évesen, és azt mondják, hogy ők gimnáziumba akarnak menni. Akkor mondta az anyám, hogy hát azonnal felejtsem el, hát összetéveztem valakivel ezt a családot, hát mi cigányok vagyunk.
3: Na hát.
4: Meg fognak ölni minket, azt mondta. Nem tud elmenni velem, és nem tud megvédeni. Édesanyám az, nek nem volt meg a 7.-8. osztálya, mert annó idején kivette a nagyanyám, és vályogot kellett vernie, hogy téglát készítsenek belőle.
3: Vász, hogy megvédeni.
4: És ő úgy volt vele, hogy a cigánytelepen kívül egy nagyon veszélyes világ van a cigányokra nézve, mert ő nem tudta ezt ilyen szavakkal elmondani, de kb. Az volt benne, hogy itt a családban, a család az a cigánytelep, nem kell, hogy vérségi rokon legyen közöttünk, de olyanok voltunk, mint a testvérek, megvédjük egymást és szeretjük egymást, de még ennél is fontosabb, értékesek vagyunk egymásnak. De a anyu azt próbálta elmondani, hogy viszont, ha kilépünk a világba, ahol nem cigányok vannak, ott meg fognak minket bélyegezni, és bántani fognak. És el kell mondanom ehhez a történethez, hogy engem fölvettek akkor egy nagyon patinás gimnáziumba, és elmentem az első nap, és mindenkinek gratulált az osztályfőnök, el is mondta, hogy ez nagyon nagy dolog, hogy aki ide bejutott, az legyen magára büszke, ez szó szerint így mondta. Majd ezt a mondatot egyből azt követte, hogy és akkor álljon fel, aki cigány. És akkor én nekem egyedül nem kellett felállni, mert én nem tudtam olyan valóságot elképzelni, amiben én ne álltam volna fel, mert ez kb. Olyan volt, mintha neked azt mondták volna, hogy álljon fel, aki ember, és te nem állnál fel. És akkor én felálltam, és kérdeztem, hogy miért, és akkor ő mondott valamilyen elkent választ, hogy hát az igazgató mondta, mit tudom én. Minden esetre filccel oda rajzoltak egy C betűt a nevem mellé, és hát az elkövetkezendő napokban én rá is jöttem, hogy ez semmi jót nem jelent. Ez viszont nagyon sok rosszat, igen, és anyám azt mondta, hogy vigyázzak, mert meg fognak ölni, és nagyon sírt és félt, és én meg nem mertem neki elmondani, hogy hazafelé a nagy bakancsosok, meg a izék, az ilyen
3: borotvált fejű.
4: Igen, azok így követtek, leköptek, próbáltak leszedni a vonatról, megfenyegettek, hogy megölnek. Ez egy vidéki környezetben, akkoriban még teljesen működő dolog volt, és én egy ilyen nagyon pici tagba szakadt lányt képzelj el, látod, magas sem vagyok, és tényleg egy kicsi lány voltam, hát nagyon féltem, és nem mertem elmondani anyámnak, hogy teljesen igaza van, és hogy félnem kell, mert minden félelmemnél nagyobb volt az a vágy, hogy megismerjem a világot. És ez nem ágában nem volt nekem az, hogy diplomát szerezzek, meg mit tudom. És az volt, hogy én láttam a töri órán, meg a földrajzórán, hogy különböző színű emberek vannak. Én csak azt tudom, hogy van fehér, meg van a barna, azok vagyunk mi. Nem így van. Én ezen teljesen megdöbbentem, és hogy ők más nyelveket beszélnek, és mindig mondtam anyának a legnagyobb őszinteséggel, hogy anya, hát és képzeld el, vannak fekete, nekem kell velük beszélnem. A különböző emberek, és anyám így nézett rám, és látta, hogy menthetetlen ez a lány, ez meg fogja csinálni. Úgyhogy így kezdődött el az én karrierem az élet felé, és nagyon hamar el is döntöttem, hogy valami olyan szakmát akarok választani, ami segítséget nyújt a többi romának, és szegénynek, és hátrányos helyzetűnek, hogy megmutathassam azt, hogy ez az út mindenkinek egyfelől lehetséges, másfelől ezt az utat meg lehet csinálni. És erre a legnagyobb bizonyíték az, hogy én egy tök átlagos cigánylány vagyok, a tök átlagos cigánytelepről, csak volt bennem egy vágy. Tehát én abszolút azt gondolom, és szerintem jól gondolom, hogy semmiben nem vagyok zseniális. Tehát, hogy ilyen tök jó képességeim vannak, pont annyira, mint minden cigány gyereknek a cigánytelepen rohadt jó képességei vannak. Talán annyi a különbség közöttünk, hogy én eldöntöttem, hogy én meg is fogom csinálni, amit mindenki azt mondja, hogy nekünk ez lehetetlen, mindig csak az volt bennem, hogy ezt már hallottam, tudom, lehetetlen, megírhatnám, odaállhatnék a starthoz, azt tudom, én nem tudom meg, csak ezt már halljunk oda, és tényleg ez azt jelenti, hogy én sokszor éjszakánként dolgoztam, és hétvégén is, péntek, szombat, vasárnap, 14-15 éves gyerektestet képzelj el, krónikus vérszegénységgel. Hogy a vér kifutott a számból, mert annyira kiszáradt a szám, nem volt vizem inni, hogy összeestem, mert annyira kevés volt bennem a vér, meg alacsony volt a vérnyomásom. És én hétvén úgy mentem be iskolába, hogy a világon senki nem tudta, hogy én nem tudtam enni, hogy én 3 napot dolgoztam éjszakában, hogy alig pihentem, és én akkor is azt mondtam, hogy tudom, nem vagyok képes. És nem azt mondtam, hogy nem leszek képes, mert én nem tanultam, hanem azt mondtam, hogy kérem azt a dolgozatot, és meg fogom csinálni. Szóval nem kímeltem magam, nagyon-nagyon nehéz volt, de nagyon bízom abban, hogy ez már a mostani generációnak sokkal könnyebb, és még ezt mindenképp el akarom mondani, hogyha az egész interjúból csak ez menne át, akkor én ezt szeretném elmondani, hogy az én drága édesanyám az emléke is legyen áldott is, és minden, ami csak szép és jó, az az én édesanyám volt, az én áldott, szép és jó lelkű édesanyám, az én cigány édesanyám. Neki nem volt 7 osztályosa, meg 8 osztályosa. Az ő gyerekének nekem van olyan 5 diplomám, kiszámolja, mondjuk a 2 után kiszámolja, abból legalább 2 kitűnő diploma, ami azért nem kis dolog. Meg beszélem is az angolt, simán, de tanultam én hébert is, meg görögöt is. Az én gyerekeimnek az, hogy egyetemre menjenek, az egyik már egyetemista, az nem opció volt, hanem lehetetlen volt az az opció, hogy ne menjenek oda. És mindez egy élet alatt, egy emberöltő alatt, 3 generáció ilyen hatalmas dolgokat tud véghez vinni azzal, hogy elkezdenek hinni egymásban, és elkezdenek lehetőséget adni akkor is, ha a világ azt kiáltja, hogy nincs. És habár én 5 diplomám van legalább, mégis azt gondolom, hogy édesanyámnak nagyobb teljesítménye volt, mert ő 53 évesen és 56 évesen már el is ment közülünk. Ő 53 évesen kitűnőre elvégezte a 7.-8. osztályt.
3: Na nem mondod.
4: Az Isten áldja meg őt, és mindig hallgattam vidéken.
3: Te motiváltad engem. Szerinted?
4: Bizonyos vagyok benne, ebben teljesen.
3: Mesélj már egy picit anyuról, hogy képzeljük el, milyen típus anyuka volt.
4: Ebben teljesen bizonyos vagyok, hogy hatottam rá, és akkor ő mindig hívott engem telefonon. Icám, képzeld már el, hát írtunk dolgozatot, mondta a tanárnő, kiosztotta, hogy így kell tanulni, nézzétek meg az Ilonát. Hát nézzétek meg, milyen dolgozatot írt. Hát ez ő megmutatja nektek, hogy kell. És akkor anyám végtelen büszkeséggel mondta, hogy ő mennyire okos. Ő egy nagyon okos asszony volt. Nagyon okos, bölcs is volt, nem csak okos. Tudod, az okosság az, ami megvan az élethez. A bölcsesség az, amit így tovább ad, de ami még nagyon jellemző volt rá, a jó szíve, ami nekem akkoriban még közelemben sem volt, azt kell róla tudni, hogy ő 7 gyereket egyedül fölnevelt. És én nagyon hamar eljöttem otthonról is, de azért mentem haza hétvégén. És mindig ott lebzselt nálunk 1-2-3 gyerek, de alig volt nekünk is étel, az még mindig szedett neki. Én megmondom, de már nagyon szégyellem, de így volt. Anyu, minek engeded már ezeket itt? Megeszik azt a kevés ételt is, ami van. Hát szajtsd már őket el innen. Anyu, nagyon szégyelte magát, mondta, hogy hagyd már abba, miről beszélsz? Hát mindig arra tanítottalak, hogy mindig egyel többet kell főzni, hogyha betér hozzánk valaki, meg tudjad kínálni. Erre mondják neki ezek az ismeretlenek számomra, hogy anyám így, anyám úgy, én meg a legnagyobb nagy képűséggel, bocsánat, az olvasók, a hallgatóktól szégyellem magam, mondtam, hogy ő nem a te anyukád, ő csak az én anyukám. Anyám meg nagyon szégyelte magát, mert miközben ő a 7 gyerekét egyedül felnevelte az ő 6 osztályával, aközben ő még felnevelt legalább annyit. Csak nem volt neve a dolognak, nem vette őket nevelésbe, hanem ott aludhattak, öltöztette őket, etetgette őket. És ezt nagyon sajnálom, hogy anyukám ideje korán elment, és nem láthatta, hogy ez a nagyképű, beképzelt, nagy hangú lány, aki mondta neki, hogy mit csinálsz te, meg hadd menjen ki, az végül ugyanezt csinálta. És én most gyerekekkel foglalkozom, hátrányos helyzetű gyerekekkel főként, és én is viszem nekik a reggelit, meg az ebédet, meg összepakolunk, meg szóval nagyon nagy szinkosság van a gyerekek is én közöttem, és ha lehetne, én lennék a legnagyobb mamma is, és a mindenemet is odaadnám a gyerekekért, mert a legnagyobb szerencsének és áldásnak azt tartom, hogy ha bár tanítok már több mint 15 éve, nem vesztettem el a hitem a gyerekekbe. A szívem teljességével tudok bennük hinni. Hiszem a jövőjüket. Van bennem remény, hogy ők jobban csinálják. Hajtom őket, drukkolok nekik. Mit? Tehát, hogy teljesen oda vagyok a fiatalságért, a generációért, hogy ők majd megcsinálják, amire mi tökéletesen képtelenek voltunk sok tekintetben, és nagyon-nagyon nagy tisztességnek tartom, hogy erre az útra néhányukat én készíthetem fel.
3: Akkor, ha jól hallom, amikor te gyerek voltál, akkor hiába ért téged sérelem, te ezt nem vetted fel, hanem mentél tovább az utadon. Ezt kitől örökölted? Anyukától vagy apukától?
4: Anyukámtól.
3: Anyu volt ilyen?
4: Csak anyám sokkal szelidebb volt. Én olyan voltam, mint a faltörőkos. Nem ismertem nemet meg, lehetetlent meg, semmit. Inkább mentem egyedül, és mindenki ellen, mint kiegyezzek egy fél negyed, vagy három negyed megoldással.
3: Egyébként a testvéreidet motiváltad te ezzel, hogy tanultál?
4: Először egy nagy szakadék lett közöttünk, őszintén megvallom ezt, mert ők a szemembe mondták, nem csináltak ebből titkot, hogy én egy gádzsó lettem, ami ugye azt jelenti, hogy nem cigány, nem, és hogy nem illek én közéjük, és nem is azt mondták, hogy ez nem azért van, mert ők kiutálnak engem, hanem azért, mert én nem őket választottam, hanem a gádzsókat, és ebben volt igazság annyi, hogy valóban én az időm nagy részét nem velük töltöttem, hanem iskolában nem cigányokkal, versenyeken nem cigányokkal, keresztény közösségben nem cigányokkal, ezt nem lehet ezen vitatkozni, ez valóban így volt, de az én szervesült identitásom, a mindenem, ami vagyok, az szervesült a cigányság bennem, tehát hogy ez teljesen nonsens volt, hogy ők azt állították, hogy én ettől nem leszek jó cigány, úgyhogy először egy nagy ég volt közöttünk, hogy ők, én úgy éreztem, hogy engem kivetnek, és sokáig azt éreztem, hogy nekem kell szégyelnem magam azért, mert mindig egy fehér közösségből megyek haza. És aztán egy idő után, amikor már felnőtt nő lettem és anya, akkor megelégeltem. Akkor aztán így betelt, hogy azt éreztem, mintha mindig kuncsorognék az ő szeretetükért, mert nekem annyira fontosak ők, és ők nem értik, még mindig nem értik, hogy mennyire fontosak nekem. És akkor hazamentem egyszer egy ilyen nagy családi beszélgetés-veszekedés kellős közepette az udvaron, és akkor így mindenki előtt mondtam, hogy na most az elég, mert mindig mondjátok nekem, hogy én a gádzsók között forgok meg minden, hát ez igaz, de a gádzsók között lett volna a legkönnyebb azt mondani, hogy ja, hát akkor nem vagyok cigány, hát akkor ugyanolyan vagyok, mint ti. De én soha nem mondtam, de nektek de könnyű cigánynak lenni a cigánytelepen. De jó nektek vallani, hogy kik vagytok, de nem mentek ki a nem cigányokhoz bemutatni, hogy kik vagytok. Nektek de könnyű. Én úgy vagyok cigány, hogy az egész világ előtt cigány vagyok, pedig lehetnék nem az. Kifehéríthetném magamat, de nekem nem jutott eszembe. Úgyhogy most már fejezzétek be. Na most van az állj meg, most van az elég, mert én most is itt vagyok közöttetek. És akkor anyám felemelte a kezét, hogy hát anyám a családnak a feje, mert ő nevelt minket egyedül, és hál' Istennek az ő szava szent is volt tényleg. És akkor azt mondta, hogy ne bántsátok az Icát, mert ő egy jó cigány. És ezzel lezárta ezt a témát örökre, azóta nem is került elő, és attól a pillanattól kezdett átváltozni a mi kapcsolatom. És most a testvérekkel, és mostanra nagyon harmonikus, nagyon jó, van akivel közelebb állunk, van akivel távolabb, de senkivel nem vagyok rosszban, mindig van családi csoportunk, mindig megbeszéljük, hogy mi a helyzet, mindig megyek haza, mindenki szeretettel vár, ők is jönnek hozzám időnként, szóval nagyon harmonikus és jó a kapcsolatunk.
3: És azért most már sokkal természetesebb ebben a korban, ha valaki tanul, nyilván azért ez megváltozott.
4: Ja, képzeld el, hogy most már van a családunkban 5-6 középiskolás korú lány. Most csak a lányokról beszélek, mert imádom a lányokat, a lány energiát, a mindent, hogy ők a világot hordják, és le is győzik, és minden erő bennük van. A fiúknak meg megbocsátjuk, hogy fiúk, és nagyon szeretjük őket, kb. Szóval így, jaj. Szóval, hogy ők középiskolások, és nem fogod elhinni, de ez annyira varázslatosan csodálatos, hogy mindegyik gimnáziumba jár, vagy pedig közgazdaságiba, és nyelvet tanul, az egyik most érettségére előrehozottan, az én lányom is nyelvtagozatos, közgazdasági most érettségizett, tehát hogy legalább 5-6 lány már tök elfogadható, és nem egy nagy dologként kezeli, hogy ő már a legjobb gimnáziumba és iskolákba jár. Hát ez valami csodálatos. Amikor az anyukájuk, mert csak én tanultam tovább, a többi tesóm az nem, amikor az anyukájuknak és az apukájuknak semmilyen iskolai élete nincsen. Szerintem ez varázslatos és nagyszerű.
3: Nyilván ahhoz, hogy az ember jól írjon, és nagyon jól írsz, ahhoz a szókincsét abból gyűjti össze leginkább, hogy ő maga is olvas. Engem érdekel, hogy neked az olvasás az már gyermekkorodtól, vagy a gimnáziumi évektől kezdődött.
4: Gyermekkoromtól, abszolút, mert nem tudom, hál' Istennek ez egy első pillanattól örök szerelem az írás, mert én azt láttam meg, hogy van egy olyan tér az olvasáson keresztül, ami ilyen titkos ajtót nyit más dimenziókba, és ott bármi lehetek. Beszívott abszolút magában, hiszen amikor olvasol, az különbözteti meg a nézéstől, a filmnézéstől, hogy ott le van rajzolva, hogy a ház milyen színű, meg a fa milyen, és hogy mit és hogyan mondja a főszereplő. A könyvben ez nincs. A könyvben vannak betűk, amik varázslatosan összekapcsolódnak, de még a választók, az igekötők is mindent megváltoztathatnak, összehozhatnak, meg örökre szét is szakíthatnak, vagy minden. Na és az én fejemben elkezdődött a mozi, és teljesen behúzott engem, hogy én elbarangoljak a világba, ami nekem teljesen tiltott volt. Még ki sem mehettem a cigánytelepről, egy cigánylány nem mehetett ki engedély nélkül és kísérő nélkül, nem lehetett ezt megtenni nálunk, hiszen akkor elvesztem a tisztességem, nem lesz jó házasságom, nem lesz tiszteletem a családban, erre oda kellett figyelni egy szűzlánynak. De a könyvekben én minden voltam, csak tiszta se, meg szűz se, de gazdag, meg varázserővel bírom, meg boszorkány, meg mindenféle, úgyhogy így ez magával szívott engem ez a lehetőség, meg őszintén mondom, ha itt lennének az unokatesóim, megmondanák, mindig hozzánk jöttek dajdajozni, mert mi heten voltunk, tehát általában hozzánk jött mindenki, mert mi már egy csapat voltunk, és akkor mindig kérdezték így suli után, hogy mit játszunk, és úgy volt, hogy a mi házunkkal szemben egy nagy mező volt. És akkor mindenki mondta, hogy menjünk, ezt csináljuk, azt én megmondtam, hogy menjünk ki a mezőre, most tök jó idő van, meg süt a nap, feküdjünk le a fűre, nézzünk fel az égre, és filozófáljunk. Hát majdnem agyonvertek. Ó, filozófa, mi ez? Mit? Azt se tudtam egyébként, hogy mit jelent a szó igazából, hogy filozófálni. Számomra azt jelentette, hogy nézzünk fel az égre, és kezdjünk el álmodozni bármiről. Tudok, meg így néztek, hogy ez teljesen idiót. Mi van ebben a nővel, te? De mit csináltatok ezzel?
3: Próbáltad tanítgatni őket, hogy ez mit jelent?
4: Nem tanítgattam, mert nem voltam én olyan jó fej. Én azzal a tudással mentem, hogy én ezt tudom, hogy ez itt a legjobb, és ezt így kell csinálni. És akkor néha ezt így elfogadták, mert én ilyen akkurátusan tudtam ezt, és mindig csináltunk ilyen énekversenyeket, akkor volt a Ki mit tudnak, most már a új fiatalság nem is tudja, hogy mi ez, de az kb. Azt jelenti, hogy a képességek megmutatása, és akkor az összes család, összejött meg barátok, és én állandóan Ki mit tudok csináltam. És mindenkinek csinálni kellett. Te énekelsz, te táncolsz, te verselsz, te bejössz, és akkor én instruáltam is, hogy ne úgy menj fel a színpadra, ott már egy színpad van, lépjél így, megtartsd, és akkor így hallgattak rám, mert hát úgy tűnt, mintha én ezt nagyon tudnám, hát nagyon tudtam az álmaimba, hogy ezt így kéne megcsinálni, és akkor nagyon énekeltünk, meg minden a szomsz, nagyon énekeltünk, és akkor én voltam a konferencé, hát ki más, mondta, hogy jó, és akkor most tartunk egy kis szünetet, erre a szomszéd teljes hangerővel, hála az égnek! Én meg akkor, jó, akkor mégsem tartunk szünetet, folytatjuk, szóval szerintem, hogy kiidegeltem őket, én teljesen megértem, hogy sokan ki sem bírtak állni, míg mások meg nagyon szerettek biztosan.
3: Egy kedvenc könyvet azért mondjál már gyerekkorodtól.
4: Ó, én többet is tudok mondani. A Bűn és bűnhődés az olyan visszatérő könyv volt, amit legalább 5-ször különböző korszakaimban elővettem. De a skarlátbetű amerikai irodalom, hát az meg az meg a cigány
3: identitásom. Hogy jutottál könyvhöz?
4: Hogy, na hát ez is egy nagyon szép történet. Egyfelől a könyvtárból, de másfelől az volt, hogy én tényleg nagyon sokat dolgoztam 13 éves korom óta. És én azért dolgoztam, ami már hál' Istennek a mai roma cigányság előtt is azért nagyon nehezen elképzelhető, de én azért dolgoztam, hogy legyen mit ennem, vagy legyen bérletem, hogy ne kelljen gyalog mennem a vonatsínek mentén. Ez nagyon komolyan az én életem mért való munka volt. De miközben minden fillért be kellett osztani, az akkori időben én minden hónapban 500 forintot félretettem, és elmentem az antikváriumba, hogy a legolcsóbb, úgy mondják ezt, hogy filléres könyvek, a legrosszabban alapanyagból készült ilyen picike könyvek, abból én vásárolhatok 500 pénzért, és az volt nekem a havi adagom, amit én a szellemem, értelmem, képzeletem jól tartására olvasgathattam. Úgyhogy így.
3: Nem is tudják a mai fiatalok, hogy milyen szerencsések, mert kinyitják a kis laptopjukat, vagy telefonjuk, és azt olvasnak gyakorlatilag.
4: Igen.
3: Most már, amit csak akarnak, és abban van, hát, ahogy gondolom, te is így gondolod, hát a legnagyobb kincseket lehet az irodalomban, én azt gondolom, megtalálni. Egyébként gyermekkorodban nem volt olyan pedagógus, aki észrevette, hogy neked milyen jó színészi adottságaid vannak?
4: Jaj, de egyébként azt sokszor, hál' Istennek így észrevették, én nem vettem őket komolyan, abszolút, mert nem cigányok mondanak valamit a cigányokról, azt így, ha egy cigány mondta volna, az nagyon jelentőség teljesen.
3: Anyu nem mondta?
4: Anyám, ne.
3: Nagy primadonna vagy?
4: De
3: vagy?
4: Azt mindig mondták, hogy primadonna, csak én az ő közegükben mindig negatívan éreztem. Negatív megkülönböztem. Azt nagyon sokszor.
3: Hogy ez olyan gágyos.
4: Csúfoltak ezzel. Ó, Blahalújza, ó, de Madonna, de nagyon teszi mag. Ó, de teszi-veszi, megjött már a színésznő. Tehát ez mindig ment, de ezt úgy éreztem, hogy ezt abszolút negatívban mondják, és akkor én próbáltam is nem ilyen lenni, és ezt rájöttem, hogy én nem tudok nem ilyen lenni, mert én ilyen vagyok. Szóval ez egy elfogadás volt, és volt is egy idő, amikor én elképzeltem, hogy színész leszek, de mint mondtam, én nagyon vidéken, nagyon erősen vallásos közösségből is származtam, miközben cigány is, és akkor rájöttem, hogy a színészeknek csókolózni kell idegenek.
3: Jajaj.
4: Mondtam, hogy hát akkor ki van, hogy én a férjemen kívül mást is meg, csak, és akkor ide érkeztünk, hogy van egy nő, aki ezt teljes őszinteséggel gondolja, hogy a férjen kívül más megcsókolni, az egy halálos bűn. Ez a nő eljut odáig, hogy megír egy könyvet, ahol 16 nőnek a botrányos történetéről ír. Szóval ez tényleg egy nagy utazás, és mindezt úgy írom meg, hogy nagyon, nagyon nagy tisztelettel és becsülettel vállalom, és nagyon topzódom abban, hogy ezt én papírra vethettem, és hogyha nézed most nézed a szemem, még csak egy szikrányi szégyenlet sincsen bennem.
3: Ki fogjuk ezt fejteni? Egy kicsit erről a vallásosságról beszél. Mit jelentett ez? Eljártatok templomba, vagy csak otthon került szóba az Isten?
4: Eljártunk templomba, mégpedig úgy ezt is én vezényeltem, hogy minden vasárnap felöltöztünk, egymás kezét fogva, azon az úton végigmentük, és akkor mindenki látta, hogy a nótár gyerekek mennek a templomba. És ebből nagyon, tényleg nagyon sok történetet tudnék mondani, szépeket, meg csúnyákat is, mert tényleg volt olyan, jártunk hittanra, meg voltunk első áldozók, nem? És akkor volt olyan hittantanár, aki a templomban tartotta az óráit, és
3: ő egy pap volt?
4: Ő nő volt.
3: Egy külön volt hittantanár. Okay, tehát
4: nem a pap bácsi. Mi a paphoz is jártunk rendszeresen, tehát szerintem tőlünk mi nagyon komolyan vettük az Istennel, én nagyon komolyan vettem, a többieknek komolyan kellett venni, mert én komolyan vettem.
3: Egyébként kedves volt ez a pap?
4: A pap kedves volt, de a hittoktató nő az azt csinálta egyik alkalommal, és különböző kegyetlenségei voltak még, hogy két dolgot is tudok mondani. Az egyik az, hogy ki kellett választani a betlehemi játékokban, hogy ki játszon kit. és Isten látja lelkemet, hogy én nagyon akartam Istennél jó pontot szerezni, és nagyon kerestem már, hogy hol tudnék bevágódni az Istennél, mert hát ő olyan jó, most én is tennék már valami nagyon jó. Esküszöm, hogy ez a szándék vezérelt, amikor azt mondtam, hogy én szívesen eljátszom Szűz Máriát, hát Istennek a legkedvesebbje a Szűz Mária, mondom, na akkor tudok valamit adni az én Istenemnek, hát nagyon kinevetett, és hogy ezt hogy képzelem, hogy merészelem ezt én megtenni, maximum egy hülye bárány lehetek a bárányok között. Ez egy nagyon megszégyenített, és amikor volt egy olyan, hogy így körbe jártunk, és énekeltünk ilyen szent énekeket, és mindenki megfogta egymás kezét, de az én kezemet nem fogta meg senki. És akkor úgy jártunk közben, énekeltünk, és nekem folyt a könnyem, nagyon fájt, pedig én nagyon kemény lány voltam. Tényleg velem nem volt érdemes újat húzni, mert egyébként el is járt a kezem. És sírtam a fájdalomtól, és akkor ő megállította a menetet, és nem azt kérdezte, hogy miért sírok, hanem azt mondta, hogy ezt a viselkedést azért kapjátok, mert tolvajok vagytok, és így jár mindenki, aki, mit tudom, és hogy egy kollektív büntetést szánt nekünk a származásunk miatt. Szóval volt ilyen, de nem a fel, mert tényleg elhittem, hogy Isten jó.
3: Ez nem tántorított el téged a Bibliától, a hittől?
4: Nem, de kerestem egy másik közösséget.
3: De te tudtad, hogy akkor az a nő az ott nem jó, nem igaz?
4: Nem tudtam.
3: Nem tudatosodott benned?
4: Nem tudtam, nagyon fájt. És én az fájt a legjobban, hogy én elhittem, hogy ő Isten szolgálja. Tehát valószínű, mi kollektívan tettünk tényleg valami rosszat, amiért ennyire megalázhat minket. És ez nagyon fájt. De aztán megismertem, mert nem adtam fel, egy másik hitoktatónőt, aki viszont olyan kedvességgel bánt velünk, tényleg, mint a pásztor anyájával. És akkor emlékszem, hogy kérdeztem tőle egyszer, hogy nagyon megbántom-e Istent, hogy este néha annyira fáradt vagyok, hogy nem térdelek le imádkozás közben. És nagyon leszidott, hogy Ilona, hát te így képzeled el Istent? Hát hogy beszélhetsz így Istenről? Hát ő a barátod, ő az atyád, hát beszélgess vele. Hát de miért? És akkor egy olyan Istent mutatott nekem, ami egészen más volt, mint amit ez a hitoktató tanított eddig, úgyhogy nem adtam fel, de nagyon erősen keretezte az életemet.
3: Ti is úgy aludtatok el minden este, hogy jó, akkor aludjatok, imádkozzatok? Az utolsó az egy ima volt?
4: Ez érdekes, egy ima volt, de aztán lázadó tini lányokként négyen egy szobában volt egy ilyen ritmusos búcsúzásunk, ami ilyen, hát, hogy mondjam neked, a bennünk lévő nő ébredezése volt, hogy szép álmokat, rózsás csókokat, jó éjszakát. És akkor ezt mindegyik lány a tesóim közül egyet mondhatott.
3: Jaj,
4: és akkor ezt elmondtuk legalább 10-szer, hogy majd mindenkire máshogy esik majd, hogy van, aki mondhatja a rózsás csókokat, a másik meg, hogy szép álmokat, és akkor ezt így osztottuk meg magunk között, és így éledezett bennünk a nő, a lány.
3: Egyébként emlékszel arra a pillanatra, amikor először levált rólad az, hogy csak úgy vagy gyerek, de nő vagy. Neked megvan ez? Melyik korra tudod te, néhány éves korodra?
4: Hát sokkal később, mint a maiak. Akkor ilyenkor ilyen ős anyának képzelem magam, de hogy a szigorú neveltetésem miatt is sokkal később. Mert én 19 éves koromban találkoztam a férjemmel, aki nem sokkal a találkozás után azért meg is kérte a kezemet, mert én nem voltam hajlandó úgy együtt mutatkozni vele, hogy nincsen egy formális kapcsolatunk mindenki más előtt, és hát nem titok, hogy nekem ő volt az első férfi az élet. Én így is szerettem volna, hogy ő legyen az első férfi, akivel én lefekszem, és akkor avval, hogy lefekszem, akkor az övé is leszek. Ez jött a cigányságomból, ez ebből a keresztény identitásból is, ez így szépen össze.
3: Közösségen belüli volt?
4: Cigány volt, igen.
3: De nem a ti telepetekről?
4: Nem. Ő egy Pesten élő, jómódú cigány család, én meg egy nagyon-nagyon szegény cigány sarja vagyok, és akkor ebből sok konfliktus is volt. Úgyhogy...
3: Muzsikus cigány volt?
4: Muzsikus. A muzsikus cigányság minden gőgével. Minden gőgével. És akkor, amikor én hozzámentem, Szerintem akkor bennem még nem nyílt semmi a nőségből. Én úgy mentem hozzá, mint egy gyerek, mint egy lány, és én a lányaim mellett váltam nővé. Azt tudom mondani, hogy 27 évesen éreztem először azt, hogy nőnek lenni ilyen varázslatos dolog, hogy így rám néznek, és akkor azt látják bennem, hogy én egy nő vagyok, és hogy ez hatalom, szóval abszolút később.
3: Innen folytatjuk a beszélgetést notár Ilonával holnap 22 óra 5 perckor.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
5: Roma művészet, roma kultúra,
1: akkor Roma Szalon.
5: A Rádió D kulturális műsora.
1: Tarts velünk minden hétköznap. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak.
1: Hey, gyertek fiúk, most a rádióban. Hey, reggelig szól nektek a diknóta.
0: 100.3 Rádiódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Legkésőbb július 22-éig kell a szülőknek az iskola felé jelezni a gyermek sajátos nevelési igény állapot fennállását, hogy az információ szerepeljen az oktatási nyilvántartásokban, és jogosultak legyenek az iskola kezdési támogatásra. Hívta fel a figyelmet Facebook oldalán a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos jelezte, várhatóan kedden dönt az országgyűlés az iskola kezdési támogatásról. Hozzátette, az eseni tényét az iskola kezdési támogatáshoz igazolni kell. Erről a pedagógiai szakszolgálat szakértő bizottsága állít ki véleményt. Ezek alapján a szülőnek a sajátos nevelési igényt annak a köznevelési vagy szakképző intézmény felé kell bejelentenie, ahol a gyermek tanul, vagy ahol szeptemberben a tanulmányait megkezdi majd. Bár a Duna vízállása történelmi mélypont közelébe süllyedt, ez nem jelenti azt, hogy a folyó kiszáradna, írja a Blick. Bardóczi Sándor budapesti főtájépítész szerint a klímaváltozás miatt egyre gyakoribbak a szélsőségek, így az idei őszön akár jelentős árvíz is kialakulhat, ha az Alpok vízgyűjtőjén lehullik a földközi tenger felől érkező csapadék. A főtájépítész arra is felhívta a figyelmet, hogy a jelenlegi alacsony vízállás nem zárja ki egy későbbi árvíz kialakulását. Előrejelzése szerint a következő napokban már emelkedni kezd a Duna víz szintje, ősszel pedig komoly árhullám is kialakulhat. Visszafordult Ferihegyre a Wieser Budapest Tallinn járata. A ferihegyi felszállás közben madárral ütközött a Wieser Budapest Tallinn járata vasárnap reggel 17:30-kor, jelezte egy repüléssel kapcsolatos szakmai Facebook oldal. A poszt szerint az Airbus A321 Neo személyzete a visszafordulás mellett döntött, majd rendben le is szálltak. Az ilyen visszatérések legfőbb oka az elővigyázatosság, valamint az, hogyha mégis észrevétlenül sérült volna a repülőgép, az a bázison derüljön ki, ahol van szerződött karbantartó személyzet, olvasható a bejegyzésben. Két baleset is történt éjszaka a fővárosban, amelyben villamos volt érintett. Összeütközött egy villamos és egy személyautó Budapesten a Szent Gellért téren a Szabadsághíd lábánál, közölte vasárnap honlapján a katasztrófavédelem. A villamoson mintegy 50-en utaztak, nekik nem esett bajuk, de az autóvezetőjéhez mentő érkezett. A balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltók és a közlekedési társaság szakemberei vonultak ki. Sikerült újraéleszteni azt a középkorú nőt, aki vasárnap hajnalban a Dunában sodródott, közölte Facebook bejegyzésében az országos mentőszolgálat. A nő segélykiáltásaira és kapálózására egy járókelő figyelt fel, aki azonnal segítséget hívott. A bajba jutott nő azonban a segélyhívás közben elmerült és eltűnt a bejelentő szeme elől. A rendőrök vízi járművel kutatták át a folyót, miközben a központi rohamkocsi egysége a rakparton haladva kereső lámpával vizsgálta.

0: vízfelszínt. A keresés során megtalálták az életjeleket már nem mutató nőt, akit a rendőrök a fedélzetre emeltek, majd azonnal megkezdték az újraélesztését. A nőt végül stabil keringéssel adták át a mentősöknek.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dick.
1: Rólunk, neked.
3: Roma Szalon.
4: Jó estét kívánok, üdvözlöm az FM 100.3 rádiódik hallgatóit. Kökény Anna vagyok, 2024. május 21-e, kedd, 22 óra 5 perc van. Folytatom a beszélgetést Nótár Ilona írónővel, pedagógussal. A nőiesség után a házasság témája merül fel beszélgetésünkben, illetve az, hogy milyen érzelmi hullámvasútot él meg egy elvált nő. A beszélgetés egyik érdekessége, hogy Nótár Ilona első könyvét addig nem adta ki, amíg meg nem mutatta férjének. Az őrá nézve igen kritikus írást, megtudhatjuk a beszélgetésből, mi volt a fér reakciója. Nótár Ilona mesél még édesapjáról és a vele való kapcsolatáról is. Ma esti vendégem egy olyan több diplomás nő, aki a cigánytelepről indult, és rendíthetetlenül ment céljai felé. Írásaiban a nők és a társadalom viszonyának mutat egy nagyon érdekes, mondhatni, görbetükröt.
5: Meddig tartott ez a házasság?
6: 14 évet voltunk házasok.
5: Az igen. Hát azért az szép?
6: Igen, abszolút.
5: Nehéz volt az elválás?
6: Nehéz volt az együttélés, nagyon. Az elválás azért volt nehéz, mert 5 évig pereskedtünk, de az, hogy elváltunk, az egy nagyon jó döntés volt, és hogy előbb kellett volna sokkal. És egyébként nehéz volt abból a szempontból, hogy tudod, ez úgy van, mintha lenne valakinek egy kutyája, és hogyha a kutyával rosszul bánsz, még ha ütöd is, az az áldott jó kutyának olyan a természete, hogy visszamegy. Visszamegy a gazdájához, mert hűséges. És amikor elvált az én akkori férjemtől, még évekig vonyítottam, mint ez a kutya, mert hiányzott még a idézőjelbe véve verés is, hiányzott még a rossz szó is, hiányzott még a bántás is, hiányzott a valakihez tartozás, mert én még soha nem voltam egyedül nőként, én gyerekként mentem hozzá, soha nem voltam egyedül anyaként, meg minden, és hiányzott, mondom, még az a verés is, ami ő volt, ami mindent jelentett nekem, úgyhogy abból nagyon nehéz volt kijönni, egy teljesen idegen nőt kellett felépíteni magamban.
4: Ki vagy mi adott neked erőt ahhoz, hogy egyedül a lábadra tudjál állni anyaként?
6: Hát elsősorban az, hogy van 2 lányom, és ez nagyon-nagyon erősen ösztökélt arra, hogy jó példát mutassak, és láttam, hogy nagyon rossz úton vagyok, amikor azt a példát mutatom nekik, hogy mik lehetnek ők egy kapcsolaton, egy házasságon belül. Hogy mindig másodikok lesznek, hogy mindig szolgálniuk kell, hogy a fő életterük az csak a konyhára fog fókuszálódni, és hogy mindig előrébb lesz a férjüknek a szava, az akarata, a vágyai, a lehetőségei. Nem akartam ezt mutatni. Azt mondtam, hogy én ezt még el is tudnám viselni, és, mert ez az én döntésem és választásom volt. De mi a kapcsolatom, mi az érzésem nekem azzal, hogy a 2 lányom ezt ismételje meg, és mondtam, hogy nem. Ezt nem akarom, és nem akarom, hogy ezt lássák. És egyébként, amikor el is váltunk, az első időkben, amikor külön éltünk, a lányok ugyanolyan rosszul kezdtek el velem bánni. Mert ők azt, és akkor jöttem rá, hogy ők már megszokták, hogy én ez a státuszom. Hogy velem így kell, jó van már anya, te ne mondjad. Jaj, majd apa megmondja, hagyjad már. És akkor nekem kellett revidiálni, vagyis azt mondani, hogy figyelj, álljunk meg egy pillanatra. Így nem. Először is megkérsz engem. Én kedvességből idehozom, amit te meg fogsz köszönni nekem. Mindenki másnak megköszönik, mindenki mással teljesen evidens módon, de valahogy az anyukkal szemben azt már úgy vették, hogy nekem ez a szolgálói feladat köröm. És akkor erről nekem is meg kellett érnem, és nekik is át kellett kapcsolni magukat, hogy ez a viszonyrendszer, ez a viselkedésmód, ez nem oké, nem elfogadható.
5: El tudod fogadni azt, hogy valaki háziasszonyként feleség, és abban boldog?
6: Jaj, hogy ne tudnám, mert az én testvéreim azok háziasszonyok, feleségek, és abban tökéletesen boldog. Olyan, mondom, ők nevelik a középiskolás gyerekeiket, és nagyszerű anyák, és nagyszerű háziasszonyok. Simán el tudom fogadni, sőt, nagyon támogatom, ha ez a nő választása, és ebben boldog. Nekem azzal van problémám, hogyha csupán azért, mert nőnek és cigánynak születik, az a determinált sorsa, hogy ő ennyire érdemes, és neki ezt kell tenni, mert ez van az ő sorsában megírva, onnantól kezdve, hogy van egy melle, meg van egy méhe. Én egyáltalán nem értek például azzal egyet, hogy azért, mert van méhünk, nekünk szülnünk kell. Ez ennél sokkal többről szól. Ez az anyaság az egy vállalás. Ahogyan az is egy nagy vállalás, hogy valaki nem lesz anya. Az én egyik lányom azt vállalta, hogy anya lesz, 22 éves, és van egy gyönyörű kisfia. A másik lányom meg a legbüszkébben mondja, hogy tudja, hogy nem leszek anya. Hát teljesen biztos, hogy a karrierem lesz elsősorban, és én mind a kettőre legalább ugyanolyan büszke vagyok, a két teljesen különböző döntésük miatt.
5: Még egy kérdésem van, miről rámegyünk a konkrétan az írásaidra, mert ez engem azért még érdekel. Édesapádról nem meséltél semmit.
6: Igen, valóban. Nem volt jó ember. Nagyon érdekes, hogyha előre szaladok egy picit, mielőtt vissza. Képzeljétek el, és a hallgatók is, hogy az anyám, amikor meghalt, 2 hónapon belül meghalt az apám is. Mégpedig úgy, hogy ők nem egy helyen éltek, hiszen már hosszú-hosszú évek óta elváltak, hogy valamiért olyan lélekkapcsolat volt közöttük, hogy az egyik elvitte a másikat. Tehát ez valami hihetetlen. És ők 18 évig voltak házasok. És az apám az egy bántalmazó volt, fizikailag is, és nagyon keményen verte anyámat néha, és azt nem mondanám, hogy alkoholista volt, sokszor ivott, de ő akkor is őrült volt, amikor nem ivott. Tudott őrült lenni. És mindig visszaért az erejével, meg visszaért a hatalmával.
5: Szerinted narcisztikus volt, hogy olyan mentális betegsége lehetett? Mire gondolsz?
6: Szerintem narcisztikus volt, nagyon intelligens volt, egyébként okos volt. Abban az időben már jogosítványa volt, szakmát szerget heggesztőként, és nagyon helyes ember volt. Hogyha látnád, a lányaim el vannak róla szédülve. Olyan, amikor először látták, sokba kerültek, és azt mondták, anya, hát most már értek mindent. Mert én mondtam nekik, hogy milyen volt ez a pár, és nem tudták elkezdeni, mondtam, hogy nagyon helyes, csak ők nem értették. Ez a tipikus, olyan, mint a Marlon Brando, ilyen nagy fekete haja van, tiszta, csontos álló, az a állkapcsa, így kijött izmos, mindig is nagyon sportos ember volt, de nagyon gonoszul bánt az anyámmal, és hát nagyon sok történetet tudnék mondani, de én a gyerekfejemmel nagyon-nagyon vallásosan én minden nap azért imádkoztam, hogy erősebb legyek minden nap. Én azért verekedtem, én azért voltam küzdő, hogy én minden nappal erősebb legyek, és én megvédjem az anyámat. És én elintézem az apámat. Tehát, hogy volt bennem egy olyan fajta erő, és én nagyon sokat ostoroztam magam, hogy miért vagyok ennyire nem elég erős, hanem még gyenge, pedig az iskolában csináltunk ilyet, hogy szkander verseny, és én mindenkit levertem szkanderbe, pedig nálam voltak magasabbak, mint minden. Szóval nagyon igyekeztem a mentális és a fizikai erőmet is fókuszálni, de az apám, aki boxolt, olyan erős volt, hogy egyszer adott egy pofon. Átrepültem a fotelen, és a falnak vágódtam neki, ömlött az orromból a vér, pedig csak meg legyintett. És esélyem se volt ellene, de hogy ő egy ilyen ember volt. És egyébként ennek ellenére, mivel én nagyon vallásos voltam, és azt tanultam, hogy a szüleidet tisztelni kell, és szeretni kell, mert ő adott életet, ez meg elvitathatatlan, kellett hozzá, hogy éljek. Ez az igazság. És ezért én nagyon-nagyon sokáig megbocsájtó és szerető voltam. Ő engem is szeretett a legjobban, kimagaslóan kivételezett velem, és nagyon érezte meg, hogy én hozzá mennyire húzok. és ő is húzott hozzám, de amikor megszületett a lányom, már akkor elváltak, akkor akkor is, hogy mondjam neked, gonosz módon viszonyult hozzánk, nem becsülte a lányom értékét, nem szerette, elfordította a fejét egyszer, amikor találkoztunk, és úgy ment el, mintha nem látott volna. És akkor én nagyon, mondom, 21 éves voltam, amikor megszültem a lányomat, a Hanuskát, de akkor én 16 éves szinten néztem ki. De nagyon erős volt a jellemem, és láttam, hogy elfordítja a fejét, és most figyelj, én oda mentem, megfordultam. Babakocsiba volt a Hanu, oda mentem hozzá, megkopogtattam a vállát, és mondtam neki, pedig előtte nem készültem szöveggel, hogy sokat vártam rád, és sokszor megbocsájtottam neked, és a szeretetem, és a szívem mindig nyitva volt feléd, de amiért te elvetted a szemedet az unokádról, a lányomról, nem bocsájtok meg neked, mert a lányomat bántottad meg. Innentől, ha jössz az úton, ne emeld el a fejed, mert én úgy megyek el előtted, mint soha nem is láttalak volna. Ez volt évekkel a halála előtt, és azóta beszéltem vele.
5: Na hát. Most éppen az jutott eszembe, hogy lehet, hogy szégyelte magát, és azért fordította el a fejét.
6: Lehet. Nekem az anyaság egy olyan oroszlán erőt hozott, hogy az betette a kaput, és azt mondtam, hogy azt nem vagyok hajlandó megbocsájtani.
5: Most már annyit meséltél magadról, hogy elérkeztünk arra a pontra, hogy próbáljam megérteni azt a 16 történetet, amelyben
6: amit a nő kíván.
5: Amit a nő kíván. Ez egy fricska, és nem tudom, melyik férfi hatása, apai vagy a volt férjed, vagy a nő, aki te vagy, az ezt kívánja? Tehát ez egy, hogy is mondjam, ez inkább átestél a ló túlsoldalra csak azért is, hogy ellenkezzél azokkal a dolgokkal, amik esetleg téged frusztráltak, stresszeltek fiatal korodban, vagy valahogy szeretnél, és majd te eldöntöd melyiknek, vagy mindkettőnek, egy kicsit egy ilyen fityiszt mutatni ezekkel.
6: Nagyon egyszerűen azért írtam, mert ebben volt tele a szívem. Nem volt semmi harag bennem, az egyáltalán a harag nem motivált, nem volt bennem semmi.
5: De annak oka van, hogy valamire ezzel, érted, hogy mit mondod? Uh-huh. Hogy ezzel van tele a szívem.
6: Kicsit úgy voltam én akkor, mint akinek 100 ilyen papírgalacsinnal betömik a száját. És akkor én már elváltam a férjemtől olyan 2-3 éve. És ez gyönyörűen összeérett az a 2-3 év bennem, és így kikerültek a galacsinok a számból, és levegőhöz jutottam. És akkor azt mondtam, hogy akkor kiadom, ami a szívemben van. Nem volt bennem semmi odavágom, egyétek meg, hanem az volt bennem, hogy ez van bennem is. Azt még fontos tudni, hogy ezek a történetek egyáltalán nem rólam szólnak. Egyik sem, vagy mindegyik.
5: Hát annyira 16 azért fontos. Nehezen.
6: Igen. Mert hogy van bennük ilyen nagyon idős, halála előtt lévő nő, van benne 16 éves lány, van benne külföldön élő, Hollandiában, de van, aki Spanyolországban keresi a szerelmet. Van, ami a gyilkosságról szól, van, ami a halálról és az elmúlásról, és természetesen van, ami a szerelemről, van, ami egy véletlen találkozásról szól, van, ami az elhallgatott titkokról, van, ami abúzusról, és van olyan, ami a prostitúcióról. Az a lényeg, hogy 16 nő valami nagyon tabusított, titkos és agyonhallgatott dologról kezd el mesélni élete egy történetét.
5: Ha kapcsolgatom a televíziót, már nincs olyan dolog, amit ki tudok akadni, hogy ez a történetben, ez a fordulat, vagy stb. Nyilvánvalóan az, hogy szélsőséges valamely módon a történeteid, az a te élet, hogy is mondjam, tehát a te alapközösséged és az azt bevonzott emberek, tehát az a társadalmi réteg, vagy mondjuk ki akkor szó szerint, lehet, hogy a cigányságban ez egy felháborító, ugye? Mert ha nézem a tévében, van ott minden, amit most elmondtál. De azt mondom, hogy kinyitom egy roma írónak a könyvét, akkor nem biztos, hogy találkozom ilyennel.
6: Igen, valószínűleg ez így van. Az első könyvem, annak az a címe, hogy Váratlanul, és az egy egy cigány nő identitás keresését írja le, hiszen ez a nő úgy nevelkedett, hogy a szülei azt mondták, hogy tagadja le, hogy cigány, mert nem lesz esélye az életben. És erről szól, hogy hogy talál vissza az ő származásához, és hogy miért boldogtalan addig, amíg nem találja meg, hogy ki ő, és mi a célja ebben a világban. Szóval azt a könyvet én a férjemnek ajánlottam, ugyanis ez így volt szó szerint, ha itt lenne, még ő is bevallaná, hogy igaz, hogy soha nem adták volna ki azt a könyvet, akkor, ha a férjem ezt nem engedélyezi, és ez úgy történt, hogy megírtam azt a könyvet, és neki köttettem egy könyvet. Csak egy példányban neki köttettem egy könyvet, és akkor azt mondtam, hogy ezt én most oda teszem eléd, ezt te olvasd el, addig létszi, ne beszélj róla, és ha elolvastad, és úgy ítéled, hogy felháborító, vagy úgy ítéled, hogy nem elég jó, nem fogok veled vitatkozni. Tényleg nem fogok. Betesszük ide ezt a könyvet ebbe a fiókba, és többet nem veszünk elő, mert házasok vagyunk, és tudom, hogy emiatt a könyv miatt téged fognak bántani cigány emberként. Ezt én tudom, úgyhogy te nézd meg. És ő neki soha nem felejtem el a mondatát, és az pedig így hangzott. Sajnos túl jó, hogy ne hagyjuk. Ezt mondta, nem én mondtam, mert szerintem imádta volna, ha azt tudja mondani, hogy ez valamiért ott tartható a fiókban.
5: És az, hogy szakmailag tisztelt téged, ez nem tudott segíteni a házasságotokon?
6: Hát, figyelj, én egy lányként mentem hozzá, egy kislányként, és szerintem ő nem tudta feldolgozni, hogy mivé válok nőként. De ez nem tudom, ő nincs itt, tehát nehéz róla úgy beszélni.
5: Nyilván nem is szeretnénk.
6: De hogy nem maradtam a hagyományos szerepek között, ahogyan egyébként a mostani párja igen, és azért merem ezt mondani, mert akkor gondolom ezt szerette volna. Ezt megfogadjuk el, hogy ez neki a jogos vágya, hogy ezt szerette volna. Én meg ezt nem tudtam megadni, hiszen minél jobban próbálta ezt így elnyomni bennem, annál erősebben próbált feltörni ez a patak, és amikor már feltört, azt már lehetett látni, hogy innen is ki, a búvókon átmegy a patak, a hegyeken átcsordogál, és meg is látta, hogy ezt már nem fogja tudni megfogni. És ez nem abból táplálkozott, hogy nagy volt az egoizmusom. Tényleg nem, abszolút nem. Egyszerűen csak annyira szerettem volna a világot megismerni, megérteni, és adni valamit a világnak, és azt éreztem, hogy ezt kell tennem, hogy ez van benne, én ebben tudok adni, például az írással tudok adni. Vagy avval, hogy elmegyek az orvosira és szülésznő leszek, vagy avval, hogy tanár leszek. És ő ezt már nem akarta, hogy miért nem jó neked, hogy a két gyereked ott van és csak velük vagy. És valóban egész életem legnagyobb vívmányai ők, és valóban azt gondolom, hogy ha a két gyerekemet háttérbe helyeztem volna, és őket nem neveltem volna rendesen, de minden másban sikeres lettem volna, akkor kudarcot vallottam volna végül ezt. Ez az én nagyon súlyos ítéletem, de egyébként ők voltak mindig a legfontosabb lények, életek, célok és minden az életem. A mai napig, én a mai napig teljesen alárendelem az én életemet, a vágyaimat, a terveimet, mindent alárendelek nekik. Például most már arról van szó, hogy a Lili hová menjen tovább tanulni, és nagyon szeretne külföldre menni. Mondtam, hogy kezd el azért feldolgozni, hogy megyek veled. Tehát, hogy megmondom, hogy hová szeretnék menni, el is mentünk egy-két országba megnézni az egyetemet. Mondta, hogy ő nem arra szeretne menni. Mondtam, hogy ez nagy szomorúság nekem, mert gyűlölöm a hideget, de azt mindennél jobban gyűlölném, ha nem lehetnék veled. Úgyhogy így készítsük egymást, hogy mi megyünk. Úgyhogy én ezt nagyon komolyan gondolom, hogy a lányaim vágyai és céljai mindennél fontosabbak számomra is, és a életem legnagyobb célja, hogy amennyire csak lehet az ő életüket segítsem, támogassam, boldogabbá tegyem, ott legyek nekik.
5: Két dolog jutott eszembe, az egyik ez a karrier, meg gyereket nevelünk. Szerintem 0-24-ben is lehet rosszul nevelni egy gyereket, meg megfelelő időt együtt töltve napi szinten is lehet kiválóan nevelni. A másik meg az, hogy nem te vagy az első, hát nem, hogy nem az első, de tudnék 100 ilyen nőt mondani, aki bár elképzelhető, hogy pontosan azért választotta a férje, mert okos, értelmes, vagy nagyon sok pozitív tulajdonsága van. De abban a pillanatban, amikor abban elkezd sikeres lenni, egy picit olyan érzése van az embernek, mint hogyha pontosan azért kezdené egy gyűlölni, amiért szereti.
6: Ezt nagyon jól megfogalmaztad. Szerintem én ehhez nem is teszek hozzá semmit, mert ezt teljesen jól leírtad. Ezt én is alá tudom írni, ebben én nekem is volt egy megélésem.
5: Utána azt teszem, hogy nem-e utána meg veri a fejét a falba, hogy akkor miért engedtük el. De most ez tényleg nem a te konkrét történet. Nagyon sok történetet hallottam, hogy elkezdik azt utálni a nőben, amiért szerették, hogy ennek mi lehet az oka, hogy másnak is tetszik ez, egy irigységféltékenység, vagy nem tud hozzá felnőni. Ez engem mindig baromira érdekel, hogy mi lehet ez a férfiakban, meg hogy reméljük, hogy ez megváltozott. Azért nagyon sokat változott a világ ahhoz képest, mondjuk, amikor te először férjet választottál magadnak, és tanultabbak a romák szerintem, úgy a nők, mint a férfiak.
6: És talán nyitottabbak is a szerepeknek a bővítésére, nem? Tehát, hogy nem tudom, mert nem vagyok 20 éves, de azért annyira remélem, hogy talán most már nem botránkoznak meg annyira, hogyha egy férfi odaáll és elmosogat, meg kiporszívózik, meg minden. Habár tudok ellenpéldákat mondani, amit most nem fogok mondani, mert nem akarok senkit rossz színben feltüntetni. Többet is sajnos a családomban, szóval nálunk azért még nagyon jelen van a női és a férfi szerepek nagyon szigorú elvárása. Amiben meg tökre lehetetlen, hogy egy férfi megcsinálja a mosogatást, még akkor sem, hogyha a nő ezerszer többet vállal, tehát a 8-10 órás műszak után jön haza, úgyhogy a gyereket már hozza haza az óvodából, és már volt bevásárolni, de a ház szalad, mert az ő dolga lesz.
5: Én tudod, mit vettem észre, Ilona? Meg a kedves hallgatóknak is mondom, hogy hogy van olyan is, hogy nem is ez a férfinek a kívánsága, hanem követni akar valamiféle elvárást a szülők felé. Tehát, hogy amikor figyelnek a szülők, amikor látják, hogy hogyan él a két fiatal, akkor sokkal kritikusabb a nővel szembe, mint amikor nincs rajta a figyelő szem. Én ezt abból vettem észre, hogy amikor sajnálatos módon elmennek a anyós, após, akkor teljesen megváltozik egy
6: az biztos,
5: élet.
6: Igen, ez így van.
5: Tehát azok a láncok lehullanak arról a férfiről, hogy ott van az anyja, apja, figyelő szeme, hogy...
6: Jó, erre tudok mondani egy nagyon
5: jó. Jaj, de jó, hogy rá tudsz erre, azt hittem, hogy egyedül maradok ebben a gondolatomban.
6: Amikor én az első lányomat megszültem, mondom még egyszer, hogy én olyan voltam, mint egy gyermek, még 21 évesen is, amikor megszültem, mondom, első férfi az életemben, tehát tényleg minden, és akkor hazahoztam a Hannát milliónyi félelemmel a szívemben, és a Hanna legalább 5-ször felébredt éjszaka. És már nagyon végkimerülésnek a határán voltam. És akkor mondtam a férjemnek, hogy nem kelnél fel egyszer te is hozzá, mert hogy nagyon-nagyon fáradt vagyok, és mondom, őszintén mondom, hogy azt nem tudom, tudod-e, hogy régebben úgy büntették, akik a börtönben voltak, hogy nem verték meg őket, hanem egyszerűen, amikor el akartak aludni, felkapcsolták a villanyt, és nem hagyták aludni, és ezek az emberek előbb-utóbb megörültek, vagy meghaltak. És akkor mondta, hogy hogy képzeled azért, ne, én dolgozom, megyek dolgozni, legalább, hogy kelek fel, és ez úgy volt, hogy mi ott laktunk az ő szüleinél, ez az ő kiváltságot kérése volt, mert azért a cigányoknál szokásos az, hogy az anyós házába mennek, hogy az anyós megtanítsa a fiatal tisztességes menyecskét, hogy kell jó anyának lenni. És akkor ezért soha nem kelt fel hozzám, de a második gyerekünknél én már nagyon erősen és nagyon határozottan az én kis gyerek hangommal kiköveteltem, hogy menjünk el onnan, mert én nem vagyok hajlandó oda megszülni a gyerekem, és nem akarom ezt még egyszer átélni. És képzeld el, hogy amikor külön mentünk, és akkor Lilikém egyszer-egyszer beteg volt, akkor ő szedte ki a gyereket a kezemből ének idején, és ő kezdett el föl alá járkálni, és azon vitáztunk, hogy hát add már ide, majd én ringatom, hát beteg a gyerek, és akkor mondta, hogy ez szó nem lehet, hát majd ő ezt tudja meg minden, és hogy egyáltalán nem kértem meg semmi, hanem hogy tök evidens módon jött, hogy ő ezt meg akarja tenni, és meg tudja, de valahogy a szülői házból ez egy olyan fajta tiltás volt neki, amit nem mert vállalni, mert gondolom, ez csak én gondolom, hogy az apukája előtt megszégyenült volna, hogy ő nem az a férfi, akit ő nevelt, akik ők neveltek belőle. Ez egy egészen megdöbbentő volt ezt látni nekem kívülről.
5: Igen, érdekes, hogy tudja valaki tönkretenni a saját gyereke életét, vagy a házasságát. Igen. Is akár. Úgyhogy ez gondolom neked is jó leckeret, hogy jó anyós legyél.
6: Nagyon, nagyon. Ugye? Ezt jól mondod, és én nagyon igyekszem is egyébként. Igen. Nagyon.
5: Nagyon szalad az idő, de arra igen. Úgy szeretném, mikor lenne időnk. A mostani istenképed nagyon érdekel engem. Hogy állsz most azzal, mert ugye ott voltunk kis gyerekkorban, amikor észrevetted, hogy az Isten az egy szelid Isten, uh-huh. Egy szerető uh-huh. Isten. Tudsz erről egy pár percben mesélni?
6: Júj, hát azt kell mondanom, hogy nem tudom, hogy 5-en vagy 500-an fognak minket hallgatni, de megmondom az őszintén, hogy én nem szoktam hazudni, úgyhogy most is egy csomó sztorit mondtam, de az igazat. Az lehet, hogy ha más mesélné, akkor ő másképp mondaná, de ez az én igaz megítélésem. Úgyhogy ezt csak azért mondom, hogy amit most mondok, az biztos sokaknak nem fog tetszeni. Az van, hogy én nem régen vesztettem el a harmadik gyerekemet, úgyhogy még javában benne vagyok a gyásznak a folyamatában.
5: Őszinte részvétem, drága Ilona, nem tudtam.
6: Nagyon köszönöm. Nem titok, ez sajnos így alakult, és ennyi adatot meg nekünk. És akkor én azt úgy éreztem, hogy ez az én óriási nagy lehetőségem, újrakezdésem, csodám. Nem vártam őt, de teljesen csodával határos volt az érkezése. És az, hogy amikor elment, ez nagyon érdekes volt, hogy az egyik testvérem, édes, ő hitoktató. Tényleg a családunkban erősen jelen van itt. És akkor úgy volt, hogy ő fogja kísérni a szülésemet. De ő vidéken volt, és nem tudott feljönni. És amikor megtörtént a dolog, akkor már késő volt. De mégis ordítottam a lányommal, hogy azonnal hívjátok ide a Renit! Mert hogy a Reni az nekem úgy volt, hogy ő nagyon közel áll, beszél az Istennel. Beszélőbe vannak. És hogy jöjjön ide, és majd akkor biztos csoda történik, vagy valami történik, vagy bármi. Úgyhogy az volt az első dolog, hogy ő jöjjön oda, és valóban ő hegyeket megmozgatva ott is volt néhány órán belül. Úgyhogy milyen a kapcsolatom Istennel? Isten félelem van bennem. Tehát nem fogok rá semmi rosszat mondani, mert lát is és hall is, de nem vagyunk nagyon közeli, vagy nagyon beszélő kapcsolatban sem. Nagyon megrendült a hitem és a bizalmam, egyfelől ezért, ha bár nagyon bízom abban, hogy a drága szép fiammal fogok találkozni, anyukámmal van egy emlékhelyen, és anyukámmal van fizikailag is most, és lélekben és szellemben is, amennyiben ő vigyáz rá is bíztuk. Úgyhogy ebben ez nagy nyugalmat ad és békességet nekem, hogy ez így van. Úgyhogy én bízom a mi találkozásunkban még egyszer, és ami még nagyon távolságot tartott velem Istennel, az a világban lévő sok kegyetlen igazságtalanság a gyerekekkel kapcsolatban. És nem vagyok nyitott egyáltalán az ukfunguk megmagyarázósokra, fel is idegesít engem. Az ilyenek, ilyen ne is mondjon senki, mert felidegesít, hogy nem tudjuk, hogy mi történt, de biztos megvan az oka. Nincsen oka. A legjobb helye az én fiamnak a kezemben van. Nekem te nem mondd meg, hogy hogy mit. Tehát, hogy az ilyen ok, hogy megölnek gyerekeket. Igen, de hát most már nem érez fájda. Hagyjál engem ezzel a hülyeséggel, mert miért kellett meghalnia? Szóval ezek értetlenséget hagynak bennem, viszont ellenszegülést és intenzív haragot Isten felé nem, hanem tényleg valóban van egy olyan doboz az én szívemben, ami a nem értem doboz, és oda nagyon sok minden belekerül, és ezért most van egy nagy távolság Isten és közöttem, de minden nap gondolok rá.
5: Van annak valamilyen egészségügyi oka, amiért elveszített?
6: Nem, ez egy elhanyagolás volt. Most még már tart jó ideje a kivizsgálása, már hosszú-hosszú ideje tart.
5: Elvetélt?
6: Nem, ő egy kész gyermek volt. Csak nem vették ki idő. Hiába könyörögtem, háromszor, négyszer is bementem én, hogy nem vagyunk jól, és hogy én érzem, hogy nagyon rosszul vagyunk, és ezt egyébként a vizsgálatot is mutatták, de leszarták, mert hogy már akkor mindjárt ki voltam írva, hogy majd kiveszik, és már fáradtak voltak, nem akarták megbolygatni a dolgot. Úgyhogy nem ő teljesen egészséges volt, tökéletesen egészséges volt. És teljesen kész is volt. Ő már a születés állapotában volt.
5: Bár ezt a dolgot most tudtam meg így a beszélgetésünk végén, ez azért erősen visszaigazolja nekem, hogy te milyen kemény nő vagy, hiszen nem vettem észre közben, tudtál beszélni hatalmas szeretettel és szenvedéllyel a családodról.
6: Ez így van.
5: Az életedről.
6: Nagyon szeretem őket. Még azt szeretném ezzel kapcsolatban elmondani, hogy a romáknál a halál valahogy egy nagy tabu téma. Nagyon furán állunk a halálhoz, ami nekem a mi hagyományunk a halállal kapcsolatban, a gyásszal, a virasztással a legszebb, amit tartunk mi is. Nagyon szeretem, nagyon közel hoz engem, viszont a magyar társadalomban, nem csak a cigányoknál, agyon van ez hallgatva is. A fiam halálával kapcsolatban azt utáltam a legjobban, hogy úgy jártam, keltem azok között, akik tudták, hogy mi történt velem, mintha átkot hordoznék, és mintha egy ilyen sötét hóhér ruhában lennék, vittem a fájdalmat magammal, és akkor így senki nem mert róla beszélni, és ha véletlenül is szóba került, akkor így azonnal így intettek, hogy nem mond, és közben meg nekem ez van, nekem ezek vannak meg, én szeretnék beszélni a drága szép fiam Eliottnak a létezéséről, az ő lény, a velünk töltött időről, minden percről és hónapról, ami velem is és bennem történt. Úgyhogy én azért beszéltem erről, mert kérdezte a gyászterapeuta, hogy hová szeretnék eljutni, vagy mi lenne és mi hozna számomra könnyebbséget. Az mondjuk nagy könnyebbséget hozna, hogyha nem tabusítanánk ezt a témát, és nem szégyenként kéne elhallgatni, hanem kellő büszkeséggel és méltósággal és szeretettel beszélhetnék róla, és ezt a többi ember is ugyanilyen szívvel tudná fogadni, és nem egy fájdalmat, vagy nem is tudom, hogy hallgatást hozna ez magával. Szóval ezt a témát azért hoztam elő, hogy ebben egy pici változást hoznak a roma közösségemben is, és a nem roma közösségben is, hogy ne legyen nagyon hallgatva, mert neki egy csodálatos itt léte volt, egy csodálatos mese ajándék, hogy a...
5: Drága Ilona, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem. Nagyon köszönöm, hogy ezt megosztottad velem.
6: Na hát a végére már el is sírtam magam, de...
5: Nagyon megtisztelsz, hogy megosztottad velem ezt. És köszönöm ezt a csodálatos beszélgetést, és nem beszéltünk a pedagógus munkádról, de ha jól érezted itt magad nálunk a Roma Szalonban, akkor remélem majd egyszer, ha erre jársz, benézel még hozzám.
6: Hát nagyon örültem, hogy itt lehetek. Nagyon szépen köszönöm, hogy telefecseghettem ezt az egész időt. Isten áldjon meg benneteket mind, akik végighallgattátok ezt a beszélgetést. Isten áldjon meg téged a munkád során.
5: Köszönöm szépen.
6: Köszönöm én is.
5: Notár Ilona írónőt hallották itt a Roma Szalonban, Kökény Anna voltam, és köszönöm, hogy velem tartottak. Mindenkinek nagyon kellemes pihenést kívánok, aki viszont úgy döntött, hogy még nem hagyja álomra a fejét, az maradjon a Rádiódikkel.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
1: A Rádiódik kulturális műsora.
3: Tarts velünk minden hétköznap.
1: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról nem csak romáknak. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Speciális helyek, valódi esélyek, roma és sajátos nevelési igényű, diákok a középiskolai felvételin. A napokban zajlik a roma tanulók, valamint a sajátos nevelési igényű diákok számára fenntartott helyekre történő középiskolai jelentkezés is. Kérdés, hogy mekkora az igény ezekre a helyekre, és bírják-e a tanulási tempót az adott iskolában a diákok. A 30 fős létszámhatáron belül külön helyeket különítenek el. Egy vagy két helyet minden osztályban a sajátos nevelésű diákok, illetve a roma tanulók számára a pozitív diszkrimináció elvére alapozva. Kivételt képeznek azok az osztályok, amelyek korábban félosztályok voltak, és ahol emiatt kettős szakosítású osztályokat hoztak létre. Az előző évek igényeihez igazodva szabják meg, hogy egy vagy két speciális helyet hagynak jóvá az adott iskolában. Magyarázta az újságnak a roma tanulókért felelős Maros megyei szaktan felügyelő. Származásukat igazoló dokumentumra van szükség. A roma gyermekek jelentkezéséhez szükség van egy ajánlásra egy törvényesen bejegyzett civil szervezettől, olyantól, amelynek az alapszabályában szerepel a jogosultság, vagyis hivatalosan igazolhatja, hogy a gyermek roma etnikumú. A szaktan felügyelő felhívta a figyelmet arra, hogy a gyerek nem kell a szervezetnek a tagja legyen, csak egy igazolás kell az adott szervezettől, hogy roma származású gyermekről van szó. Minden évben jutnak be speciális helyekre Maros megye népszerűbb és a kevésbé népszerű iskoláiba egyaránt. Vannak roma diákok a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceumban, az Unirea Főgimnáziumban, az Alexandru Papiu Ilarian Nemzeti Kollégiumban, vagy a szászrégeni Lucian Blaga iskolában is. Tavaly több mint 100 roma gyermeket soroltak be, ezen a módon a Maros megyében avatott be a szakfelügyelő. A helyek száma elegendő, még marad is szabad hely minden évben, de ha egyre többen jelentkeznek, ugyanúgy versenyeztetéssel, jelentkezés alapján töltik be őket, mint a többi gyerek esetében, és ez is számítógépes elosztással történik, tették hozzá. Az iskola hozzáadott értékét adják. A Marosvásárhelyi Református Kollégiumban idén 24 helyet hagytak jóvá minden osztályban. Ezen felül osztályonként van még két hely sajátos nevelési igényű diákoknak, és két hely roma diákoknak. Érdekesség például, hogy a román tannyelvű Unirea Főgimnázium osztályainak csak egy-egy speciális hely jár, mert ott a tavalyi törvény szerint eleve magasabb, 28 fős az osztály létszámhatár.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik.